gyányom, hol csak egy port. Felhőkön álltam, ha kedvezett a sors.

Vihar, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, és milyen jól esett nekünk egy kis viharos, esős idő a hőség után, pontosabban a harmadfokú hőségriasztás után. Egy kicsit fellélegezhettünk, most hajnalban is fellélegezhetsz, a legjobb magyar dalokat játszom neked. Ahogy a következő dal címe is mondja, hajnali ének, ez szól most neked hajnalban a Siriustól itt a Petőfin.

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Mama mondja, ezt hallottad most Cserpes Laurától itt a Petőfin Minden Magyar, és mennyiszer belefutunk abba a problémába, hogy a mama mondja, vagy anya mondja ezt vagy azt, és aztán odafordulunk az apukánkhoz, nagypapánkhoz, és ő teljesen mást mond, és akkor következik az, hogy az anyuka azt mondja, hogy menj apádhoz, majd ő megmondja a tutit, és fordítva is ugyanez, és akkor ott vagyunk mi, akik döntsünk helyesen, hogy most kire hallgassunk. Hát Borbély Ricsi most a nagyapjáról énekel. Nagyapám, ez a dal következik most tőle itt a Petőfin. Mese

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hajnali 3 óra múlt vasárnap, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Tegnap július 1. szombatján volt a Nemzeti Ölelés napja, most viszont már ez elmúlt, így mást ölelj. Zabos Regina és KT dalával kezdünk.
0: Itt egy újabb óra.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Rózsaszín, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, és ha már a színeknél tartunk, akkor nem mindig minden feketén-fehéren az, amire gondolunk, mint például a zenészeknél, az előadó művészeknél sem, nem mindig csak ezzel a területtel foglalkoznak, nem csak ez a szakmájuk, mint például a most következő zenekarnál sem, a diszkódráma következik, és ebben a zenekarban bizony találhatsz fizikusokat is például, úgyhogy nagyon érdekes párosítások szoktak lenni a zenészek és más civil foglalkozások között, a legmerészebb álmaidban sem gondolnád. Na hát most ők következnek, senki más? Ez szólt

0: Nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Nem figyelek rád, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. A következő előadónk pedig abszolút figyel arra, hogy most újra visszaszeressen a zenélésbe, és ne csak üzlet meg biznisz szempontból készítsen dalokat, és most a pályafutásának második albumán dolgozik, ráadásul ez egy olyan album, ami abszolút magyar nyelvű, ami nem megszokott tőle. 6 dalt tervez erre az albumra, és folyamatosan adja ki az újabbnál újabb dalokat. Most is egy ilyen következik Király Lindától, a korona nélkül királynő, ez szól most itt a Petőfin.

0: az egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Folytatjuk is közösen a vasárnap hajnalunkat. Július 5-e, hajnali 4 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Egész hajnalban együtt utazunk, és egészen délig kísérlek az utadon, és egy

Emelem poharam, ezt hallottad most itt a Petőfin, minden magyar. Én is emelem a poharam mindazokra, akik velem utaztak hajnalban az elmúlt időszakban, ugyanis ma hajnalban vagyok utoljára veled itt, és kísérlek az utadon, és próbállak ébren tartani, ugyanis Kenész Kolos visszatér, és ő fog veled utazni hétvégente hajnalban. Most viszont még nagyon kíváncsi vagyok, hogy most jelen pillanatban ki van itt velem, ki hallgat most éppen hajnalban is, és hogy mit csinálsz éppen, hogy ébren vagy. Kérlek, írd meg nekem üzenetben a 06 30 30 30 380-as telefonszámra, hogy

Sodor a szél, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Zsolt kérdezte tőlem, ugyanis mondtam, hogy ma hajnalban kísérlek utoljára téged, titeket az utatokon, és azt kérdezte, hogy de hogy hallhat-e még? Hát természetesen hallhat még itt a rádióban. Reggel 6-tól ugyanúgy az Éles Stílus magazinnal kezdünk, utána a Csukás Mese órával, majd utána kísérlek még legjobb magyar zenékkel, és aztán közösen befordulunk a konyhára, és beszélünk finomságokról, készítünk jobbnál jobb recepteket, úgyhogy nem szabadulsz tőlem, ne aggódj, itt leszek. Zsolt egyébként mindig követ, és mindig ír minden órában, minden megszólalásomhoz valami szóviccet, valami kedves üzenetet, amit nagyon köszönök, és hogyha véletlenül nem kapok tőled, akkor már kezdek aggódni, hogy remélem biztos jól vagy, és hogy nem azért nem írsz, mert valami történt. Úgyhogy várom továbbra is az üzenetedet, és mindenki üzenetét a 0630 30 30 380-as telefonszámra. Van így néha, ezzel megyünk tovább hajnalban itt a Petőfin.

0: minden magyar.
1: Azt hittem játék lesz csak egy nagy játék, s hogy megóvsz majd mindentől, mint naptól az árnyék. Igen, így volt, de szép is volt. Én a fényben mindig valami mást kerestem, és addig-addig vártam, míg végül kicsit vak is lettem. De érzem, itt vagy, mindig itt vagy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A legszebb reggelt kívánom neked, július 5-e vasárnap reggel 5 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. A reggeledet feldobom Gubi Petra dalával, itt lesznek a Lázár tesók is, de a kezdésben egy ismert szituáció, utolsókból lesznek elsők, ezzel kezdünk.
0: Itt egy újabb óra,

ecsetvonás, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, és hát gondolom hajnalban, akik ecsetvonással foglalkoznak, vagy festenek, azok nincsenek ébren, ellenben a tejszállítók, a málna termesztők, a sofőrök, a kamionosok, az egészségügyi dolgozók, a buszsofőrök, és még sorolhatnám, ti mind dolgoztok, és itt vagytok velem, én pedig itt vagyok veletek, utazom, ahogy az Edgár is, veled utazom, ez szól most

Ez játszott most itt a Petőfin Minden Magyar. Nem tudom, te hogy vagy ezzel, de én, hogyha nem lenne a telefonomban naptár, elvesznék. Már fogalmam nem lenne, hogy melyik nap mit kell tennem, és hova kell mennem éppen, és hány órára. Úgyhogy szerintem ez egy hatalmas találmány, hogy a telefonunkon is létezik naptár, és feljegyezhetjük a feljegyezni valóinkat. Természetesen a papírformában is jó, úgy is használom, és a kettő együtt vezet célra, hogy odaérek nagyjából időben, és nem felejtek el semmit remélhetőleg. Úgyhogy most a következő dal címe e naptár.

0: Többé nem. Ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. És hogyha eddig nem voltál minden információ tudatában azzal kapcsolatban, hogy mi a gyógymasszázs, mi a relaxációs masszázs, mikor forduljunk gyógymasszőrhöz, akkor többé nem lesz hiányos a tudásod, ugyanis az Éles Stílus magazinban Szemők Alexandra gyógymasszőr lesz a vendégem, úgyhogy mindenféleképpen maradj itt velünk a legfrissebb hírek után, az Imago Mundi dalával kezdünk, és utána beszélgetünk Szandival.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
2: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Benyújtották az alaptörvény újabb módosítását, orvosokat avattak a Semmelweis Egyetemen. Folytatódik az enyhe idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Baleset történt az M4-es autóúton, a Monor és az Üllő közötti szakaszon a Budapest felé vezető oldalon, a 31-es kilométernél. A műszaki mentés idejére lezárták a külső sávot. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. A módosítás részeként dönthetnek a képviselők arról is, hogy a vármegyéket visszanevezzék megyékre, a bírák kezdeményezhessék vezetőik visszahívását, és megszűnjön az önálló országgyűlési őrség. Adómentes lesz az iskola kezdési támogatás, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyerek családjának jár majd 500 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskola kezdést. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csak nem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, a most végzett hallgatók útja COVID-járvánnyal kezdődött, az első egyetemi évüket átérte a részleges távoktatás. A klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Több helyre is riasztották tegnap a tűzoltókat szántóföldi és erdőtüzekhez. A Duna-Tisza közén Lajosmizse, Bugac és Cegléd határában, a Dunántúlon Kislőd közelében égett az aljnövényzet, illetve a termény. A fővárosban a 9. kerületben a vasúti töltés közelében, Óbudán a hajógyári szigetnél, a 16. kerületben az Oportó utcában kellett beavatkozniuk. Vihar miatt menekítették az embereket Washingtonban, az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartott ünnepségről. A műsor tervezett kezdésére több tízezeres tömeg gyűlt össze a George Washington emlékmű körül kialakított biztonsági zónában. A jelenlévőket a rendőrök kiterelték, majd mindenkit arra kértek, keressenek védelmet. Másfél óra múlva ismét visszaengedték az embereket és közölték, rövidítve, de megtartják az eseményt, amelyen Donald Trump elnök is beszédet mond, majd nagyszabású tűzijátékkal készülnek a szervezők.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Sok napsütés várható, kevés felhővel, csak elszórtan lehet egy-egy zápor vagy zivatar. Napközben 26-31 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ha neked is fáj folyton a hátad, a nyakad, a derekad, a lábad, a karod, a mindened, akkor a legjobb helyen jársz. 6 óra múlt az Éles Stílus magazin kezdődik, és Szemők Alexandra gyógymasször lesz a vendégem. Előtte azonban az Imago Mundi dalával kezdünk.
1: Itt egy újabb óra.

0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
1: A mai vendégem itt az Élet, stílus magazinban Szemük Alexandra, gyógymasszőr. A masszázs sokak számára kikapcsolódást jelenti, pedig ennél jóval többről van szó. Segíthet a mozgásszervi panaszok enyhítésében, a megelőzésében és a regenerációban is. Beszélgetünk arról, hogy mikor ajánlott a masszázs, mikor nem ajánlott, miben különbözik a gyógymasszázs a svéd masszástól, és hasznos tanácsokat is adunk a hallgatóknak, vagyis neked, nektek. Köszönöm, Szandi, hogy itt vagy velem ma reggel.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat.
1: Na hát remélem, akkor jól mondtam a felvezetőben, hogy ezt mind érintjük majd, és hogy hasznos tanácsokat adunk a hallgatóknak. Kezdjük is azzal, hogy tegyük egy kicsit rendbe. Sokan elmegyünk akár wellnessezni, vagy szállodába, hotelbe, ahol sokszor van lehetőség masszázsra jelentkezni, befizetni magunkat. Mi a különbség a gyógymasszázs, meg az úgymond kényeztető masszázs között?
2: Nagyon jó egyébként ez a kérdés, és sokakat is foglalkoztat, mert van különbség. Ugyanis ugye gyógymasszázs és a relaxáló masszázs között főleg a technikák, illetve maga az, hogy mennyire problémás területekre nyúlunk, azért egy relaxáló masszázsnál ott egy sokkal pihentetőbb, nyugtatóbb kezelésről van szó, mint ugye egy gyógymasszázsnál, ott sokkal inkább egyébként az adott problémát próbáljuk adott esetben megoldani, amennyire lehet.
1: Na akkor még tegyük azt rendbe, hogy ezen belül, ugye a gyógymasszázson belül is gondolom különböző masszázstípusok vannak.
2: Nagyon jól gondolod egyébként, abszolút. Itt is vannak részkezelések. Én személy szerint egyébként a munkám során is nagyon szeretem, mert van, akinek tényleg csak fél órája van, és fél órával is tudok segíteni, akár egy nyakvállövkezelésnél, akár egy teljes hátnál, ahol nyaktól egészen derékig, vagy esetleg farizmokig is dolgozunk.
1: Tegyük fel, hogy valakinek, ahogy említette, csak fél órája van, akkor ilyenkor mi az első kérdésed, mikor ő megérkezik hozzád, vagy hogy méred föl, hogy melyik terület az, ami a legfontosabb?
2: Minden esetben az az első kérdésem, hogy mi a panasz. És ezt általában egyébként figyelem is, ahogy elmagyarázza a páciens. Nem csak hallgatom, de nézem is közben, hogy hova mutat, hogy fordítja a fejét, azért nagyjából azért egy-két percen belül látom.
1: Nem sokára azzal folytatjuk a beszélgetést, hogy a masszőröknek szükségük van-e masszázs közben visszajelzésekre, esetleges instrukciókra, hogy hol fáj, hol kevésbé fáj, ezt kérdezem majd a vendégemtől, Szemük Alexandrától, gyógymasszőrtől, itt az Élet Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
1: Ma reggel a gyógymasszázsról beszélgetünk, hiszen sokan csak relaxáló masszázsként tekintenek a masszázsra, pedig ennél sokkal többről van szó. Már azt megbeszéltük, hogy mi a különbség a relaxáló és a gyógymasszázs között, illetve arról is beszéltünk kicsit, hogy hogyan méred föl az állapotát valakinek, mikor megérkezik hozzád. A vendégem Szemők Alexandra gyógymasszőr, úgyhogy beszéljünk is egy kicsit arról, hogy neked miközben masszírozol, közben van-e szükséged egyáltalán visszajelzésre, vagy szoktál-e kommunikálni a páciensekkel?
2: Nagyon fontos. Borzasztóan fontos, mert egyes, hogy látom is, hogy hogyan reagál, illetve nekem nagyon figyelnem kell, de nagyon megkönnyíti a munkámat, hogyha folyamatosan kapok visszajelzést. Tiszteletbe tartom, ha valaki nem szeretne beszélni, és ezt mindig a kezelés előtt megbeszéljük, letisztázzuk, de hogy ha nagyon fáj, vagy ha nagyon kényelmetlen, akkor mindenféleképpen érdemes szólni, mert nem fájdalommal kezelünk egyébként. Tehát nem az a célunk.
1: Uh-huh. Tehát akkor, ha fáj, az nem jó?
2: Az mindig a mértéktől. Uh-huh. Mert hogy kellemetlen lehet az is, hogyha pont olyan gócpontra nyúlok rá, és folyamatosan vissza fogok arra a pontra térni. És itt nagyon fontos az, hogy vissza tudjak menni, hogy ne legyen kényelmetlen, ne szorítsa, ne legyen sokkal feszesebb az adott izomros, hogy én tudjak rajta dolgozni.
1: Mikor ajánlott valakinek gyógymasszőrhöz fordulni?
2: Elsősorban akkor, hogyha van mozgásszervi panaszt, viszont akkor is lehet jönni gyógymasszázsra, hogyha idézőjelben nincs panasz. Tehát, hogy abszolút megelőzés szempontjából is lehet, hogy állapotot tartsunk fent.
1: Milyen gyakorisággal kell járjunk, hogyha például prevencióról van szó, hogy említetted?
2: Uh-huh. Hát, hogyha megelőzés szempontjából, akkor nagyjából ez is egyéntől függ, de úgy körülbelül havonta egy alkalom. És azzal nagyon szépen fent tudunk tartani állapotot.
1: De mit tud megelőzni?
2: Nem csak a masszázs egyébként, tehát hogy maga az életmód is hozzátartozik, de hogyha folyamatosan, rendszeresen járunk masszázsra, akkor nagyon sok mindent meg tudunk előzni. Főleg egyébként nem csak izomfeszüléseket, tehát hogy ugye, mint tudjuk, a stressz is nagyon hat, és az izomrendszerre is hat, és ez oda visszaműködik. Szóval nagyjából egy picit az stresszet is tudunk oldani a masszázsra.
1: Sok esetben ajánlott a gyógymasszázs, de biztos vannak olyan esetek, amikor viszont nem menjünk masszázsra. Például nekem többször felmerült az a gondolat, hogyha mondjuk izomlázam van, akkor nem tudom megkülönböztetni a fájdalmat, hogy ez most mi miatt fáj, az izomláz miatt, vagy úgy amúgy. Ilyenkor például ajánlatos egy gyógymasszőrhöz menni.
2: Az attól függ, hogy mitől lett izomláz. Egyébként, hogyha egy kiadós sportolás után mész el masszázsra, akkor egyébként sokkal hamarabb le fog menni az izomláz, és sokkal hasznosabb lesz.
1: De alapesetben ezen kívül, most akkor megtudtuk, hogy ilyenkor akkor előszeretettel mehetünk, és még jót is tesz. Van olyan alkalom, amikor viszont nem menjünk, mert árthat.
2: Abszolút, és ez kevésbé ismert egyébként, hogy mikor nem érdemes menni. Elsősorban láz. Láz esetén semmilyenképpen. Fertőző betegségek, akut gyulladások. Ilyenkor egyébként nagyon fontos az is, hogy bármilyen gyulladás csökkentő antibiotikum szedése közben sem szabad. Mert olyan mellékhatásokat tudunk okozni masszázs során, amiért ugye a kezelő, mint én, nem fogok tudni felelősséget vállalni, mert hogy olyan fajta mellékhatás, hányás, hasmenés, belázasodás, tehát hogy erre nagyon figyelni kell.
1: Akkor ezt is megtudtuk, hogy mikor nem menjünk gyógymasszázsra, viszont sok helyen hallottam már a kismamáknak szóló gyógymasszázsról, úgyhogy ezzel folytatjuk majd nem sokára a beszélgetést. A vendégem Szemők Alexandra gyógymasszőr itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: Jude Law-t hallottad itt a Petőfin minden magyar, és egyébként pár órával ezelőtt még a plázson hallhattad őt Siófokon koncertezni, most pedig már itt a Petőfin hallgatod. Na, megyünk is tovább, a hírpercek következnek, utána természetesen folytatjuk a beszélgetés szemük Alexandrával, gyógymasszőrrel, hiszen ez a téma kimeríthetetlen és nagyon fontos, hiszen a gyógymasszást érintjük, erről beszélgetünk, tarts velünk a továbbiakban is. A hírpercek után Cseri Hanna dalával folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a napos idő, de egy-egy zápor vagy zivatar bárhol előfordulhat. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását. Adómentes lesz az iskola kezdési támogatás.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás csomópontja között a Budapest felé vezető sávokat lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves időkorlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Az előterjesztés megszünteti a vármegye és a főispán elnevezése, amelyek helyett ismét megyék és kormánybiztosok lesznek. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten. Például az alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül.
4: Ez az alaptörvény módosítás lezárja a rombolás korszakát, és egyben ősztől egy hatalmas közös munka kezdődik, az új magyar alkotmány közös kidolgozása. Magyarország történetében először valódi lehetőségünk nyúlik arra, hogy olyan alkotmányt alkossunk, amelynek megírásában minden magyar részt vehet, és amelyet minden magyar a sajátjának érezhet. Alkotmányt, nem alaptörvényt alkotunk. Olyan alkotmányt, amely közös szabálya lesz mindannyiunk életének. Olyan alkotmányt, amelyet tisztelet övez, mert a magyar emberek közös akaratából születik meg.
3: A benyújtott alaptörvény módosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon. Így reagált a miniszterelnök bejelentésére a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, lefejezik az alkotmánybíróságot, valamint korlátozzák a demokratikus választást. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választ. Gulyás Gergely azt írta, ez nem a jogállam sérelme, hanem annak vége. Adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskola kezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyerek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskola kezdést.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Oroszország Lengyelország megtámadására készülhet, erről írnak lengyel és brit lapok. Sajtóértesülések szerint az amerikai kormányzat figyelmeztette Varsót, hogy Moszkva próbára tenni a NATO keleti védvonalának képességeit, ezért egy közvetlen orosz támadás lehetősége sem kizárható. Az állításra Washington és Moszkva nem reagált. Donald Tusk lengyel miniszterelnök viszont valósnak nevezte a fenyegetést.
5: Senkit nem akarok megrémíteni, de nem kis részben az ukrajnai háborúban tapasztalt változások miatt a következő hónapok kritikusak lehetnek. Nem kell félni, ugyanakkor a fenyegetést sem szabad alábecsülni. Köszönjük a szövetségeseinknek, hogy tájékoztattak minket erről.
3: Ukrán dróntámadás érte tegnap hajnalban az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár közelében megsérült egy olajterminál, ahol tűz ütött ki. Az ukrán hadsereg támadást indította a Finnöböl egyik kikötője ellen is. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni támadásokat, melyek következtében üzemanyag hiány alakult ki Oroszország egyes részein. Megkezdődött Ali Hamenei Ajatollah gyászszertartása Teheránban. Az eseményen várhatóan 15-20 millióan vesznek részt. Több külföldi vezető is megérkezett az iráni fővárosba, hogy búcsút vegyen az ország egykori legfelsőbb vezetőjétől, aki egy izraeli légicsapásban vesztette életét még február végén. Európai vezetőket nem hívtak meg az eseményre. Ali Hameneit jövő csütörtökön helyezik végső nyugalomra szülővárosában. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeztek az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára. Az amerikai elnök a Rushmore hegye lábánál az elődeinek állított szoborcsoport előtt mondott ünnepi beszédet. Donald Trump úgy fogalmazott, soha egyetlen ország nem tett annyi jót a világnak, mint az Egyesült Államok. Magyarország is számos módon csatlakozott a függetlenségi napi ünnephez. A Lánchídra az Egyesült Államok zászlóit feszítették ki, a Nemzeti Múzeum kertjében pedig a két ország közötti kapcsolatot bemutató fotókiállítást nyílt. Részletek Csontos Ábeltől.
6: Az amerikai függetlenségi naphoz köthető programok július 4-ével sem érnek véget. Augusztusban például a 40. mesterségek ünnepe esemény sorozaton Egyesült Államok lesz a díszvendég. Amerikai kézművesek, egy úgynevezett bluegrass zenekar és egy őslakos táncegyüttes is bemutatkozik majd.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: A polgárőrök a mindennapok névtelen hősei, ezt mondta a belügyminiszter az országos polgárőr napon Kalocsán. Pósfai Gábor úgy fogalmazott, a polgárőrök példát mutatnak hazaszeretetből, önzetlenségből és közösségi összefogásból. A miniszter kiemelte, polgárőrnek lenni nem munka, hanem szolgálat.
7: Fontosnak tartom azt a munkát, amit a hazai polgárőrség végez. Hazai rendvédelmen belül, illetve az önkéntes közösségeken belül a polgárőrség egy kiemelt helyet foglal el. Nap jelen vannak különleges helyszíneken, ott vannak az árvíznél, ott vannak a hóban, fagyban, segítik a helyi közösségi életet, legyen szó akár kis településről, vagy akár egy nagyvárosról.
3: Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csak nem 500 végzett hallgató vehette át oklevelét. Az intézmény rektora emlékeztetett. A most végzett hallgatók útja a Covid világjárvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket jelentősen átírta a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Merkeli Béla felidézte. Az elmúlt években történelmi mértékben bővült az intézmény, amely már a Európa legjelentősebb angol és német nyelvű orvosképzőjévé vált.
8: Átadtuk a térségünkben egyedülálló nemzeti orvosi innovációs és képzőközpontunkat. Megújult a Herceghalmi Sebészeti Oktató-Kutató Laboratóriumunk. Elkészült a Városmajor Szív- és Érgyógyászati Klinika új épülete. Letettük az elméleti és orvostudományi központunk bővítését jelentő EU2 alapkövét, amellyel a jövő orvosképzésének alapjait is lefektettük.
3: Országszerte megkezdődtek a nyári gyermektáborok. A Balatoni Turizmus Szövetség elnöke arról beszélt. A Balatonon már évek óta a gyermektáborok egyik legfontosabb helyszínét tartják. Fekete Tamás hangsúlyozta. A tó körül a szolgáltatók idén is színes programokkal készülnek. Augusztus végéig folyamatosan vannak napközis és ottalvós táborok is 5-7 napos turnusokban.
9: Mindenki számára egyértelmű, gondolom, hogy mondjuk egy jó balatoni szörf, vagy éppen vitorlás tábornak a helyszínét itt találják meg, de hasonlóan lehet gondolkodni egyéb más sportágakban is, hiszen nagyon-nagyon széles a kínálat. Elmondhatjuk, hogy a lovaglástól kezdve a saktáboron, a fotós táboron keresztül egészen a gasztronómiai táborokig minden megtalálható. Nagyon-nagyon széles választék van ebben az időszakban.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos idő lesz ma is, de helyenként egy-egy szápor vagy zivatar előfordulhat, a szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 26-31 fok lesz. A Balaton 24, a Velencei-tó 22, a Tisza-tó 28 fokos. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: Petőfi Rádió. Sport.
10: Franciaország és Marokkó is továbbjutott a VB-n. Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Bence vagyok. Franciaország bejutott a legjobb 8 közé a labdarúgó világbajnokságon, miután Kylian Mbappé 70. percben született 11-es góljával 1-0-ra nyert Didier Deschamps együttese. Mbappénak ez volt a 7. gólja a tornán, amivel utolérte a góllövő listán az argentin Lionel Messit. A franciák győzelmével pedig az is eldőlt, hogy a kétszeres világbajnok Marokkóval fog majd találkozni a legjobb 8 között. Ugyanis a nap másik találkozóján az afrikai válogatott 3-0-ra győzte le a társházigazda Kanadát a 8-ad döntőben. Az afrikai együttes csak nem egy éve nem kapott ki, legutóbb tavaly augusztusban Kenyától, így a szombati volt a 34. összecsapása vereség nélkül. A világbajnoki összetettben az élen álló Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője a sprintfutam után a Forma 1-es brit nagydíj időmérő edzését is megnyerte Silverstone-ban. Így ő rajtolhat majd az érről. Antonelli mögött Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője végzett a második helyen, a harmadik rajtkockát pedig a másik Ferrarival a hazai közönség előtt szereplő 7-szeres WB győztes Lewis Hamilton szerezte meg. Antonelli csapattársa és összetettbeli nagyriválisa, a szintén brit George Russell a negyedik pozícióból indulhat. Óriási meglepetésre kiesett a címvédő a wimbledoni tenisztorna női egyesében. Iga Swiatek 2 játszamon kapott ki Alexandra Iallától. A második helyen kiemelt kazak Jelena Rybakina is búcsúzott, mint ahogyan a tavalyi döntős Amanda Anisimova is. Időközben az is kiderült, hogy a majdnem 4 év után visszatért Serena Williams térsérülés miatt nem lép pályára párosban Wimbledonban, ahol nővére Venus oldalán játszott volna. A magyar férfi vízilabda válogatott fölényesen 17-13-ra legyőzte az olimpiai és Európa bajnok szerb csapatot az OTP kupa második fordulójában a Hajós Alfréd nemzeti sportuszodában. Ezek voltak a sporthírek Szabó Bencétől.
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Stílus, a Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsok Laura és vendégem Szemők Alexandra gyógymasszőr, és természetesen a gyógymasszázsról beszélgetünk, már nagyon sok mindent átbeszéltünk. Kinek ajánlatos, mikor ajánlatos, mi a különbség a relaxációs masszázs és a gyógymasszázs között. Most viszont arra térünk rá, hogy sok helyen hallottam mostanában a kismama gyógymasszázsról, és hát itt elképzelem magam előtt a helyzetet, és nem tudom, hogy hogy lehetséges az, hogy kismamáknak gyógymasszázs, például a hátukon. Mesélj nekem egy kicsit erről.
2: Nagyon egyszerű a történet, nem fektetjük fel az ágyra őket, hanem vagy ülőhelyzetben fogjuk elhelyezni a kismamákat, vagy egyébként félig ülő helyzetben, akár a kezelő ágyon is. Ez az ágytól is függ egyébként, hogy milyen.
1: Náluk mikre kell figyelni? Van-e valami olyan fontos dolog?
2: Igen, második trimeszterben kezelünk csak. Tehát az első és a harmadik trimeszterben nem.
1: Csak a második, és onnantól nem is?
2: Egyébként talán a harmadikban is, de ott szigorúan csak úgy, hogy folyamatos orvosi papírja van a kismamának arról, hogy minden rendben, és ott igazából ott már csak a harmadik trimeszterben nagyon érdemes odafigyelni, hogy fél órás legyen.
1: Amikor megérkeztél hozzám ide a stúdióba, akkor láttad rajtam, hogy kicsit merev a nyakam. Első kérdésed az az volt, hogy elaludtam-e, a második kérdésed pedig az volt, hogy szedek-e magnéziumot. Na hát az első kérdésre azt válaszoltam, hogy nem tudom, hogy elaludtam-e, az a probléma. A másodikra meg azt válaszoltam, hogy nem szedek magnéziumot jelenleg. Miért lenne az fontos, hogy szedjek?
2: A magnézium azért nagyon fontos egyébként mindenki számára, kortól nemtől függetlenül, hogy nagyon sok hatással van az idegrendszerre. És ezáltal az izomrostokra is. Ezzel szoktuk azt javasolni, hogy lefekvés előtt egy ilyen fél óra órában nyugalmi állapotban érdemes bevenni, és egyébként egy minimálisan azért az alvást is tudja növelni, illetve minőségibbé tenni.
1: Mindegy, hogy milyen formában fogyasztjuk? Tehát kapszula, vagy por, vagy bármi?
2: Nem teljesen. Hogyha esti fogyasztásról beszélünk, akkor ott inkább kapszulát szoktunk javasolni, és a magnézium fajták közül a magnézium bizglicinát az, ami a legjobban felszívódó ebben az esetben.
1: És hogyha én tegyük fel, szedek magnéziumot, és mégis sikerült valahogy elaludnom a nyakam, vagy valamiért fáj, de borzasztóan, és mivel folyamatosan

0: dolgozik az ember, és nincs úgy ideje, hogy akkor most gyorsan elmenjen egy gyógymasszörhöz. Mit tud saját magának segíteni? Hogyan tudja azt kimasszírozni? Vagy hallottam olyanról is, hogy teniszlabda a falnál egy kicsit kimasszírozgatni. Na, adj nekünk egy kis tanácsot, kérlek. Vagy hát most jelen pillanatban nekem.
1: Nagyon jó egyébként az ötlet, viszont amire felhívom a te figyelmedet és a hallgatók figyelmét is, nagyon jó ez a teniszlabda, illetve masszázslabda is, viszont arra figyelni kell, hogyha nagyon feszes és nagyon korlátozott egyébként a mozgásterjedelem, akkor nem biztos, hogy kellene rámenni, mert hogy hatás ellen hatás, és még jobban be fogja durrantani az izomzatot.
0: Ó, akkor mit tehetek?
1: Hát első körben fel kell keresni egy gyógymasszert másnapra.
0: Tehát például arra van időm, hogy elugorjak egy szaunába, az segíthet a helyzeten?
1: Egyébként igen, viszont nem lesz hosszú távú a hatás. Tehát, hogy tűzoltásként abszolút, illetve még a szauna mellett a meleg vizes fürdőt tudom javasolni. Ez is egy ilyen kisebb tűzoltás.
0: Köszönöm, megfogadom a javaslataidat. Mi az, amit még javasolnál, mondjuk egy dolog a hallgatóknak és nekem, így a beszélgetésünk zárásaként a gyógymasszázzsal kapcsolatban?
1: Neked és a kedves hallgatóknak is azt tudom javasolni, hogy keresétek meg azt az egy kezelőt, aki számotokra megfelelő minden szempontból, és akkor rendszeresen lehet járni, és tud segíteni.
0: Igen, érdekes, hogy ezt kiemelted, mert van, akinek jó az egyik gyógymasször, van, akinek pedig nem, hiába volt a másiknak jó, mert ízlések és pofonok, hátak, karok, lábak, úgyhogy mindenkinek más. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál, és köszönöm a sok jó tanácsot.
1: Nagyon köszönöm a meghívást, nagyon jól éreztem magam.
0: Szemők Alexandra gyógymasször volt a vendégem ma reggel az Éles Stílus magazinban.
2: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: Dolgom volt, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, és neked is dolgod van most, méghozzá nagyon fontos. A legfrissebb hírek után ugyanis kezdődik a Csukás meseóra, és annyi lesz a dolgod, hogy hallgasd a gyerekmeséket, a gyerekzenéket, a mondókákat, a nyelvtörőket, egy kicsit kikapcsolódj, és utána Kassai Katával, műsorvezetővel fogok beszélgetni, ezt is meghallgathatod, sőt, kérlek, hallgasd meg, úgyhogy mesés kikapcsolódás neked erre az időre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Benyújtották az alaptörvény újabb módosítását, adómentes lesz az iskola kezdési támogatás, folytatódik az enyhe idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény felé tartókat, a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A Budapest felé autózók a külső és a leálló sávon tudnak haladni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az alkotmánybíróság hatáskörének visszaadása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. A Fidesz frakció vezetője szerint a benyújtott alaptörvénymódosítás az alkotmányos demokrácia végét és az önkényuralom kezdetét jelenti. Gulyás Gergely szerint politikai megfontolásból váltják le a köztársasági elnököt, módosítják az alkotmánybíróság jogkörét, valamint korlátozzák a képviselők választhatóságát. Adómentes lesz az iskola kezdési támogatás, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyerek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi intézkedést. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csak nem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett, a most végzett hallgatók útja a Covid-járvánnyal kezdődött. Az első egyetemi évüket átírta a részleges távoktatás. A klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás. Szopró suttogás a sötétben című előadásáért a Szatmár Németi Északi Színház társulata nyerte a Magyar Színházak 38. Kisvárdai Fesztiváljának fődíját. Az eseményre idén 17 anyaország és határon túli városból érkeztek társulatok, akik összesen 23 versenyelőadást mutattak be. Délelőttönként szakmai beszélgetéseket és műhely munkákat rendeztek.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos idő lesz ma is, de helyenként előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 16-24 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
3: A hírek után. És most Csukás Mese Rádió. Indul a Csukás Mese óra.
5: Csukás Mese Rádió.
6: Én nagyon szeretem.
3: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.
7: Hogyan vartak nadrágot? Írta Václav Crtek. Elmondja nektek Keresztes Ildikó. Mint aki az eszét vesztette, úgy repült be az ablakon a szobába Darázs. A ruhája szép csíkos volt, de a fullánkjával úgy hadonászott, mint egy lándzsával. Moha meg Páfrány összenézett és vállat vont. Aztán megszólalt Moha. Még nem köszöntél, Darázs? Én most nem köszönök, mert Darázs rajzás van, vetette oda. Jó lesz, ha most óvakodtok tőlem. És kirepült az ablakon. Egészen rendes, Darázs, mondta Páfrány. Legalább tudjuk, mihez tartsuk magunkat. Mi alatt beszélt, tüzet rakott a kemencében. Aztán a kemencétől Mohához fordult.
8: Nem akar égni? Nincs itt valahol egy fújtató, hogy felszítsam a tüzet? Ekkor a kemencéből kicsapott a láng, és beleharapott Páfrány nadrágjába. Mint a hátul valami megperzselt volna, mondta Páfrány. Úgy bizony, új nadrágot fogunk varni, mondta Moha. Mindjárt neki is láttak. Hoztak egy darab posztot, ollót, cérnát, meg egy nagy fokú tűt. Kiszabták a nadrágot, aztán neki veselkedtek, hogy összevarják. De hogyan? Kérdezte Moha. Először olyan hosszú cérnát kell lemérnünk, hogy elég legyen az egész nadrágra, mondta Páfrány. Lemérte a cérnát, alig futott a gombolyagból. No, és most hogyan tovább? Kérdezte Moha. Most befűzzük a cérnát a tűbe, mondta Páfrány. De hogyan? Kérdezte Moha. Hát így. S Páfrány megcélozta a cérnával a tűfokát. Igen ám, de a tű csiklandos volt. Mindig elhajlott és sikongott. No, de megbocsássatok! Végre befűzték a cérnát, Moha újra megkérdezte. De hogyan tovább? Te tartod a posztot, én megvarrom, mondta Páfrány. Moha leült a posztóval a székre. Nem így, kiáltott rá Páfrány. Úgy kell ülnöd, ahogy a szabó ül. Moha tehát szabomodra az asztalra ült, és tartotta a posztót. Páfrány nekilátott az első öltésnek. Beszúrta a tűt, s mivel a cérna nagyon hosszú volt, ki kellett mennie a tűvel a házikóból a tisztásra. Az áfonyától a szamócáig imbolygott vele. Mikor befejezte az első öltést, azt mondta neki Moha. Így sohasem lesz nadrágod. Jobban tennénk, ha helyet cserélnénk. Ahogy mondta, úgy is tettek. Páfrány ült a posztóhoz, és Moha vette kezébe a tűt. Most majd meglátod, a tűvel fürgén kell bánni, mondta Moha, és tüstén szorgosan nekilátott a második öltésnek. Beleszúrta a tűt a posztóba, majd kihúzta, és hogy szorosra húzza az öltést, egyenesen kifutott vele a házikóból a fekete áfonyához, onnan a szamócához, a szamócától a vörös áfonyához, a vörös áfonyától a fekete áfonyához. És ugyancsak büszke volt rá, hogy ilyen szépen megy neki a munka. Csak hogy a tisztáson állt egy öreg korhat fatönk. Moha megbotlott benne, a tönkből kitódultak a darazsak, élükön az iménti jó ismerősük úgy hadonászott a fulánkjával, akár egy lándzsával is egyenesen Mohára rontott. Nincs menekvés, most van a darázsrajzás! Moha meg se fújta megütött ujját, már is futott vissza tisztáson át. Darázs a nyomába. Ahogy Moha hátra nézett, elvesztette a tűt. Mikor befutott a szobába, Páfrány azt mondja neki. De nagy volt az előbb a szád, te nagy okos. Most meg a tűt is elvesztetted. Itt van, sipítozta Darázs. Moha nyomában berepült a szobába. Fullánkjával rárontott a két komára, és kiáltozott. Itt a rajzás ideje! A két kisember ugyancsak bajba került. De a szemfüles Moha gyorsan befűzte a cérnát Darázs fullánkjába, aztán megfogta és oda tartotta a posztot. Darázs fürgén munkához látott. Vart, beszegett, alsó és felső öltéseket végzett, még tűzött is. Végül összevarta a nadrágot. Aztán eltépte a cérnát, és kijelentette. De jó rajzásom volt az idén! És békésen kirepült az ablakon. Páfrány felvette az új nadrágját. Mindenütt jó volt, csak egy helyen volt rajta egy pici lyuk. Ezt biztosan a fulánknak hagyta, mondta Páfrány.
3: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
9: Móricz Zsigmond, Iciri-piciri. Elmondja Kassai Katalin. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy iciri-piciri házacska. Ott lakott egy iciri-piciri kismacska. Volt annak két iciri-piciri kisökre, rákaptak egy iciri-piciri kis tökre. Csizmát húz az iciri-piciri kismacska, hová lett az iciri-piciri barmocska? Bejárja az iciri-piciri kiserdőt, és nem leli az iciri-piciri tekergőt. Bejárja az iciri-piciri kaszálót, és nem látja az iciri-piciri kószálót. Rátalál egy iciri-piciri kis tökre. Bánatában iciri-picirit meglökte. Felfordult az iciri-piciri tököcske, benne a két iciri-piciri ökröcske. Megörült két iciri-piciri ökrének, vége van az iciri-piciri mesének.
3: Lépj be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
10: Csukás István, a kedves kis napsugár. Fiúk, lányok, figyeljetek, hegyezzétek fületek. A napsugár mindig fent volt, háza volt, a fényes menny volt. Egyszer egyszer aztán januárban széjjel nézett a világban, s tündöklik, amerre jár a kedves kis napsugár. Februári felhők mögül a napsugár földre repül. Körültekint kíváncsian, hogy a tölgyerdőben mi van. Lát egy kislányt, meg egy őzet, a nagy hóban kergetőznek. Mókus ámul, merre jár a kedves kis napsugár? Narcisz, hunyor, iringó, tavasz vizén erringó. Virágzik a domboldal, szedj össze egy csokorral. Elolvad a hóember, nem bír a nagy meleggel. Március néz, merre jár a kedves kis napsugár? Elcseni, így csinál tréfát a hóember piros orrát. A virágot kipattintja, vizet áraszt a patakba. Április néz, merre jár a kedves kis napsugár? Lepkét, méhet megszólítja, röpüljetek szárnyat nyitva. Halló, tüskés hátul süni, ideje már előjönni. Szól a többi hétalvónak, itt a tavasz, nyár lesz holnap. Május ámul, merre jár a kedves kis napsugár? Most sokáig veletek maradok, kisgyerekek. Fussatok ki a rétre, száz virággal terítve, rózsa, zsája, margarét, tarka-barka lett a rét. Június néz, merre jár a kedves kis napsugár? Barna bőrű viháncolók, hűvös vízbe ugrándozók, símogatva sütök rátok, még ringatnak a hullámok. Július néz, merre jár a kedves kis napsugár? Áldása a nyári napnak, a földeken most aratnak. Búza sárgul, szőkül árpa, hajlongva a napsugárba. Augusztus néz, merre jár a kedves kis napsugár? Őszi égen száll a fecske, új hazáját keresgetve. A csőrét előre tolja, Afrikába tartagója. Színes kabátot kap a fa, piros lesz az alma arca. Ködbe bújik a hegytető, hűvösebb lesz a levegő. Szeptember szól, merre jár a kedves kis napsugár? Szelet kavargat a réten, bágyattan süt fenn az égen. Az őszi nap alig látszik, faágakkal citerázik. Ám a réten kacagás száll, fent repül a papírsárkány. Október néz, merre jár a kedves kis napsugár? A felhőből vihar támad, hajlítgatja a fényfákat, felveri a tengert lázban, jobb ilyenkor bent a házban. Kibámulni az ablakon, míg a meseszót hallgatom. November súg, merre jár a kedves kis napsugár? Hull a hó a dombra, fára, öltözzetek hóruhába. Teszek rá aranygombot, barna diót, sárga makkot. Betlehemi istálóban, kisdet fekszik a jászolban. December szól, gyere már, te kedves kis napsugár!
2: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Varga Katalin csupa cselbajban van. Elmondja Novák Péter. Szemfüles, a róka vándorútja során megpillantott egy elhagyottnak tűnő várat. Csupa csel vár. A váron mindössze ennyi állt. A kapu szinte magától kinyílt. Aha, úgy látszik, ez is valami csel. Ovakodott be rajta Szemfüles. Az udvart üresen találta, de hátul a mosókonyhában hatalmas gőz volt. A mosókonyhában egy hétfejű sárkány mosott. Csipkés alsó szoknyát, sejemköntöst, virágos főkötőt. Jó napot, csupacsel, köszöntötte Szemfüles. A sárkány friss vizet öntött a mosógépbe. A csipkés ruhákat beletette. Nem gondoltam volna, hogy sárkány létedre ilyen holmikban jársz, csodálkozott Szemfüles. Hagyd el, sóhajtott a sárkány. Nem én hordom, hanem aranyhajú Irinkó. Úgy tudtam, hogy aranyhajú Irinkót már elvitte tőled Mirkó királyfi. Persze. De két nap múlva vissza is küldte az apjához. A szépséges aranyhajú királylányt, ámultozott Szemfüles. A szépséges aranyhajút, bólogatott a sárkány. Nem bírja ki vele senki két napnál tovább. Minden királyfi előbb-utóbb hazaviszi, ha megismeri pukkantságát, nyafkaságát. De hogy került vissza te hozzád? Faggatta Szemfüles a sárkányt, aki cseppet sem látszott csupa cselnek. Ez a munkám, ezért fizet a király. Én elrablom Irinkót, a király pedig jutalmat, vagyis felekirályságát és lánya kezét ígéri annak, aki tőlem kiszabadítja, hiszen tudhatnád, olvastál elég tündérmesét. Valóban olvastam, de azt gondoltam, hogy a sárkányok önként rabolnak királylányt. Sohasem raboltam önként egyetlen királylányt sem. Nem kedvelem őket. A lovaglást, a bajvívást, a vadászatot, azt igen. De hát... megöregedtem. Valamiből nekem is meg kell élnem, Szemfüles. Így született köztem és Irinkó apja között az egyesség. Minden alkalommal kapok 3 aranytallért. Nem sok, de nekem elég kosztra meg a villanyra. Lakbért nem kell fizetnem. Saját várban lakom. És mi történik akkor, ha valaki végleg elviszi Irinkót? Irinkót? Az lehetetlen. Nincs az a királyfő, aki kibírja mellette. Bárcsak engem szabadítana meg tőle valaki. Ennyi csupa csel. Ez az egyesség bizony nem csupa csel. Vállalhattál volna valami könnyebb munkát is. Hiszen vállalnék én, de mit? Hát, például köthetnél divatos kabátkákat, festhetnél lámpaernyőt, esetleg fonhatnál fűzfakosarat. Csupacsel mind a 7 feje egyszerre kezdett nevetni. Kitűnő ötlet! Kosarat fogok fonni! Szemfüles, ez egy valódi csupacsel lesz! Azzal már is lecsapta a csipkés alsó szoknyát, s futott fel a lépcsőkön, ahogy csak bírja. Aranyhajú Irinkó éppen egy rózsaszín bögrét készült hozzávágni, ám a sárkány nagyot kiáltott. Megállj, Irinkó! Vége az egyességnek! Viszlek haza apádhoz! Tán feleségül akarsz kérni, te szuszi-muszi, gúnyolta Irinkó. Szó sincs róla, kedves hugom, csak éppen befejeztem a királylány rablást. Mától kezdve mulatságosabb munkát végzek. Azzal vitte, tátos paripára ültette az ámultozó királylányt, és elporzott vele a hegyek között. Szemfülesnek annyi ideje sem maradt, hogy körbesétálja a várudvart, a sárkány már is visszaérkezett. Na, ezzel végeztem. Köszönöm, Szemfüles, hogy megmentettél a nagy bajtól. Fogadd el cserébe 3 hajszálamat. Ha bajba jutsz, csak fújd meg, sietek neked segíteni. Csupacsel várára még aznap kikerült az új tábla, kosárfonás, igazi, tündéri nyírfaveszőből önnek is divatos kosaratfonok. Nem telt bele 2 hónap, s a környék minden lakója csupacsel kosarait használta. Mindig ügyes volt ez a csupacsel, sóhajtott az öreg király, a kosárfonásnak pedig valóságos mestere. De Irinkó, az meg Irinkó. Ez pedig annyit jelentett, hogy aranyhajú Irinkó mellé egy újabb sárkányt kellett keresni. Fel is adtak egy apró hirdetést a tündéri hírekbe, és azóta is várják, hát ha akad valaki, aki csekély 3 aranytallérért vállalja csupacsel feladatát. Aki ismer ilyen sárkányt, értesítse őket.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Szervusztok gyerekek, Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Biztos veletek is előfordult már, hogy megtetszett egy olyan játék, ami nem a tiétek. De azt tudjátok, hogy nem szabad elvenni, legalábbis szó nélkül. Ha elkéritek, kölcsönkéritek, az megint más, de elvenni másnak a játékát nem szabad, mert utána nagyon rosszul fogjátok érezni magatokat. Mikola Péter, nem én voltam. Annáékhoz mentünk vendégségbe. Jó velük, mert Gyuszi bácsi apukám barátja, a felesége anyukám barátnője. Berci barátja pedig Tomi, Anna barátnőm testvére. Itt senki sem unatkozik, mindenki jól érzi magát a barátjával. Berci se lóg rajtunk, mint ahogy szokott, ha átjön Petra barátnőm, akinek nincs testvére.

0: Olyankor a nyakunkra jár, mindenbe belebeszél, minden játékunkat elrontja, mindig mást akar, mint mi. De az is zavar, ha kihallgatja, amikor olyasmiről beszélünk, amit csak egymásnak szánunk. Szándékosan idegesíteni akar bennünket. Nem tudja elviselni, hogy olyankor nélküle szeretnénk játszani. Ha elküldöm, megy árulkodni anyáéknak, hogy Zavarka nem engedi, hogy játszam velük, Zavarka kiközösít. Úgy utálom ilyenkor. Ha Annáéknál vagyunk, szerencsére eszébe sem jut minket piszkálni, ilyenkor jól eljátszik Tomival. Megfigyeltük Annával, hogy a szülők legalább annyira jól érzik magukat együtt, mint mi gyerekek. Különféle érthetetlen dologról beszélgetnek, de sokat nevetnek közben. Kellemesen telt a délután, Berci és Tomi autókkal játszottak, mi pedig berendeztünk egy nagyon szép szobát Anna babáinak. Éppen a legjobb résznél tartottunk a babaszobás játékban, amikor szólt anya, hogy 10 perc múlva indulunk. Amikor játszunk, olyan gyorsan telik az idő, hogy a hosszú órák is egyetlen percnek tűnnek. Bezzeg, amikor összetalálkoznak egy ismerőssel a szüleink, és mindenféle felnőtt dologról beszélnek, akkor nagyon lassan telik az idő. Alig tudom kivárni. Az a 10 perc, amit anya mondott, egy pillanat alatt eltelt. Megbeszéltük Annával, hogy innen folytatjuk. Elbúcsúztunk a barátainktól, és a kocsiban arról beszélgettünk, milyen szerencse, hogy ilyen barátaink vannak. Berci feltűnően hallgatag volt a hazaúton. Anya meg is kérdezte tőle. Jól vagy, kisfiam? Nincs lázad?
1: Igen, jól, csak egy kicsit álmos vagyok, felelte.
0: Otthon anya épp fürdeni küldött minket, amikor valami egészen elképesztő dolog történt. Berci nadrág zsebéből kiesett egy Matchbox autó, ami nem az övé volt. Anya rögtön felismerte. Nocsak, mondta. Pont olyan ez az autó, mint amilyen Tominak van. Hogy került ez a zsebedbe, Berci? Az öcsém fülig vörösödött. Olyan piros lett, mint a paradicsom, és csak úgy lángolt az arca.
1: Hát, nem tudom. Egyszer csak oda került a zsebembe,
0: válaszolta lesütött szemmel Berci. Apa is kérdőn nézett rá. Lehetséges, hogy ezt az autót, ami úgy néz ki, mint Tomi kedvenc autója, elloptad? Nem hiszek a szememnek.
1: Nem én voltam,
0: kiáltotta kétségbe esetten Berci, és még mindig a földet bámulta, mert nem mert a szemünkbe nézni. Ha nem te voltál, akkor ki lehetett? Kérdezte anya türelmesen.
1: Nem én voltam, hanem a kezem,
0: válaszolta. Értem. Szóval nem te, hanem a kezed volt, aki elhozta Tomi autóját. Ismételte meg anya, amit Berci mondott.
1: És te ezt hagytad a kezednek, kisfiam?
0: Folytatta.
1: Annyira tetszett nekem ez az autó, de nem akartam elhozni. Erre a kezem, se szó, se beszéd, hiába mondtam neki, hogy ilyet nem szabad csinálni, betette a zsebembe, amikor Tomi elfordult.
0: Mesélte az öcsém. Kellemetlen, mondta apa. Lehet, hogy most Tomi nem tudja, hová lett az autója. Lehet, hogy az egész család ezt keresi. Most mit évők legyünk? Berci idáig tudta tartani magát, és keservesen sírni kezdett. Én csak ijedtem, figyeltem, meg sem mertem szólalni, mert velem is történt már hasonló, amikor én is eltettem egy zsebtükröt Petráéknál, de amikor Petra elfordult, kivettem a zsebemből, és visszatettem a helyére. Nagyon rosszul éreztem magam akkor. Ne sírjál, Berci, lássuk, mit kéne tennünk, tárta szét a kezét anya. Beszéld meg a kezeddel, hogy mit szeretne. Felhívjuk Tomi anyukáját, és elmondod a történetet úgy, ahogy nekünk? Vagy megígéri a kezed, hogy többet nem csinál ilyet, és akkor valahogy visszacsempészük az autót Tomiékhoz. Menj a szobádba, Berci, beszéld meg a kezeddel, mi legyen, és ha megszületett a döntés, közöld velünk. Nem kellett sokat várni, és megjelent Berci az ajtóban, még mindig lángvörös füllel. Megbeszéltük a kezemmel, kezdte. Azt mondta, hogy nagyon szégyelli magát. Megbánta, és soha többé nem csinál ilyen butaságot. Szeretne megkérni benneteket, hogy juttassátok vissza azt a kis autót a gazdájához. Jól van, Berci, jól döntött a kezed. Megtesszük, amit kért, de először és utoljára, mondta anya. Sokszor nagyon tudok haragudni az öcsémre, de most olyan jól esett, hogy megoldódott ez a helyzet, mintha velem történt volna az egész. Egyszerre sóhajtottunk egy nagyot Bercivel. Anya és apa is észrevették, és összemosolyogtak. Rám nézett az öcskös, és megkönnyebbülten így szólt. Köszi, Zorka, hogy megértesz.
2: Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágy! bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
3: Most vissza a magyar szemékhez. Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.
4: Üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, én pedig Korcsog Laura vagyok, és ma reggel is egy nagyon kedves vendégem van itt a Csukás Mese órában velem, méghozzá Kassai Kata műsorvezető. Köszönöm, hogy itt vagy velem reggel.
1: Szia, köszönöm szépen a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Na hát azt el kell áruljuk a kedves hallgatóknak, hogy mi azért elég sokat dolgoztunk együtt a Csukás Mese Rádióban, mert nagyon-nagyon sok szép mesét olvastál a gyerekeknek, a hallgatóknak. Mesélj erről egy kicsit, hogy szó szerint mesélj egy kicsit, hogy milyen élmény volt az, hogy rádión keresztül láthatsz ilyen csodameséket a gyerekeknek.
1: Képzeld el, az volt benne számomra a kihívás, hogy én idáig úgy találkoztam mindig a mesélésnek a közönségével, hogy láttam őket személyesen. Ugye, vagy a színpadon, vagy otthon a saját gyerekeimnek, vagy bárkinek, akinek meséltem, láttam egyből a reakcióját. És ez egy olyan lehetőség és olyan alkalom, amikor ugye nem látod a közönséget. És nekem ez egy picit nehézség volt az elején, hogy nincs visszajelzés. És amikor így kezdtem hallani így ismerősöktől, meg egy-két embertől, hogy jó, hallottunk a rádióba, és olyan cuki volt, és nem tudom, meg amikor föltesztek valami részletet, és akkor arra jönnek ilyen észrevételek, és annyira jól esik, hogy úristen, tényleg egyrészt tetszik nekik, másrészt, hogy hallgatják, és hogy átmegy az, amit én szeretnék. Tehát én úgy szeretek mesélni, hogy beleélem magam, hogy eljátszom a szereplőket. Nem csak úgy simán felolvasunk egy mesét, tehát ez bárki tud, hanem minden szereplőnek, minden karakternek megvan a maga hangja, és én azt így eljátszom. És amikor a gyerekeknek ez tetszik, és ez a visszajelzés jön, hogy hú, ez itt tök jó volt, és így kell a gyerekeknek mesélni, az nagyon jól esik nekem. Úgyhogy igazából én nagyon hamar belejöttem ebbe szerintem, és nagyon megtaláltam ott a helyemet és a számításomat, és talán ez az egyik kedvenc munkám az elmúlt néhány évben, komolyan.
0: Mert jaj, de jó hallani.
1: Mert itt élhetem ki igazából a kreativitásomat, és ennek gondolom
0: úgy. Meg a színészi képességeimet.
1: Így van, igen, hogy végülis az eredeti szakmám az ugye ez. Úgyhogy ebben itt most kiteljesedhettem, és ezt így nagyon-nagyon élveztem.
0: Említetted a két gyerkőcödet, akik 17 és 13 évesek már. Ők mit szóltak ehhez? Gondolom, ők is meghallgatták anyát.
1: Persze, főleg a Bence, ő a kisebbik, ő 13 éves. Hát ő nagyon nagy rajongóm, mert neki nagyon sokáig kellett olvasnom mesét, ő nagyon szerette otthon is, ahogy esti mesét olvasok, és amikor elindult a Csukás Mese Rádió, akkor már ilyen izgatottan várta, hogy na mikor lesz már, az még ugye, hát most már lassan 2 éve, akkor ő még azért masszívan hallgatott mesét. És akkor bizony az volt, hogy húha, lesz egy ilyen, hogy Csukás Mese Rádió, és akkor mi bekapcsoltuk, és hallgattuk. Nem csak akkor, amikor én meséltem, hanem úgy eleve. És akkor meghallgatta egy az én mesémet, meg a hangomat, és akkor utána egy megtapsolt. Szép volt anya, így megdicsért, tehát nagyon aranyos volt. A kincsöt már annyira nem hozta lázba, meg most se úgy különösebben, persze meghallgatja.
0: Jó, hát ő már nagy lány.
1: Persze, ha így megmutatom neki, akkor még meghallgatja, meg igazából így büszke, mondhatom ezt, hogy végül is büszke anyára, de inkább a Benyó, aki a nagyobb közönségem, és a lelkesebb közönségem.
0: Nem sokára azzal folytatjuk a beszélgetést, hogy annak idején, mikor te még olyan nagy mesemondó voltál a gyerekek, kíváncsiak voltak erre, akkor nálatok hogy zajlott, főleg így a nyári időszakban. A vendégem Kassai Kata műsorvezető, itt a Csukás Mese órában.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsog Laurával, és hát folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Kassai Katával, műsorvezetővel. Köszönöm, hogy itt vagy.
1: Köszönöm én is a lehetőségét, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Ott tartottunk, hogy elmeséltük, hogy hány évesek a gyerkőceid, ugye a kisebbik 13, a nagyobbik pedig 17. Arról beszélgettünk, hogy amikor a Csukás mese rádióban te olvastál, akkor ők ezt nagyon szívesen vették, meg hallgatták, hogy anya milyen ügyes, és még büszkék is voltak rád, gondolom még a mai napig azok, ugyan már kevesebb mesét hallgatnak, de annak idején azért én úgy tudom, hogy nálatok nagy rituáléja volt a meseolvasásnak, és ők is beszálltak. Így a nyári időszakban nálatok ez hogy zajlott? Hogy tudtad őket lekötni, így, hogy egy kicsit több idejük volt?
1: Én rendszeresen csináltam azt, hogy például mikor kimentünk a strandra, oda is vittem olvasnivalót. És amikor kijöttünk a vízből egy picit ugye megszáradni, hűsölni, nem tudom, árnyék, akkor ott elhevertünk, és olvastam nekik, és nem egyszer előfordult, hogy napközben is elaludtak arra, ahogy olvasok. Remélem nem azért, mert annyira unalmas volt, hanem a megszokás, ugye így összekapcsolja az ember agya, meghallja azt a hangot, aki mindig őt álomban ringatja, álomban mesél, és akkor így automatikusan elaludtak rá, plusz nyilván ugye a levegő, meg a víz is kiszívta őket, de hogy ott is bevezettem, hogy napközben is mesélünk, nem csak este. És este persze ugyanúgy volt esti mese, persze egy picit kitolódott, ugye nyáron nem fekszünk olyan korán, nincsenek ilyen szabályok, hanem lazulás van, és akkor is nagyon sokat olvastam nekik mesét, és mindig is nagyon szerették.
0: Milyen téma volt a kedvencük, vagy milyen könyvek köré csoportosult a ti olvasásotok?
1: Bence nagyon, nagyon szerette az olyan meséket, sőt ez a kincsénél is megfigyelhető volt, hogy igazából teljesen mindegy volt, hogy mi az a mese, csak ugyanúgy meséljem el. Tehát nagyon érdekes, hogy a gyerekek állatira figyelnek arra, amit te mondasz. És ha mondjuk más szót mondasz a mesében, a megszokott mesében, ugye egy nagyon fontos a megszokás, az állandóság, mert ugye az elalvás előtti állapot, mielőtt átmegy abba az álomvilágba, azért az egy olyan rítus, tényleg egy olyan szeánsz, hogy ott nyugalom kell, állandóság kell, és ezért szeretik szerintem a gyerekek ugyanazt a mesét hallgatni. Legalábbis van egy ilyen életszakaszuk, amikor ugyanazt a mesét igénylik. És ugyanazt kellett elmesélnem, mondjuk mondok példát, persze, Anna Peti Gergő, amikor kicsik voltak, Kincső imádta, Bogyó és Babóca, tehát ezek a teljesen kis apró kis cuki mesék, és ha nem azzal a szóval mondtam, vagy nem azzal a hangsúllyal, akkor kijavítottak.
0: Mert megjegyezte.
1: Persze, és ez is azt mutatja, hogy egy félálomban, és amikor már csukva van a szemük, és azt hiszed, hogy alszik, akkor még nem alszik, hanem igenis nagyon figyel, és kijavít. De hogy konkrétumot is mondjak, és visszatérjek a kérdésedre, és meg is válaszoljam. Benyónak például nagy-nagy kedvence volt a Pompom, azt még a mai napig nagyon szereti, és ezt én is nagyon szívesen olvasom neki, mert abban jól el lehet játszani a karaktereket. Kincsőnek pedig egy ilyen szokásos, klasszikus király kisasszonyos mese volt az egyik kedvence. Azt is nagyon szívesen olvastam neki, de jobban szeretem az ilyen karakteresebb meséket, amiben rendesen figurák vannak, akiket meg lehet személyesíteni.
0: És most mi lesz, hogy most már nem olvasol nekik? Olvasod magadnak ezeket a meséket?
1: Nem, sajnos a mesékből valóban kezdünk kinőni, de jönnek az ifjúsági regények, úgyhogy most azt találtam ki, hogy a Bencének amúgy is szoktam néha segíteni, ezt csak itt titkosan mondom, kötelező olvasmányt olvasni, és akkor azt együtt olvassuk. Úgyhogy most elő fogok venni olyan ifjúsági regényeket, történeteket, most például Tarzant akarok neki olvasni, meg ilyenek, amit én is élvezek, ő is élvezi, együtt tudunk olvasni, illetve szoktunk olyat csinálni, hogy olvasó klub, hogy lefekszünk, napozunk, én olvasom az érnyémet, ő az övét, és akkor így mégis megvan a közös program.
0: Na, kíváncsi lennék a te előadásodban egy Egri csillagokra, úgyhogy ha esetleg felveszed, akkor küldj el nyugodtan nekem is, egy Pál utcai fiúk. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Kassai Kata műsorvezető volt a vendégem ma reggel a Csukás meseórában.
2: Szevasztok, én

0: Ez a Petőfi Rádió, minden magyar, felpörgetjük a reggelt, 8 óra lesz, a legfrissebb hírek következnek, utána pedig itt lesz velünk a Kelemenka Vádban, a Bagosi Brothers, de a kezdésben Paulinát játszom majd. Mert az
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
2: A garázsból indult.
1: Zenéjén generációk nőttek fel.
2: Mára pedig az ország

0: dobot. Ha megvolt a 8-szor a munka, meg a 8-szor a pianist, na akkor jövök én. És a korlátlan szórakozás a magyarokban.
1: Magyarok.
2: Nagy Feróval minden hétfőn este 11 órától.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után.
2: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Visszanevezhetik a vármegyéket megyékre, adómentes lesz az iskola kezdési támogatás, marad az enyhe idő záporokkal.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény felé vezetőket, a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros felé autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetése, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. A módosítás részeként dönthetnek a képviselők arról is, hogy a vármegyéket visszanevezzék megyékre. Adómentes lesz és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskola kezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Riasztották a magyar gripeneket egy kínai utasszállító miatt. A Hongkongból Londonba tartó járat pilótája nem vette fel a kapcsolatot a román civil légi irányítással, és ezt a román hatóságok jelezték a NATO légvédelmének. Miután a magyar-román határnál a vadászgépek pilótái figyelmeztették az utasszállító személyzetét, a probléma megoldódott. Oroszország Lengyelország megtámadására készülhet, erről írnak lengyel és brit lapok. A hírek szerint az amerikai kormányzat figyelmeztette Varsót, hogy Moszkva próbára tenni a NATO keleti védvonalának képességeit, ezért egy közvetlen orosz támadás lehetősége sem kizárható. Donald Tusk, lengyel miniszterelnök, valósnak nevezte a fenyegetést. Washington és Moszkva nem reagált. Látványos katonai parádéval ünnepelték meg az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulóját. A washingtoni Lincoln emlékmű felett alakzatban szálltak fel a vadászrepülők. New Yorkban tűzi játékkal emlékeztek meg az ország negyedévezredes történetéről. Az esti washingtoni ünnepséget és Donald Trump elnöki beszédét a viharos idő miatt néhány órával el kellett halasztani.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 16-24 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A legszebb reggelt neked július 5-e, vagyis július első vasárnapja van reggel 8 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod, ahogy ígértem, itt lesz a Kelemen kabátban a Bagosi Brothers, de a kezdésben Paulina és az összes nő, ezt játszom.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Itt vagy, veled én, te meg én, gyere nézd meg, hogy merre sodor az élet, éltet, ha nem is kéred, gyere nem nézlek.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Nyári gyere!

Dora Tildalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Nem is olyan régen, szerdán este a Petőfi TV Esti Kornél című műsorában Kovászki meg a Vegából Kova volt a vendégünk, illetve Szebényi Dani, ugyanis június 19-én megjelent egy új közös daluk, a Csónak, erről beszélgettünk. Ez a dal egyébként a Felkapott Zenék Sláger listáján is szerepel, és ezt a dalt egyébként először élőben a nagy közönség a Budapest Parkban hallhatja majd július 11-én a Kovászki meg a Vega koncertjén. Érdemes meghallgatni ezt a dalt, a videoklipet is nézd meg hozzá. Nagyon nyárias, nagyon szabad, és ha teheted, akkor nézd meg a velük készült beszélgetést is, már YouTube-on megtalálod, ahol meséltek egy kicsit a tervekről és arról, hogy hogyan tudnak együtt dolgozni annak ellenére is, hogy annak idején még 5 évig Szebényi Dani a zenekar tagja volt, majd 2021-ben kivált. Szóval nézd meg mindent, most pedig lehetetlen nincs. Ezt játszom a Kovászki meg a Vegától és Lotfi Begitől itt a Petőfin.

Gyönyörű rendetlenséggel hallottad a Blahalúziánától itt a Petőfin Minden Magyar. Van, akinek mindig makulátlan rend van otthon, másnál pedig gyönyörű rendetlenség, mint ahogyan a Blahalúzián dalában is hallhattad. A pszichológusok szerint a kisebb rendetlenség önmagában nem azt jelenti, hogy valaki lusta vagy szétszórt. Sokszor egyszerűen arról van szó, hogy éppen fontosabb dolgokra fordítjuk az időnket, vagy annyi minden történik körülöttünk, hogy a rendrakás egy kicsit hátrébb kerül a listán. Persze a túl nagy káosz hosszú távon zavaró lehet, de nem kell minden pillanatban tökéletesnek lennünk. Nem attól lesz valaki jó ember, hogy mindig katonás rend veszi otthon őt körül. Szóval, ha ma reggel nálad is ott maradt egy pár zokni a földön, vagy még mindig vár a mosogatás, ne ostorozd magad miatta, az élet nem egy lakberendezési katalógus, és mi sem vagyunk tökéletesek. Talán éppen ettől vagyunk igazán emberiek. Nem vagyok tökéletes, ez szól most a Zanzibártól, itt a Petőfin.

Láthatatlanul, ezt hallottad most a Quimbytől, itt a Petőfin Minden Magyar, és igazán láthatatlanul, nagyon-nagyon gyorsan be is léptünk a július hónapunkba. Július 1-én volt a Magyar Egészségügy napja, ugyanis Semmelweis Ignácnak július 1-én van a születésnapja. Ezzel kapcsolatban érdemes egy kicsit elgondolkodnunk, meg megállnunk, és átgondolnunk, hogy mennyi mindent köszönhetünk az egészségügyben dolgozóknak, a mentősöknek, az orvosoknak, az ápolóknak, hiszen ők minden nap értünk dolgoznak, minden percben, minden másodpercben, azért, hogy mi jól lehessünk, és rájuk mindig számíthatunk, úgyhogy egy kicsit mondj te is köszönetet magadban legalábbis. A Zaporozsec és Mező Misi dalával megyünk tovább. Köszi! Ez szól most itt a Petőfin.

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem

kisebb figyelmet. Bujakodtalak pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de

0: Alszom, ma nálad, ezt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Most pedig a legfrissebb hírek következnek, és 9 óra után pedig folytatjuk, felpörgetjük még jobban a reggelt az Ivan and the Paraz oldalával. Together, ez szól majd itt a Petőfin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Az online tesztet kitöltő legjobbak. Akik most személyesen bizonyítják tudásukat a múlt klasszikusaiból.
4: Hány filmet rendezett Mak Károly?
3: És a jelenkor magyar filmjeiből.
4: Volt már ennél őszintén mosolyod. Minden helyzetből kivágod magad.
3: Nagy diák teszt. Ma 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
6: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Visszanevezhetik a vármegyéket megyékre, adómentes lesz az iskola kezdési támogatás, folytatódik az enyhe idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
8: Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Biatorbágy térségében a 17-es és a 18-es kilométer között. A külső sávban aszfaltot javítanak a külső sáv zárása mellett. A munkavégzés mögött lassulás, torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
8: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja. A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. A módosítás részeként dönthetnek a képviselők arról is, hogy a vármegyéket visszanevezzék megyékre. Adómentes lesz az iskola kezdési támogatás, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, mintegy 400 ezer rászoruló gyerek családjának jár majd a 100 ezer forintos segítség. Az intézkedés célja, hogy megkönnyítsék a szeptemberi iskola kezdést. Orvosokat avattak Budapesten. A Semmelweis Egyetem diplomaosztó ünnepségén csak nem 500-an vehették át oklevelüket. Merkeli Béla rektor emlékeztetett arra, a most végzett hallgatók útja a Covid-járvánnyal kezdődött. Első egyetemi évüket átírta a részleges távoktatás, a klinikák rendkívüli működése és a koronavírus elleni védekezésben való szerepvállalás is. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségdíj adója idején a lakosságnak. Az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, valamint több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak. Tovább emelkedett a múlt heti venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatok szerint csaknem 3000-en vesztették életüket, és több mint 16000-en megsérültek. Rengeteg épület összedőlt, 16000-en elvesztették otthonukat. A mentőszolgálatok 11 nap után is túlélők után kutatnak. Több ezer embert még mindig eltűntként tartanak nyilván. A magyar kormány 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segít nyújt a dél-amerikai országnak.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Napos idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 16-24 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt, 9 óra múlt július első vasárnapján 5-én, és én pedig Korcsok Laura vagyok, együtt utazunk ezen a délelőttön is. Most pedig az Ivan and the Paras oldalával indítjuk az órát. Together, ez szól kezdésképpen.
1: Itt egy újabb óra,

akarsz lenni, ezt hallottad most Jautól itt a Petőfin Minden Magyar. Elindult a plázs szezon Siófokon, ugyanis másodikán Chris Rudy adott koncertet, harmadikán a BSV robbantotta fel a Balatonpartot, előtte pedig még korábban június 12-én Dash járt ott. Nem sokára azonban jövő héten az F-foton is találkozhatsz vele, utána pedig már nem kell sokat aludni, július 17-én és 18-án dupla Budapest Parkos koncerttel érkezik, most pedig ide érkezett a Petőfi Rádióba Kiskece, ez szól tőle.

Nem ezt hallottad az Ocsó Mácsótól, itt a Petőfin Minden Magyar. És milyen jó lehetett neked, hogyha ott jártál tegnap is a plázson, Siófokon, ugyanis Jude Law adott koncertet. Nem kell sokat várni már a Civil nagylemezére, ami július 9-én jelenik majd meg. Már pár dalt csöpögtetett róla, például a Vroom is egy ilyen, ez az első szingl a Civil nagylemezéről. De ahogy említettük már a plást is korábban, most említem megint az F-ot is, ami jövő héten kezdődik, ráadásul az 50. születésnapját ünnepli az EFOT, hatalmas nevek, hatalmas előadók lesznek ott a jövő heti velencei partin, ahogy többek között Jude Law is majd július 12-én. A Carson Komával közös dalukkal folytatjuk Szemüveg. Ez szól most itt a Petőfin.

0: próbálnánk.
1: A Margaret Island-dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Képzeld, ezen a napon, július 5-én a napi rekord hőmérséklet Pécsen volt 1950-ben, és ez 41,3 Celsius fok volt. Én azért nagyon örülök neki, hogy a mai nap már azért kicsit kellemesebb az idő, és nem a 40 fokot ütjük, és a leghűvösebb idő pedig 1960-ban volt a Kékestetőn, itt 4,4 Celsius fokot mértek. Jó, azért annak is örülök, hogy ennél azért egy kicsit kellemesebb lesz a leghűvösebb időjárás a mai napon, ami maximum 19 fok körül alakulhat. Úgyhogy ez a hétvégi időjárásunk már egy kicsit szabadabb, mint a múlt heti, mert akkor tényleg nagyon pusztító forróság volt. Szabadabb? Ezzel folytatjuk a Balkán VIP-tól, ezt játszom. Itt a Petőfin.
2: A

0: A Bermudától a Szólj, ha indulunk című dalukat hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Én most szólok, hogy indulunk is tovább. 10 óra lesz, a legfrissebb híreket hallod. Utána pedig egy hollywoodi történetet a Brains jó voltából.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.

0: Rádióban, Szani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Visszanevezhetik a vármegyéket megyékre, telefonon tárgyalt az amerikai és az orosz elnök. Folytatódik az enyhe idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Biatorbágy térségében a 17-es és a 18-es kilométer között aszfaltoznak, lezárták a külső sávot. A munkavégzés mögött lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. A módosítás részeként dönthetnek majd a képviselők arról is, hogy a vármegyéket visszanevezzék megyékre. A bírák kezdeményezhessék vezetőik visszahívását, és megszűnjön az önálló országgyűlési őrség. Adómentes lesz, és nem lehet végrehajtás alá vonni az iskola kezdési támogatást, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett, hogy mintegy 400 ezer rászoruló gyermek családjának jár a 100 ezer forintos segítség. Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt este telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő. A Kreml tájékoztatása szerint a csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőségekkel a két nap múlva Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. A megbeszélése az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából került sor. Oroszország Lengyelország megtámadására készülhet, erről írnak lengyel és brit lapok. A hírek szerint az amerikai kormányzat figyelmeztette Varsót, hogy Moszkva próbára tenni a NATO keleti védvonalának képességeit, ezért egy közvetlen orosz támadás lehetősége sem kizárható. Donald Tusk lengyel miniszterelnök valósnak nevezte a fenyegetést, Washington és Moszkva nem reagált. Úszóverseny miatt nem közlekedhetnek a hajók ma délelőtt a Duna-Szentendrei szakaszán, a Postás strand és a Budakalászi Duna sétány között. Az indulók egyessével rajtolnak majd. A hatóságok ezért délig teljes hajózárat rendelnek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak. A versenyzők több mint 5 kilométert tesznek meg a nyílt vízen.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napos idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 16-24 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Boldog névnapot a kedves MS-éknek és Saroltáknak, köszönts fel az ismerőseidet, akár itt nálam, Korcsok Laurát hallod éppen, és július 5-én 10 óra múlt. Megyünk is tovább, ahogy ígértem, hollywoodi történet, ezzel kezdjük az órát.
1: Itt egy újabb óra.

0: az egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Oké, okay, ik

Keserű. Ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Anita szeretne üzenni a kedves testvérének, Saroltának, hogy nagyon-nagyon boldog névnapot kíván. Andris is írt, ő Emesének szeretne üzenni, ugyanis Emeséknek is névnapjuk van a mai napon. Ő számot szeretne kérni, kívánságműsor ugyan nincsen, de nagyon szívesen játszom, ugyanis Emese kedvenc dala, Andris szerint a Pannónia, úgyhogy most ez szól Destől.

sírj! Blanche Dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar, és semmiféleképpen se sírj, még akkor se, hogyha nincs még meg a mai napi programod, mert én már találtam is egyet neked, ugyanis július első hétvégén ismét megrendezésre került a Balaton legszínesebb ingyenes zenei fesztiválja, és újra dallamok, ízek és élmények töltötték meg Keszthely belvárosát. Például a főtéren ma délután 5 órától 9 óráig jelmezes fotópont várja a látogatókat, a családokat, társas játékok, kincskereső játékok, táncház, kézműves foglalkozások, ismeretterjesztő előadások, majd 19 óra 30 perctől a Hajdú Klára Kvartett Szakonyi Milánnal lép fel, előtte pedig a főtéren a nagy színpadon az Andalgót hallhatod, majd este 9 órától pedig a Budapest Bár lép fel. Én azt mondom, hogy mindenféleképpen indulj el, és Szakács Gergő is ezt mondja a következő dalában, indulj el, ez szól itt a Petőfin.

A fényben néz, ezt hallottad most Ákostól itt a Petőfin Minden Magyar. És ne a fényben néz, hanem a mozi vászonra, ugyanis újra láthatod a mozikban a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet, és hogyha most nézed meg, mert most jött el az ideje számodra, akkor kaphatsz egy kis ízelítőt a Hogyan tudnék élni nélküled második részéből, úgyhogy érdemes ellátogatnod a mozikba, még akkor is, hogyha esetleg láttad már az első részt, akkor is újra megnézheted. Újra, ez szól most Karameltől, itt a

0: Stefán dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. 11 óra lesz, kezdődik a Befordultam a konyhára. Folytatjuk egy kicsit a tegnapi témánkat a tegnapi vendégemmel, Keresztesi Zoltánnal, séffel, szakoktatóval, ugyanis arról beszélgetünk, hogy hogyan előzhetjük meg a pazarlást, azt, hogy élelmiszereket dobjunk a kukába, mert esetlegesen megromlottak, hogyan használjuk fel, milyen kreatív ötletekkel lehet bármiből bármit varázsolni. Erről fogunk beszélgetni, tarts velünk a legfrissebb hírek után, Király Viktor dalával kezdünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Az online tesztet kitöltő legjobbak. Akik most személyesen bizonyítják tudásukat a múlt klasszikusaiból.
4: Hány filmet rendezett Mak Károly?
3: És a jelenkor magyar filmjeiből.
4: Volt már ennél őszintén mosolyod. Minden helyzetből kivágod magad.
3: Nagy diák teszt. Ma 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Benyújtották az alaptörvény újabb módosítását, telefonon tárgyalt az amerikai és az orosz elnök. Folytatódik az enyhe idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
5: Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Biatorbágy térségében a 17-es és a 18-es kilométer között aszfaltoznak. Lezárták a külső sávot, több kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja. A jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton is változtattak a tervezeten. Például az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Az ukrajnai és az iráni helyzetről is tárgyalt este telefonon az amerikai elnökkel Vlagyimir Putyin orosz államfő. A Kreml tájékoztatása szerint a csaknem másfél órás egyeztetésen kiemelten foglalkoztak a rendezési lehetőséggel a két nap múlva Ankarában kezdődő NATO csúcs találkozó előtt. A megbeszélésre az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából került sor. Országszerte tartanak a nyári gyermektáborok. A Balaton évek óta az egyik legfontosabb helyszín. A gyerekeknek napközis és ottalvós táborokat egyaránt biztosítanak. A jellemzően 5-7 napos turnusok többsége augusztus végéig tart. A tó körül a szolgáltatók idén is változatos programokkal készülnek.
1: Petőfi Rádió. Sport.
6: Marokkó és Franciaország már a 8 között a labdarúgó VB-n. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória. Elsőként Marokkó jutott a 8 közé a labdarúgó világbajnokságon, miután 3-0-ra legyőzte Kanadát. A végeredményt Raimi állította be a 98. percben. Az első két marokkói gól pedig Unai nevéhez fűződik. Kylian Mbappé 11-es góljával Franciaország 1-0-ra nyert a 8-ad döntőben Paraguay ellen, ezzel pedig szintén negyed döntős. A Real Madrid klasszisának ez volt a 7. gólja a tornán, így Lionel Messivel holt versenyben vezeti a góllövő listát. A francia válogatott a negyed döntőben csütörtökön magyar idő szerint 22 órakor Marokkóval játszik Bostonban. A VB következő 8-ad döntőjében ma 22 órától Brazília és Norvégia csap össze egymással New Yorkban, majd hajnali 2 órától Mexikóvárosban játsszák a Mexikó-Anglia találkozót. Mindkét meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A sprint futam megnyerése után az időmérőn is Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es brit nagydíjon. A 19 éves olasz versenyző idén már 5. alkalommal indulhat a pole pozícióból. Óriási meglepetésre kiesett a címvédő a wimbledoni füvespályás Grand Slam torna női egyes versenyében. Iga Świątek 2 játszmában kapott ki Alexandra Lalától. Köszönöm a figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Napos idő lesz ma is, de helyenként előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, a szél is több felé megérénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 16-24 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Július 5-e vasárnap, 11 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Tejföl, kukorica, cékla, darált hús, tejszín, sajt, tészta. Na, hogy ezekből mi mindent lehet készíteni, hogyha a te hűtődben is ezek fellelhetők, az mindjárt kiderül, most viszont Fire, ezzel kezdünk.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kész

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. Tegnap a vendégem Keresztesi Zoltán séf szakoktató volt, és a mai napon is ül most velem szemben. Tegnap arról beszélgettünk, hogy hogyan főzhetünk okosan abból, ami a hűtőnkben van. Ma pedig még több gyakorlati ötletet gyűjtünk, szó lesz a maradékok kreatív felhasználásáról, a fagyasztásról, a hűtő rendszerezéséről, tárolásról, és hogy hogyan lehet egyszerre pénzt spórolni és finomakat enni. Köszönöm, hogy ma is itt vagy velem.
1: Én is köszönöm, hogy itt lettek.
0: Tegnap már beszélgettünk egy kicsit erről a témáról, most folytatjuk, és kezdjük szerintem az egyik alapvető témával, ami a tárolás a hűtőben. Tehát például, amit tegnap elkészítettünk, azt hogyan ajánlod? És itt egy tévhitet már az elején eloszlathatnánk, például, hogy melegen tehetjük-e egyből a hűtőbe az ételeket?
1: Nem. Tehát melegen. Forróna semmiféleképpen. Én inkább azt mondanám, hogy ha már a szoba hőmérsékletről lehűl, akkor természetesen megfelelő tároló dobozba vagy csomagolásba. Itt nem is az a lényeg, hogy milyen hőfokba tesszük bele, vagy nem csak az a lényeg, hanem mondjuk szakmailag, hogy a forró, tehát hogy egy meleg ételről beszélünk, amit le akarunk hűteni, a forrásponttól, mivel mi azt nem esszük meg azonnal, onnantól a szobahőmérsékletig mennyi idő telik el. Na, ott szokott lenni a probléma. Az a probléma meleg ágya, inkább úgy mondanám. Mert az a időintervallum, amikor és most megint a szakoktató jön elő belőlem, bocsánat, amikor mikroorganizmusok el tudnak kezdeni szaporodni. Nekik az egy ideális közeg. Hőmérséklet van, tápanyag van, folyadék van, tuti buli, lehet szaporodni. Ezt kell, lehet, ha lehetőség van rá, kicsit meggyorsítani. Leveseknél egyszerű. Leveseknél, hogyha csinálunk egy hidegvizes fürdőt, és akkor beleállítjuk edényestől, a lényeg az, hogy minél gyorsabban kihűljön. A szárazabb ételeknél pedig ugye szintén valami olyan helyre tesszük, ahol nagyobb széljárás van a lakásban. Tehát itt az a lényeg, hogy ahogy langyos, már mehet be. De forrón semmiféleképpen.
0: Mert ezáltal nem a hűtőnek árthatunk, hanem az ételnek. Tehát ez volt a tévhit.
1: Hát igen. Tehát, hogy mondom, itt az a lényeg, hogy minél rövidebb idő alatt hűljön le. És akkor tovább is eláll. Tehát minél lassabban hűl le, tehát ha lassan hűl ki a szobai vagy a konyhai légtérben, és utána hűtjük, akkor ugyanúgy tovább fog romlani az, mert már egy bizonyos mennyiségű mikroorganizmus ugye elszaporodott benne. És a hűtő az is csak lassítja, tehát az nem öli meg a mikroorganizmus, csak lassítja a szaporodásukat, de ha már eleve sok keletkezett, akkor így is gyorsabban fog sajnos megromlani, de meg kell enni.
0: Ha már a hűtésről beszélgettünk, akkor nem sokára a fagyasztással folytatjuk a beszélgetésünket. A vendégem Keresztesi Zoltán, séf, szakoktató, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel Keresztesi Zoltánnal, séffel, szakoktatóval. Tegnap arról beszélgettünk, hogy hogyan tudunk pazarlásmentesen élni, természetesen az ételeket illetően, hogy hogyan tudunk minden hűtőben rejlő alapanyagot felhasználni. Ma pedig folytattuk már azzal, hogy hogyan tároljuk az ételeket, illetve hogy hogyan hűtsük és ne egyből forrón, melegen a hűtőbe tegyük az ételeket. Most pedig folytatjuk a fagyasztással, ugyanis én több helyen találkoztam olyan példával, hogy sokan a pékárút, például a kenyereket, és vagy a hűtőben, vagy egyből a fagyasztóban tárolják. Ez mire jó nekünk, és valóban helyesen teszik-e, és valóban tovább tud akár friss maradni?
1: Most kicsit külön kell választani, mert van az élelmiszeripari szempont, meg van az élvezeti érték. Uh-huh. Én mindig azt mondom, egy pékárú frissen az igazi. Mindig.
0: Ezzel nem frissen tuti.
1: Amikor már hűtjük és netán betesszük a fagyasztóba, akkor mi már előre gondolkozunk. Magyarán szólva, betározunk kenyérből, mert én nem akarok egy héten csak egyszer elmenni boltba, vagy pékhez, és
0: vagy nem fogy el.
1: Vagy nem fogy el, na akkor természetesen ezeket még én is leszoktam fogyasztani. Csak utána mindenkinek inkább azt javaslom, hogy ugye kivesszük a hűtőből, és nagyon sokan egyből kiteszik a
0: tányéra,
1: a konyhapultra, hogy kiolvadjon. Vagy még netán, persze, hát a sürkösen kell, bedobják a mikróba, és elkezdik kiolvasztani. De minden egyes fagyasztott dolognál legideálisabb, hogyha magába a hűtőbe tesszük ki, és akkor megvárjuk, hogy a hűtőben érje el azt a 1 és 5 fok közötti hőmérsékletet, ami még mi ugye ideális a tárolásra, és onnan kezdjük el ezt az egészet majd.
0: Tehát a fagyasztóból a hűtőbe.
1: Itt az több idő, tehát ott nem fog akkor gyorsan kiolvadni, kicsit előre kell gondolkodni.
0: De így van ez minden mással is, akár egy darált hússal.
1: Nagyon sok mindennel így van. Így talán még a állagromlás is egy kicsikét kevésbé jön elő, mert ugye azért az a tisztába kell lenni, hogy minden van alapanyag, aminek magasabb a víztartalma, és mi betesszük a otthoni fagyasztóba, ez kihangsúlyozom, hogy otthoni fagyasztó, ott nagy kristályok képződnek, roncsolódik a sejt szerkezet, amikor kivesszük, nagyon nagy folyadékveszteség lesz, és már egyáltalán nem olyan lesz a állagam, amilyen, ahogy betettük. Ugye mi a vendéglátásban ezért használunk sokkoló hűtőket és sokkoló fagyasztókat, hogy rövid idő alatt mikrokristályok keletkezzenek, hogy rövid idő alatt tudjuk ezt leülteni, hogy az élvezeti értéke az nem is ugyanolyan maradjon, de kicsit jobb maradjon.
0: Akár a hűtőben, vagy akár a fagyasztóban ezeket a készételeket, meg a nyers alapanyagokat hogyan tároljuk? Mit javasolsz?
1: Szerencsére most már ugye azért a modern gasztronómiai eljárásokat otthon is nagyon szokták, jó páran szokták használni. Alapvetően ugye tárolódobozokat használunk, műanyagdobozokat. Azokból is persze most már nagy hype-ja van a mikroműanyagoknak, tehát olyasmiket használjunk, amiknek ugye nincsen olyan kioldódása, zárható fedélű, légmentesen zárható fedéllel betéve. Egy valamit nem szoktam, hogy valamit mondjuk csak alufóliába csomagolok be. Általában folpakot használok folpakba, és akkor utána alufóliába, mert már jártam például úgy, hogy valamilyen nedvesség hatására az alufóliából például rajta maradt egy sült húson egy kicsit ilyen alumínium réteg. Az nem igazán biztos, hogy jó megenni. Tehát én azt mondom, hogy ha alufóliába csomagolunk, akkor nem közvetlen abban, hanem először folpakba és utána alufóliába, ha valamiért mondjuk a fóliába szoktuk enni. De amit a modern gasztronómiából akarok kiemelni, hogyha netán otthon valaki tényleg annyira imád főzőcskézni, most már nem egy olyan drága dolog, a szuvidálás. Uh-huh. Ugye egy ilyen kis szuvidród, ami egy vízforgatóval állandó hőmérsékletet ad, amihez szükséges egy vákumozógép. És otthon már ilyen külső vákumozógépeket lehet, hogy szoktak használni.
0: Én mert is azok... most szereztem be.
1: Tessék. Mert ezek már megfizethetőek, persze a konyha technológia, a konyhaipar az a belső nagy kapacitású vákumozókat használja, de ha vákumozacsiba teszünk el bármit is, a legideálisabb.
0: Mert légmentes.
1: Mert légmentes. Pontosan elveszük az oxigént a baciktól, nem tudnak szaporodni. És amikor a hűtővel tesszük, akkor meg tuin van.
0: Meg a fagyasztóban is
1: bárhova. Tehát ha már nem is akarok szuvidálni, de veszek egy ilyen vákumozógépet, külső vákumozó zacskóval, és abba teszem el az élelmiszereket, és akár a felvágottak is, még mondhatnám azt, hogy a szavatossági időn túl is jobban eltartható.
0: De természetesen a kenyéren kívül még más alapanyagokat is leszoktunk fagyasztani, úgyhogy nem sokára ezzel folytatjuk a beszélgetést. A vendégem Keresztesi Zoltán, séf, szakoktató, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel Keresztesi Zoltánnal, a séffel, szakoktatóval. Tegnap a hűtőben rejlő finomságokról beszélgettünk, aminél hajlamosak vagyunk túlvásárlásra, és ezáltal sok alapanyagunk meg készételünk a kukában landol. Na hát ma pedig egy kicsit a tárolásról, hűtésről, fagyasztásról beszéltünk, és ezt folytatjuk. Már megbeszéltük, hogy sokan a pékárukat, akár a kenyeret, akár a zsömlét, a kiflit lefagyasztják, vagy a hűtőben tárolják. De ezen kívül más alapanyagokat is tárolunk a fagyasztóban. Na, mik ezek, és itt mit javasolsz nekünk?
1: Igen, egyik utcai legenda, imádom, amikor a tejfölös dobozba a töltött káposzta van, és akkor vagy a fagyis dobozba, és mindenki az hiszi, hogy fagyban meg.
0: Vagy a vajas.
1: Igen, de most ezen kívül igen, hogyha kapcsolunk, és jobbik esetben nem, a szemétbe kerül az a élelmiszer, amiből túlvásárolunk magunkat, hanem még időbe kapcsolunk, és betesszük a fagyasztóba. Ilyen elő szokott fordulni a felvágottaknál, tejtermékeknél. Na már most le lehet fagyasztani ezeket a dolgokat, de amint említettem, azzal tisztában kell lenni, hogy nem olyan lesz, mint ahogy betettük. Vizes lesz, más lesz az állaga, és ahogy kiszedjük a fagyasztóból, és ugye ideális esetben a hűtőbe engedjük ki, mikroorganizmusok elkezdenek szaporodni, és hiába betettem egy becsomagolt sonkát, és utána, mert nem ettem meg, kiveszem, és még meg akarom menni, igaz, már lejárt a szavatosság ideje, természetesen vendéglátásban ilyenét is bünti van, tehát még fagyasztva se lehetne ott a lejárt szavatosságú sonka, de mondjuk még szeretnék egy sonkás szendvicset csinálni belőle, nem ajánlom. Tehát bármi ilyesmit lefagyasztunk, és utána fel szeretném használni, azt hőkezelni kell. Akkor csináljak egy sonkás tésztát belőle, vagy bármi olyasmit, amivel legalább 100 fok fölé viszem a hőmérséklet a terméknek. Tehát a túrót is lefagyasztom, még egy túrós csúszát se szívesen csinálnék velem, mert csúszát is, ahogy a főtésztával a túrót összekeverjük, és nem szoktuk annyira megmelegíteni, hanem csinálni egy túrógombócot belőle, vagy egy túrótortát belőle. De egy a lényeg, hogy amit kiveszünk a fagyasztóból, és nem oda termett, tehát nem igazán úgy kellett volna tárolni, de mi lefagyasztottuk, hogy még fel tudjuk használni, azt utána hőközölve használjuk fel mindenféleképpen.
0: Nyilván, hogyha fagyasztjuk, és lejár a szavatossága az adott ételnek, alapanyagnak, akkor nem látjuk a romlás jegyeit rajta, vagy jeleit. Abban az esetben, mikor mondjuk nem fagyasztjuk le, hanem esetleg látjuk, akkor nyilván vannak teljesen egyértelmű jelei, a penész, meg hasonlók.
1: Abszolút.
0: De van olyan, amikor nincs, és mégis megromlott az adott termék vagy étel. Ilyenkor hogyan tudjuk megállapítani, hogy az az étel fogyasztható-e még?
1: Hát minden étel a romlásnak azért először van egy színváltozása is. Tehát látszik rajta, hogy nem egészséges a színe. A túrónál is, ha már erről van szó, a felvágottaknál is erről van szó, még úgy, hogy meg se szagoltuk. Uh-huh. Utána természetesen minden élelmiszerromlás valamilyen szagváltozással is történik, tehát az a, jön az a jó kis ilyen ammóniaszerű, nem egészséges illatözön, amikor felbontjuk, és ha már hozzáérünk, akkor érezzük, hogy mondjuk a felvágott az kicsikét nyálkás, az a csirkemell is, ugye, és ugye pláne, ha olyan dolgokról beszélünk, aminek magas a nedvesség és magas a fehérje tartalma, és főleg nyár van, akkor ezekkel már nem szabad játszani. Tehát amikor már látjuk rajta, hogy egy kicsikét is már nem az igazi, akkor már le se fagyasszuk.
0: Meg ilyenkor már a hőkezelés sem segít.
1: Ilyenkor már nagyon a hőkezelés sem segít. Pontosan. Ha igazán jót akarunk magunknak.
0: És aztán igazán veszélyes tud lenni, hogyha mégis romlott ételt fagyasztunk, úgyhogy nem ajánljuk senkinek.
1: Nem. Épp ezért. Mielőtt még vagy megromlik, vagy netán ki kell dobni, esetleg lefagyasztani, használja mindenki a fantáziáját, és próbáljon belőle egy másik ételt készíteni.
0: Na hát neked is nem sokára lesz erre lehetőséged, ugyanis játszunk ma is egyet, mondok majd neked alapanyagokat, ami esetleg, sőt, szinte mindenkinek a hűtőjében talán ott lapulhat, és ebből kell majd neked készíteni finomságokat, akár többfélét, akár hideget, meleget. Ezzel folytatjuk nem sokára. A vendégem Keresztesi Zoltán, séf, szakoktató. Itt a Befordultam a konyhára című magazinban.
2: Sziasztok, Szajanó vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel, Keresztesi Zoltánnal, séffel, szakoktatóval. A tegnapi és a mai napon is leginkább arról beszélgettünk, hogy hogy ne pazaroljunk, hogy ne dobjuk ki az alapanyagokat, a készételeket a hűtőből, hogyan használjuk fel kreatívan, és alkossunk valami nagyon finomat. Na hát, most játszunk egy kicsit, ugyanis összeírtam pár olyan alapanyagot, amit, hogyha mondjuk én most elgondolkodtam, mi lehet az én hűtőmben, vagy akár Zoli a ti hűtőtökben otthon, hát felsorolom, te pedig rögtönöz nekünk valami finomságot belőle. Az első a tejföl, a második a kukorica, harmadik cékla, negyedik darált hús, ötödik tejszín, hatodik sajt, hetedik tészta. Nem olyan nagyon nehéz, de azért egy kicsit el kell gondolkodni rajta.
1: Valahogy én leveses típus vagyok, mindig először levesekbe gondolkozok, és most is, hogy a cékla egy ilyen tradicionális orosz leves jutott eszembe, ez a borscs. Én például ciklából, tehát darált húsból csinálok kis húsgolyókat, céklából, tejfölből, természetesen még egy kis zöldségekből csinálnék egy ilyen tejfölös céklás levest, ami

0: sajátra azt terjedhettem. Sajt, tészta, ezek a tradicionálisak, ez a sajtos tészták, hidegen, melegen, kukoricával, tejfőllel, darált hús, hát abból pedig akár kukoricás, darált húsos tésztaragút, de lehet még cékrával, darált hússal is csinálni egy ilyen ragút. Tehát mindig játszani kell. Tehát kinek milyen az ízvilága? Nagyon sok mindentől függ ez természetesen. Hogyan nőtt fel, otthon milyen típusú ételeket evett, mostanában milyen típusú ételeket eszik, mert szerintem például a céklánál maradunk, az lehet, hogy sokan nem eszik mostanában a céklát. Ha valaki természetesen tudatos táplálkozás, víz, vagy vega, vagy vegán, oda nagyon jó kiegészítő, mert nagyon magas ugye ásványanyag tartalommal rendelkezik, de ugye szerintem az alap háztartásokban nem nagyon szokott részt venni.
1: Hát vagy sokan csak savanyúságként fogyasztják.
0: Vagy savanyúságként, igen. Az se rossz. Természetesen az se rossz. Sajt. Sajt ez kompatibilis dolog. Sajtból lehet sajtra fogós csinálni. Attól függ, milyen sajt? Mert csak azt írtad fel, hogy sajt.
1: Nálatok otthon most milyen van?
0: Hát volt. Ejdámi. Abból lehet. Például leszeletenem, ráteszem egy tányérra, beteszem, mint tudom én, 15 másodperc a mikróba, és akkor megpirul, és olyan lesz belőle, mint egy sajtropogós. Uh-huh. Ezt ilyen krémlevesekhez szoktuk betétként néha használni. Ementáli szokott lenni, sajtkrém szokott lenni, és sajtkrémet azért szeretem, mert kompatibilis. Sajtkrémből mindent lehet desszertet lehet csinálni, levest lehet belőle sűríteni, krémeket lehet belőle csinálni, és ez azért is jó, mert ugye lisztmentes, tehát bármiféle krémet, amit már az előző adásban is említettem, egy hideg krémet valami pirítósra, akár céklapürét is össze lehet sajttal krémesíteni, és sajtkrémmel, és akkor egy ilyen sajtos céklás krémet kapunk.
1: Jó, hát most a listádon sajtkrém nincsen, csak
0: igen,
1: sajt.
0: Igen, csak sajt.
1: Sajnálom.
0: De meg tudunk csinálni, bocsánat, sajtot tejszínnel például egy kicsikét felolvasztva felfőzök. Akkor ha úgy tudom ugye egyneműsíteni, emulgálni őket egy kicsit, utána visszahűtöm, egy sajtkrémet kapok.
1: Megoldottad.
0: Ez az, tehát erről beszélek, hogyha van tejszínem meg sajtom, és mondjuk sajtkrémet szeretnék csinálni, akkor az egészet csak összefőzöm. Összepürésítem, vagy ha kell, ha elég, ha olyan típusú sajt, mondjuk tényleg zsíros sajt, szépen feloldódik a tejszínbe, akkor csak elkeverem, hanem akkor egy robotgéppel egyneműsítem, visszahűtöm, és már kaptam egy sajtkrémet. Amit ugye bármire még fel tudok használni.
1: A hétvégének több fontos tanulsága is van. Az egyik, hogy igazából csak a fantáziánk szabhat határt abban, hogy mit készítünk, ezt most Zolitól is megtudhattuk, illetve az a lényeg, hogy a főzést, a sütést egy játékként kezeljük, és tényleg alkossunk és merjünk kísérletezni. Ugye, Zoli? Ezt tanultuk most tőled. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Keresztesi Zoltán, séf szakoktató volt a vendégem. Hétvégén a Befordultam a konyhára című

0: Nincsen holnap, ezt hallottad most Freddytől itt a Petőfin Minden Magyar. Nincsen holnap nekem legalábbis adásom, és a mai napra is véget ért, úgyhogy elköszönök tőled. Korcsog Laurát hallottad, viszont maradj itt a Petőfin, mert Szikora Tomi érkezik, vele kezdődik a Petőfi 56, utána pedig Medgyesi Gábor váltja majd őt, úgyhogy maradj itt a Petőfin, mi pedig találkozzunk jövő héten is. Legyen csodaszép napod, mosolyog sokat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: 0630 380 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után.
2: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Benyújtották az alaptörvény újabb módosítását. Emelkedett a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Folytatódik az enyhe időzáporokkal.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Moson-Magyaróvár térségében az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon műszaki átjárót építenek a 158-as kilométernél. Lezárták a belső sávot, a munkavégzés mögött 1-2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 3380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalmi egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton is változtattak a tervezeten. Például az alkotmánybíróság tagjainak megbízatása 12 év helyett 9 lesz, újraválasztási lehetőség nélkül. Semmiképpen nem nevezhető a jogállamisággal összhangban lévőnek az az alaptörvény módosítási javaslat, amely megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, jelentette ki az egyik konzervatív lengyel heti lapnak adott interjúban az államfő. Sólyog Tamás hangsúlyozta, nincs oka a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolítására, úgy fogalmazott. A parlament elé terjesztett szöveg egy konkrét személyre szabott jogszabály, amely egyetlen mondattal intézni el a hivatalából való felmentését. Érvénytelen lett a szlovákiai népszavazás. A részvételi arány ugyanis rendkívül alacsony, 16% volt. Az ország történetének 10. referendumán a volt kormányfők és más közjogi méltóságok élethosszig tartó juttatásának eltörtéséről, valamint a különleges ügyészség visszaállításáról dönthettek volna a szlovákok. A jogszabályok értelmében az érvényességhez a szavazásra jogosultak több mint felének az urnákhoz kellett volna járulnia. Emelkedett a múlt heti venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatok szerint csaknem 3000-en vesztették életüket, több mint 16000-en megsérültek, rengeteg épület összedőlt, 16000-en elvesztették otthonukat. A mentőszolgálatok 11 nap után is túlélők után kutatnak. Több ezer embert még mindig eltűntként tartanak nyilván.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos idő lesz ma is, de helyenként egy-egy zápor vagy zivatar előfordulhat. A szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31 fok, este 16-24 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Indítunk egy újabb órát top magyar zenékkel a Petőfi Rádióban. Amit hallasz, az a hivatalos lágerlistánk, a Petőfi 56, és következik a mai etap, a top 28. Hello, én a listavezető Szikora Tamás vagyok. Itt egy ízig-vérig frissítő nyári dal, Filó Tonic 100-szor.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
2: Ez a Petőfi Rádió.
1: A 28.

0: Petőfi 56.
1: A 25.
2: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honeybeesből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Pardograsztal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virágát, és

0: hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
2: Nyaki, benne vagyunk a fesztivál szezonban, és a Kolibri koncertnaptára is tele. Például a hónapban találkozhatunk velük a kampuszon, Debrecenben, ott lesznek a Művészetek völgyében, de augusztusban játszanak a Steak Szalézító Fesztiválon, a Szigeten, a Strandon és a Színen, valamint a Mi utcánk mini fesztivál lesz majd a nyárzáró bulijuk augusztus 29-én. Hallgass meg, hogy szól ez a dal élőben. Kolibri, húzat. Mutatom a helyezését.
1: A 24.
3: Nézem, ahogy nézek át.

0: Petőfi 56, a 21. Ez a legújabb magyar zene.
1: Megjelent.

0: Rádió 56. A hét legjobb hazai zenével. Petőfi Rádió.
1: Figyelem, készülőben az új Fluor album, amelyről következik a második dal, Keserű a Petőfi Rádióban. A dal, amely szerintem meg annyi nagy szerelemre érvényes, hiszen néha kitartunk akkor is, amikor már nem kellene. Van, hogy évekig bántjuk egymást, visszatérünk a fájdalmas, de ismerős mintákhoz. Észre sem vesszük, hogy milyen károkat okozunk ezzel. Na erről szól ez a dal, mondhatni egy keserű csók a nyári viharban. Fluor Keserű a Petőfi Rádiós lágerlistáján.
0: A 20.
2: Oké.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Következik a Halott Pénz, akik tényleg egész hónapban fesztiváloznak. A Sopron Fest után jövő héten beveszik a Hajómalom Fesztivált, ott lesznek az Efoton, a Fehértónon, játszanak majd a Plázson, Siófokon, Debrecenben, a Kapuszon, és még az augusztusi helyszínek között ott van a Gyárkert Veszprémben, a Strand Fesztivál, valamint a Szegedi Szín. Infók, részletek a Halott Pénz hivatalos oldalán. Ezt a dalt is imádja a közönség. Halott Pénz, gyerekek!
0: Petőfi 56.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenével. Petőfi Rádió.
1: Ha most kellene megszavaznunk az év női előadója címet, akkor én Nagy Bogira voksolnék. Tényleg óriásit megy például a Bája Lexel közös kollaba, nem hiszek, de ez a dal verhetetlen. Nagy Bogi, de es, jól leszek újra mindjárt a Petőfi Rádió hivatalos lágelistája.
2: Remélem egyszer nagyon leszek újra, az ég égene mégis nehéz a súlya.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
0: Itthon.
3: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
3: küld el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk.

0: zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Tóth Éva. Ez a Petőfi Rádió.
4: Benyújtották az alaptörvény újabb módosítását, lövöldözés volt New Yorkban, folytatódik az enyhe idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Baleset történt a terelésben az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Biatorbágy térségében. A 17-es kilométernél a külső sávot foglalják el a sérült járművek, több kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 3380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
4: Hírek. Benyújtotta a kormány az alaptörvény 17. módosítását az országgyűlésnek. A 12 pontból álló javaslatban szerepel egyebek mellett az országgyűlési képviselők mandátumának 12 éves korlátja, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy a társadalom egyeztetésen kapott javaslatok alapján több ponton változtattak a tervezeten. Nem nevezhető a jogállamisággal összhangban lévőnek az az alaptörvény módosítási javaslat, amely megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, jelentette ki az egyik konzervatív lengyel hetilapnak adott interjújában az államfő. Súlyog Tamás hangsúlyozta, nincs oka a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolítására, úgy fogalmazott. A parlament elé terjesztett szöveg egy konkrét személyre szabott jogszabály, amely egyetlen mondattal intézni el a hivatalából való felmentését. Egész Európában Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, ami az éveken át leállított beszerzések eredménye. Ezt írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a GKI gazdaságkutató elemzésére hivatkozva kiemelte, a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban ez a mutató 20 és 32 év között mozog. Hozzátette, hogy a kormányváltás óta felszabadított uniós forrásokból csak nem 2 milliárd euró értékben vásárolnak új hévkocsikat és emeletes motorvonatokat. Lövöldözés volt New Yorkban. 8 ember, köztük 4 gyerek megsérült Coney Islanden késő este az amerikai függetlenség napján. A sérülteket kórházba vitték, 7 áldozat állapota stabil, egy fiatal női viszont válságos. A helyszínen találtak egy lőfegyvert is, de az elkövetőt egyelőre nem fogták el.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos idő lesz ma is, de helyenként előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, a szél is több felé megélénkül. Délután 26-31 fok, este 16-24 fok lesz. Hasonló idő valószínű a következő napokban is. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Egy óra után öcsillagos lesz a zenei felhozatal. Folytatódik a hivatalos lágerlistánk a Petőfi 56 top magyar zenékkel. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, de mondok még neveket, a Follow the Flow és a 4 Street úti jönnek, a kezdés pedig Nagy Bogié és Dessé.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: Rádiófi 56. A hét legjobb hazai zenéivel.
1: Közöttük Nora Téla, aki nálunk mutatta be Fekete Laci műsorában a legújabb dalát, Last Round Table, a Petőfi Rádiós lágerlistáján. A zene egy nehéz időszak közepette született, amikor nagy kérdések voltak az életében. Konkrétan egyedül ült a szobában, és jöttek a gondolatok. Így született ez a szám, amely arról az emberről szól, aki a buli után nem akar hazamenni, mert akkor egyedül lesz a gondolataival, és nem szeretne magányos lenni. Magadra ismertél? Nora Till, Last Round Table a Petőfi Rádióban.

0: 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: A folytatás most Dudló Év, aki ezzel a dallal indítja a következő korszakát. Vroom. Érkezett a zenéhez videóklip is, ami nem stúdióban vagy green screen előtt készült, hanem Dudló és a stáb egészen Japánig utaztak a forgatáshoz, az eredmény pedig egy látványos, filmes, autós klip lett, tele ikonikus sportkocsikkal, éjszakai városi képekkel, mondhatni Tokyo Drift 3 percben. A videó a neten, nálunk a dal, Dudló, Vroom.
0: Az ötödik

0: Ide jó tartozni.
1: Petőfi 56.
0: A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája.
2: Dash Young Fly kiskece, ez hozza most a nyári vibe-ot a Petőfi Rádióban, mert igenis vannak dalok, amelyek már az első másodpercben elrepítenek minket valahová. Na ez a szám kicsit olyan, mint egy forró nyári éjszakán autóznánk a Balatonparton, közben a fejünkben kavarognak a szép emlékek és azok a mondatok, amiket talán már sosem mondunk ki a másiknak. Egyszerre romantikus, szenvedélyes és bulis ez a dal. Dash Young Fly kiskece a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján.
1: A harmadik,
0: ez a legújabb magyar zene.
3: Kiskece lány a sötétben, vele virrad rám a hajtó.
0: Minden magyar.

0: Emisia.
1: Petőfi 56, a második.
2: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
3: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
4: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban.
5: Tudom,
1: a legújabb magyar zene.

0: Petőfi 56.
1: A hét legjobb hazai zenéivel.
0: Petőfi Rádió.
2: Hölgyeim és uraim, hú de hivatalos vagyok. Az Imago Mundi ismét megnyerte a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáját. Estelente ezt indítom. A csapat nyakig benne van a fesztivál szezonban. Ott lesznek majd a Szigeten augusztus 14-én, de például a korábbi élmények, a Fishing on Orfus fotók, videók, az emlékek ott vannak a hivatalos Facebook oldalukon. Imago Mundi Estelente, a hét kedvence szól most.
0: Az első.
3: Sziasztok, Peti vagyok az Imago Mundiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
4: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol estelente.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi 56.
1: Vagy pontosabban ez volt a hivatalos zenei lista a Petőfi 56, mert a műsor végére értünk. Jövő héten újabb visszaszámlálás következik majd dél és kettő között, de a folytatásban Meggyesi Gábor számít rád az üzenetekre és a közlekedési információkra is. 06 30 30 30 380 a számunk. Kellemes hétvégét kívánok! Szikora Tamás vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán. A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik az enyhe idő záporokkal. 2 milliárd euró értékben vásárol új hépkocsikat és emeletes motorvonatokat a kormány. Lövöldözés volt New Yorkban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Két autó ütközött az M1-es főváros felé vezető oldalán, Biatorvágy térségében a terelésben. A 17-es kilométernél a külső sávot foglalják el a sérült járművek. A torlódás több kilométer hosszú. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Egész Európában, Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, ami az éveken át leállított beszerzések eredménye, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a GKI gazdaságkutató elemzésére hivatkozva kiemelte, a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban ez a mutató 20 és 32 év között mozog. Hozzátette, a kormányváltás óta felszabadított uniós forrásokból csaknem 2 milliárd euró értékben vásárolnak új hépkocsikat és emeletes motorvonatokat. Az emberiség történelmének remek műveként dicsőítette az Egyesült Államokat a függetlenség napja alkalmából tartott beszédében az amerikai elnök. Donald Trump az ország fennállásának 250. évfordulóján tisztelgette a katonai veteránok előtt, egyúttal élesen bírálta a politikai ellenfeleit, akiket kommunista fenyegetésnek nevezett a közelgő félidős választások előtt. A washingtoni ünnepi rendezvényt egy heves vihar miatt ki kellett üríteni, ám a beszédet másfél órás csúszással és a szakadó eső ellenére megtartották, a programot pedig hatalmas tűzijáték zárta. Lövöldözés volt New Yorkban, 8 ember, köztük 4 gyermek megsebesült Coney Islanden késő este az amerikai függetlenség napján. A sérülteket kórházba vitték, 7 áldozat állapota stabil, egy fiatal női viszont válságos. A helyszínen találtak egy lőfegyvert, az elkövetőt egyelőre nem fogták el. Kitelepítést rendeltek el észak-görögországi Szaloniki külterületén erdőtűz miatt. A lángok este csaptak fel hegyvidéki területen. A tűz gyorsan terjedt, a lakóépületekben nem esett kár, de több üzlet megrongálódott. Az oltásban több mint 100 tűzoltó vett részt. A környék lakóit SMS-ben értesítették az evakuálásról. A tűz okozásával egy idős férfit gyanúsítanak, őt őrizetbe vették.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos, gomoly, felhős az idő, helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat, a szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, késő este 16-24 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Vasárnap délután is együtt, hello, a mikrofonnál innentől Meggyesi Gábort hallod. Annyit elárulhatok, hogy a következő órák egyik főszereplője a görög dinnye lesz, persze a másik fontos szereplő a hazai dal mellett. A kezdés a Szolvévé, ez az ellentétek.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

0: nektek.
1: Nesztek, itt volt az Ári Mafia Betonhofival, a Petőfin, ahol minden magyar. Beindul a vasárnap délutánunk, az időjárás is kifejezetten kellemes, főleg a 40 fokos csúcsok után. Itt az igazi elviselhető nyár, ami egyébként nem csak a fesztiválokról vagy a strandolásról szól, hanem a görög dinnyéről is. Biztosan te is láttál már egy olyan klasszikus utcaképet, amikor a piacokról hazafelé menet egyre többen egyensúlyoznak egy-két hatalmas zöld gömbbel a hónuk alatt. Na de hát itt jön a mindent eldöntő nagy nyári kérdés, hogy te hogyan választod ki a tökéletes dinnyét? Kopogtatod, mint egy titkos ajtót, és a kungú hangot figyeled? A sárgás foltot keresed az alján, vagy éppen a száradt-szárat csekkolod? Hát nagyjából mindenkinek van egy 100%-os családi módszere, ami aztán vagy bejön, vagy ott maradunk a konyhában egy ízetlen kásás valamivel. Ma délután pontosan ezeket a titkos taktikákat gyűjtjük össze, úgyhogy írd meg nekem, te mire esküszöl? Várom a te bevált módszeredet is a dinnye kiválasztásához. SMS és Viber számunk 06303030380, de a Facebookon és Instán is meg tudod nekem írni a legjobb módszert. Heinz Gábor Bigával folytatjuk, már is ez a Learning to Let's Go, a Petőfin.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, ha esetleg vasárnap délutáni programot keresnél, akkor ajánlom a Szegedi Fűvészkertet, ahol a mai napon rendezték meg a Levendula napokat. A délután folyamán is még izgalmas előadások várnak rád. Szó lesz a gazdaboltos biodilemmákról, és kiderül az is, hogy hogyan lehet olyan kertünk, ami nem nyomaszt, hanem valódi sikerélményt ad. Ha szereted a csináld magad dolgokat, akkor damaszkuszi rózsaszörpöt, frissítő arcpermetet is készíthetünk a workshopokon. 4 órakor pedig egy szakmai kerti séta indul a növényvilág körül, ezzel egy időben a kaptároknál interaktív méz pörgetéssel és méz kóstolással várják a kicsiket és nagyokat. Tökéletes vasárnapi feltöltődés az illatok birodalmában. Utolsó pillanatos program, de még simán belefér, ha Szegeden vagy a környékén jársz. Szalai Annával és Dorozsmai Gergővel, vagyis az Elé Szúzival folytatjuk most a kalandozásunkat a vasárnap délutánban. Ez a Kisen nyitom a szemem.

0: hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Nagyon jó híreim vannak a nyár abszolút kedvencéről. Idén ugyanis kiváló minőségű és mézédes hazai dinnyére számíthatunk. A termelők azt mondják, hogy az időjárás végre melléjük állt, a tavaszi fagyok sem tettek keresztbe. Így elképesztő dömping várható a piacokon és a boltokban. Idén csak nem 160 ezer tonna görög és több mint 16 ezer tonna sárga dinnye teremhet itthon, amivel ráadásul mintegy 1500 hazai családi gazdaságot támogathatunk, ha a hazait választjuk a külföldi import helyett. Ja, és ha te sem szeretnél egy hatalmas, nehezen tárolható zöld gömbbel birkózni a konyhában, a hűtőben, akkor jó hír, hogy idén még több kisebb méretű és teljesen mag nélküli verzió közül válogathatunk a pultokon. Vásárolj hazait! Na de hogy mi alapján választott ki a legjobb dinnyét? Mi a te módszered? Erre vagyok ma délután kíváncsi. Jöhetnek az üzenetek SMS-ben vagy Viberen 06 30 30 30 380, de a tapasztalatokat, trükköket meg tudod osztani a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve Instagram-en is. Ha már friss dinnyékről van szó, akkor friss hazai kedvencekből sincs hiány. Nora Tillel megyünk már is tovább, ez a Last Round Stable, a Petőfim.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar úgy gondolod, hogy igazi dinnye szakértő vagy, és mindig ki tudod választani a lehető legjobb görög és sárga dinnyéket, akkor oszd meg velem és a Petőfi hallgatókkal a trükködet, módszeredet SMS-ben vagy Viberen 06303030380, de Instán és Facebookon is üzenhetsz. Keressük a legjobb, leghatásosabb trükköket a jó dinnye kiválasztásához. Közben pedig jó zenéket is hallgatunk. A Petőfi mindjárt itt lesz az Animal Cannibals és a Budapest nyáron.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
4: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
5: Milyen nyár vár rád?
4: A legjobb zenék, nyári történetek.
6: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
4: Különleges ízek.
7: Nem akarsz minden nap főzni rám?
4: Izgalmas programok.
8: Fantasztikus!
4: Emlékezetes találkozások.
9: Na, elmondom, mik a legendák.
10: Mondjad.
4: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
11: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
11: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
12: Folytatódik az enyhe idő záporokkal. 2 milliárd euró értékben vásárol új hépkocsikat és emeletes motorvonatokat a kormány. A nyár eddigi leghidegebb éjszakáját jegyezték fel a Bükkben.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Két autó ütközött korábban az M1-es főváros felé vezető oldalán, Biatorbák térségében a terelésben. A 17-es kilométernél már mindkét sávban megindult a forgalom, de a torlódás csak nehezen oszlik. Takarmány szóródott a 47-es főútra Békés Csaba határában. A 135-ös kilométernél a takarítás idejére lezárták az utat. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
11: Hírek.
12: Egész Európában, Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban 20 és 30 év közötti. Hozzátette, az új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol majd új hévkocsikat és motorvonatokat. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb betegellátás, írta a Facebook oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, az egyeztetéseken szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is, valamint a kórházak működésének megújításáról. Miközben sorra dőltek meg a hőségrekordok a múlt héten, szombatra virradóra a nyár eddigi leghidegebb éjszakáját jegyezték fel a Bükkben. A különleges mikroklimájú Móhostöbörben mínusz 3,8 fokot mértek, írja az időkép.hu.
1: Petőfi Rádió. Sport.
13: Megnyerte a brassói tenisztornát Piros Zsombor. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 100%-os mérleggel zárta a budapesti OTP kupát a magyar férfi vízilabda válogatott, amely a hollandok és a szerbek elleni sikerét követően a 6 gólos Vígvári Vendel vezérletével 24-17-re Georgiát is legyőzte. A harmadik helyről rajtolva második lett Molnár Martin a Brit Forma 3-as versenysorozat magyarországi fordulójának második futamán ma délelőtt a Hungaroringen. A mezőnyre kora este még vár a befejező futam. A harmadik helyen végzett Mihelis Norbert a TCR Virtur túraautó sorozat franciaországi verseny hétvégéjének első futamán. A második helyen kiemelt Piros Zsombor 2 játszmában legyőzte az amerikai Keegan Smith-t, ezzel megnyerte a brassói salakpályás Challenger tenisz tornát. Köszönöm a figyelmet!
11: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Napos, gomoly felhős az idő, helyenként egy-egy zápor zivatar előfordulhat, a szél több felé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26-31, késő este 16-24 fok várható. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
11: A hírek után
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A friss hírek után továbbra is a legjobb módszert keressük a tökéletes dinnye kiválasztásához. Neked is van egy ilyen, és szívesen megosztanád velünk. Hajrá! SMS és Viber számunk 0630303380, és miközben kutakodunk a legjobb dinnyék között, itt vannak a hazai kedvencek is. Jön az Animal Cannibals!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag magyar

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jönnek a jobbnál jobb ötletek dinnye fronton. Hát nézzük is, hogy hogyan trükközik a Petőfi Rádió tábora a dinnyés pultoknál. Laci hozza a leginkább áttélhető klasszikus formát. Ő azt mondja, hogy a zöldségesnél mindig eljátsza a vérprofit. Maga biztosan megpaskolja a dinnyét, bár fogalma sincs, hogy mit kellene hallania, de a vakszerencse eddig mindig kisegítette, mert valahogy mindig mézédes darabokat fog ki. Ezzel szemben Laca már igazi profi szakértőként azonnal gyakorlatilag az összes városi legendával leszámol. Azt mondja, hogy kopogtatással semmit nem tudunk megállapítani. Egész dinnyénél kizárólag azt nézzük, hogy a földön fekvő része teljesen sárga legyen, ha pedig szeleteltet veszünk, a vékony héj és a tisztán fekete magok jelentik a garanciát. Igazi profival van dolgunk. Laca, köszönöm szépen a Facebook üzenetedet. Te melyik táborba tartozol, a kamu paskolós, vagy éppen a sárga foltokat megfigyelős verzió a nyerő? Jöhetnek a legjobb módszerek a tökéletes dinnye kiválasztásához. SMS-ben és Viberen is 0630303380, na Facebookon és Instán úgy szintén írhatsz. Köszi, ez pedig már az Aporozsec és Mező Misi mondják, itt a legújabb zenéjük a Petőfim.

0: Ez még...
1: Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
3: Láttam a két szemedben önmagam.

0: ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Itt a július, a langyos nyári estékre pedig szerintem nincs is jobb recept, mint egy fantasztikus szabadtéri koncert a Városligetben. A Zeneháza kinti színpadán idén júliusban is elképesztő dömping indul, a pesdítő poptól a táncházon át a jazzig és a skyig minden stílus helyet kap. A legjobb hír pedig az, hogy a szabadtéri koncertek szinte mindegyike teljesen ingyenes, és a színpad kialakításának köszönhetően még egy váratlan nyári zápor sem moshatja el a bulit. Az előttünk álló hetekben olyan hazai kedvencek fűszerezik majd meg az estéket, mint Temesi Blanka, a Cafuné, Lovas Juci, vagy épp a Budapest Afroszká Orkestra. Ha pedig már ma este kimozdulnál, akkor van egy nagyon jó ajánlatom. Pontban 19 órakor egy igazi egzotikus zenei utazás veszi kezdetét, ugyanis a dél-amerikai ritmusokat hozó Peru Jazz lép a deszkákra. A teljes havi menetrendért érdemes rápillantani a zeneháza.hu weboldalra. A hangerő gombra pedig ne csak rápillants, hanem tekér is rajta egyet, mert a Punani Masszív és Pap Szabi slágerével megyünk tovább. Itt a Partizán, a Petőfim.
1: Én egyedül

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A szuper hazai zenék mellé jönnek a szuper dinnye, keresős, találós tippek. Hát újabb izgalmas és egészen extrém taktikák érkeztek a dinnye teszt kapcsán. Hát úgy tűnik, a családi receptek és a jól bevált hagyományok még mindig mindent visznek, ha a tökéletes darab kiválasztásáról van szó. Az egyik hallgatónk név nélkül egyenesen az édesapjától leste el a szerinte legjobb módszert, ez szerint a gyümölcsöt a két végénél fogva egyszerűen két kézzel össze kell préselni. Ha belül felcsendül egy halk, recsenős hang, akkor nyert ügyünk van, a belső rész mézédes. Hát azért ezzel csak óvatosan, a zöldségesnél nehogy a végén dinnyepürét kelljen takarítani a pult alól. Aztán egy másik klasszikus elmélet szerint a titok mégiscsak a fülünkben rejlik, ha megpaskoljuk a zöld héjat, és egy kifejezetten mély, telt, öblösen kongó hangot kapunk válaszul, akkor biztosak lehetünk benne, hogy egy hibátlanul beérett lédús példánnyal van dolgunk, de ha mindegyiknek ugyanolyan hangja van, akkor mi alapján döntjük el, hogy melyik lehet a legjobb. Nehéz dolog ez, de nem lehetetlen. Várom továbbra is a legjobb módszereket a legjobb dinnye kiválasztásához. SMS és Viber számunk 0630303380, de a Facebook és Instagram oldalainkon is nyugodtan megüzenheted, szerinted melyik a legjobb módszer. A legjobb módszer a vasárnap délután átvészelésé, ez pedig a legjobb hazai zenék. Itt is van Dash Youngfly-jal. Egy újdonságot hallhatsz, ez a Kiskece, a Petőfi.
1: Ez a legújabb.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Kapom folyamatosan a módszereket a legjobb dinnye kiválasztásához. Nem sokára ezekkel jövök még a következő órában, ahogy jó hazai zenéket is hallgathatunk együtt. Szép délutánt a mikrofonnál Medgyessy Gábor. A folytatásban egészen biztosan itt lesz majd a Follow the Flow és a Porszem.
1: Szerte a világban, szerte a lábam, vár az országotak porát.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Az online tesztet kitöltő legjobbak. Akik most személyesen bizonyítják tudásukat a múlt klasszikusaiból.
4: Hány filmet rendezett Mak Károly?
3: És a jelenkor magyar filmjeiből.
4: Volt már ennél őszintén mosolyod. Minden helyzetből kivágod magad.
3: Nagy diák teszt. Ma 17:40 perckor az M5 műsorán.

0: 0630 3380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik az enyhe idő záporokkal. 2 milliárd euró értékben vásárol új hévkocsikat és emeletes motorvonatokat a kormány. Újabb hőhullám érte el Franciaországot.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: 2 autó ütközött az M1-esen Budapest felé Tatabánya térségében az átterelt sávban. Az 56-os kilométernél a főváros felé haladó forgalmat a szemközti oldal belső sávjára terelik. Emiatt a Hegyeshalom felé vezető oldalon egy sáv járható. Mindkét irányba több kilométer hosszú torlódás alakult ki. Erősödik a forgalom az M7-esen Budapest felé, Balatonvilágos és Szabadbattyán, vagyis a 88-as és a 70-es kilométer között már szakaszos torlódás alakult ki. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Egész Európában, Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a hazai szerelmények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban 20 és 30 közötti. Hozzátette, az új alkotmány, új kormány 2 milliárd euró értékben vásárol majd új hévkocsikat és motorvonatokat. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél a hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb betegellátás, írta a Facebook oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, az egyeztetéseken szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is, valamint a kórházak működésének megújításáról. Újabb hőhullám érte el Franciaországot, a déli megyékben ismét elérheti a 40 fokot a hőmérséklet a következő napokban. Az előrejelzés szerint a kánikula a jövő hét végéig kitarthat. Az Európát sújtó júniusi hőség több ezer halálesetet okozott Franciaországban, Spanyolországban és Belgiumban.
2: Petőfi Rádió. Sport.
4: A legjobb 16 közé jutottak Stollár Fanniék a wimbledoni teniszbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Olaszországból igazolt védőt a Real Madrid. A spanyol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő klub bejelentette, hogy Denzel Dumfries, aki a világbajnokságon a holland válogatottal a legjobb 32 között búcsúzott, 2030-ig szóló szerződést írt alá. 100%-os mérleggel zárta a budapesti OTP kupát a magyar férfi vízilabda válogatott, amely a hollandok és a szerbek elleni sikereket követően a 6 gólos Vígvári Vendel vezérletével 24-17-re Georgiát is legyőzte. Bejutott a legjobb 16 közé Stollár Fanni az amerikai Ézsa Mohamed oldalán a wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyében, miután 6-1-6-4-re legyőzött egy ukrán-amerikai kettőst. A harmadik helyről rajtolva a második lett Molnár Martina a brit Forma 3-as versenysorozat magyarországi fordulójának második futamán ma délelőtt a Hungaroringen. A mezőnyre kora este még vár a befejező futam. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Változékony, gyakran szeles idő várható a jövő héten. Holnap a felhőségbolt mellett napos időszakok is lehetnek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Hajnalban 12-19, napközben 26-31 fok várható. A kánikula egyelőre nem tér vissza. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A friss hírek után görgetjük tovább a dinnyét és a témánkat is. Te mi alapján választod ki a legtökéletesebb dinnyét? Mi a módszered? Jöhetnek az üzenetek SMS-ben, Viberen, Instán, vagy éppen Facebookon. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Most pedig jön a Follow the Flow a porszemmel.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha már egész délután a tökéletes dinnye kiválasztásáról beszélünk, akkor nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy a dinnye egy igazi egészségbomba. A 92%-os víztartalma miatt a legnagyobb hőségben is tökéletesen hidratálja a sejtjeinket, miközben a kalóriák miatt egyáltalán nem kell aggódni. Ráadásul tele van A és C vitaminnal, a benne lévő aminosavak pedig edzés közben fokozzák a fizikai teljesítményünket, és a vérnyomásunkat is karban tartja. Az antioxidánsai és a likopin védik a szívünket, sőt a daganatos megbetegedések megelőzésében is segíthetnek. Végül, de nem utolsó sorban a bőrünknek és a hajunknak is igazi fiatalság forrás lehet, mert hogy hatékonyan serkenti a kollagén termelést. Egyél ma is dinnyét, és ha van kedved, akkor hozd meg velünk, te hogyan választod ki a legtökéletesebbet? Van-e valamilyen bevált módszered? SMS és Viber számunk 06 30 30 30 380, de Instán és Facebookon szintén megosztatod a titkot. Én is elárulok egy titkot, hogy mindjárt hozom a Queen Bee újdonságát, itt lesz a Láthatatlanul, de előbb a Hiperkarma jön, és a másé voltam. Itt a Petőfi.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

és a Kicsit Sem, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Kicsit sem lankadunk, jönnek a hazai kedvencek szépen sorban egymás után. A Well Hello-val megyünk tovább, akik hivatalosan is beindították a nyarat a Fezenen. Fluor és Diaz gyakorlatilag körbe turnézzák az országot. Jön majd az EFOT, a Strandfesztivál, de na, sokáig sorolhatnám. Ráadásul jubileumhoz érkeztünk, ugyanis idén 10 éves a kultikus Soha véget nem érős mozi. De vajon mi lett a film hőseivel? Augusztus 28-án a Budapest Parkban minden kiderül. A srácok ugyanis egy hatalmas nosztalgia partival készülnek, ahol a film összes ikonikus dalát eljátszák majd élőben zenekarral. Most viszont a frissebb szerzemények közül szól egy a Petőfin, itt az Éjféltájt a Well Hello-tól.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Újabb zseni taktikák futottak be a megfelelő dinnye kiválasztása témakörében. Itt az utolsó kör. Dia például a szárra figyelmeztet minket, szerinte, ha még nagyon zöld, akkor éretlen, de ha a csontá van száradva, az sem túl bíztató jel. Köszi. Kaspa szerint viszont az az igazi, amin van egy hatalmas sárga folt, és megpaskolva akkorát kong, hogy szinte megfájdul tőle az ember feje. Kongatás nagyon megy. És itt van még Krisztián is, aki nemes egyszerűséggel a megérzéseire hagyatkozik. Azt mondja, 90%-ban bevált a taktikája, bár elárulta, volt egy olyan felejthetetlen nyári szériája, amikor valahogy zsinórban csak a legrosszabb darabokat sikerült hazavinnie a piacról. Tavaly mondjuk én is hasonlóan jártam. Bár ahányház annyi szokás, hiszen van, aki kocogtatja, nyomkodja, vagy épp dobálja a pultnál, a hozzászólások alapján a mély, öblösen kongó hang a legnépszerűbb trükk, függetlenül attól, hogy a hozzáértők szerint annak semmi értelme, inkább azt kellene nézni, hogy sárga legyen a hasa. Hát köszönöm szépen a rengeteg mai üzenetet, elképesztő jó fej hozzászólásokat kaptam. Most pedig csavarjunk a hangerőn, mert itt egy újabb hazai kedvenc, a Petőfin, érkezik az NBA Baracskai Ritával. Ez a LOL.

0: Magyar, ez a Petőfi Rádió. A következő órában jövök egy újabb last minute megmozdulással, ha esetleg nem szeretnéd a négy fal között tölteni az estédet. Tarts velem, én Megyesi Gábor vagyok. A vasárnap délután pedig mindjárt egy együtt éneklős dallal folytatjuk, melynek szerintem mindenki kívülről fújja a szövegét. Itt lesz Ákostól az Ilyenek voltunk.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Meleg, de változékony, gyakran szeles idő várható a jövő héten. Folytatódik a munka az országgyűlésben. Fokozódik a tűzveszély Európában.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán Óbarok térségében. A 42-es kilométernél a terelésben pályazár van a határ felé. A főváros felé vezető oldalon pedig az átterelt sávot zárták le a helyszínelés és a mentés miatt. Erősödik a forgalom az M7-esen a Balaton felül, Budapest felé, Balatonvilágos és Szabadbattyán, vagyis a 88-as és a 70-es kilométer között már szakaszos torlódás alakult ki. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Folytatódik holnap a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot fognak tárgyalni a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Törökországba utazik holnap Magyar Péter a NATO csúcs találkozójára. A miniszterelnököt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A kormányfő itthoni feladatait távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Fokozódik a tűzveszély Európában, miközben Portugáliában, Spanyolországban és Franciaországban napok óta erdőtüzek pusztítanak, már Görögországban és Ukrajnában is küzdenek a lángokkal. Thesszaloniki mellett feltehetően szándékos gyújtogatás okozott tüzet, míg Ukrajnában a csernobili atomerőmű környékén csaptak fel a lángok. Szakértők folyamatosan figyelik a sugárzást, egyelőre határértéken belüli szintet mérnek.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától Mákre Kisz. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A labdarúgó NBA-ben szereplő Ferencváros a honlapján közölte, hogy távozik a klubtól a lett német Szebrején Mákre Kisz. A labdarúgó szerződtetését az azeri Karabag be is jelentette. A Karabag nemrég Várkonyi Bencét is szerződtette a Zalaegerszegtől. Mákre Kisz 3 évre írta le az azeri csapathoz. 100%-os mérleggel zárta a budapesti OTP kupát a magyar férfi vízilabda válogatott, amely a hollandok és a szerbek elleni sikereket követően a 6 gólos Vígvári Vendel vezérletével 24-17-re Georgiát is legyőzte. Bejutott a legjobb 16 közé Stoller Fanni Asia Mohamed oldalán a Wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyében, miután 6-1-6-4-re legyőzött egy ukrán-amerikai kettőst. A magyar-amerikai párosra a 8-at döntőben a lehető legnehezebb ellenfél vár. Az első helyen kiemelt továbbá 2024-es bajnok amerikai Taylor Townsend és cseh Katarina Szinyakova személyében. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Változékony, gyakran szeles idő várható a jövő héten. Holnap a felhőség volt mellett napos időszakok is lehetnek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Hajnalban 12-19, napközben 26-31 fok várható. A kánikula egyelőre nem tér vissza. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Azt hiszem, a hőmérsékletekre nem lehet panasz, egy tökéletes hétvégén leszünk túl nem sokára. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallott, a vasárnap délutánunkat pedig olyan hazai kedvencekkel zárjuk, mint például az Ilyenek voltunk, már is jön Ákos.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Országszerte újra mozikban a Hogyan tudnék élni nélküled első része, ezért aztán, ha a folytatás előtt megnéznéd újra a sztorit, akkor Nagyvászton is van erre lehetőséged. Egyébként érdemes beülni a hűvös moziterembe, mert hogy a nyári vetítések előtt kizárólag a Nagyvászton láthatsz egy exkluzív részletet a november 12-én érkező folytatásból. A várva várt premiért egy hatalmas dupla aréna show vezeti majd fel, ahol a filmből megismert banda a Kuplung az első film összes nagy Demjén slágere mellett már a második felvonás vadonatúj dalait is élőben mutatja be, mint például ezt. Itt van a Kuplung zenekar és a Nyomod a gázt, a Petőfi.
1: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
2: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
4: újabb magyar zene.

0: Mi lesz történt egy hónapja, és ma már 27-dik a ma. Mi lesz történt egy hónapja, és ma már 27-dik a ma.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj, de most telefonáltam be, azt mondták, hogy ma már nem fogják elutani, csak holnap. Ne haragudj, ugyanez van, igen, de hogy holnap, ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utani, ne haragudj.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Egy újabb Last Minute megmozdulással jövök, ahogy ígértem. Ha esetleg ma estére keresnél még egy jó kis bulit a hét zárásához, akkor irány a Dobozi Mézes Fesztivál a Dobozi Kastélyparkban. Ott éppen a tüzes latin ritmusoké a főszerep egészen este hétig, amikor is elindul a Retro Zóna egy hatalmas élő koncerttel, hogy a legnagyobb slágerekkel pörgesse fel a vasárnap esténket. Ez egy tökéletes levezetése a hétvégének, úgyhogy ne hagyd ki, ha ott vagy a környéken. Addig is maradj a Petőfin, mert már is jön például Wolf Kati, ez a Szabadnak lenni.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Megy tovább a késő délutánunk Csinszkával ezúttal. Az erdélyi születésű budapesti énekes dalszerző valami egészen egyedi színfoltja lett a hazai zenei életnek. A popot és az alternatív R&B elemeit vegyíti a modern elektronikával és a tradicionális magyar zenével. A robbanásszerű áttörést még a TikTokon hatalmasat futó Felsütött a napsugára hozta meg neki, de az Erdély című dala is hetekig vezette az egyik legnagyobb streaming platform hazai virális listáját. Transformánia című második nagylemezét az év elején egy teltházas koncerten mutatta be, a lendület pedig nem fogyott el, sorra érkeznek a vadonatúj dalai. Most viszont jöjjön az a zenéje, amivel beindult minden, itt a Felsütött a napsugára, a Petőfim.

veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

0: Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Akad azért pár napozási tévhit, melyeket nem árt rendbe tenni, főleg így nyáron. Ha érdekelnek a részletek, akkor mindenképpen gyere velem. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Indítjuk a vasárnap esténket, mindjárt a Zaporos Eccel. Itt lesz a Lámur Tuzsursz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Rádióban Szani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Meleg, de változékony, gyakran szeles idő várható a jövő héten. Kritikusan alacsony a vízállás a Tiszán Szolnoknál. Folytatódik a munka az országgyűlésben.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Két motoros és egy autó ütközött az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon Óbarok térségében. A 42-es kilométernél a terelésben a határ felé pályazárat vezettek be. A főváros felé vezető oldalon pedig az átterelt sávot zárták le a helyszínelés és a mentés miatt. Mindkét irányban több kilométer hosszú a torlódás. Erős a forgalom az M7-esen Budapest felé, Balatonvilágos és Szabadbattyán, vagyis a 88-as és a 70-es kilométer között már szakaszos torlódás alakult ki. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: A valaha mért legalacsonyabb vízállást mérték a Tiszán Szolnoknál. A súlyos csapadék hiány a Zagyván is látványos. A torkolatnál a köveken akár száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón. A Tarnapatakból Parád, Recsk térségében mintegy 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz. Az extrém kánikula és szárazság miatt a Ráckevei Dunaágon tömeges kagylópusztulás figyelhető meg. Mindeközben a Velencei tavat már a kiszáradás fenyegeti, olyan alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a tavon, derül ki az M1 összeállításából. Folytatódik holnap a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot fognak tárgyalni a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Törökországba utazik holnap Magyar Péter a NATO csúcs találkozójára. A miniszterelnököt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A kormányfő itthoni feladatait távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától Szebrahim Makrekis. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A labdarúgó NBA-ben szereplő Ferencváros a honlapján közölte, hogy távozik a klubtól a lett német Szebrahim Makrekis. A labdarúgó szerződtetését a Karabakh be is jelentette és 3 évre írt alá. Az azeri csapat nemrég Várkonyi Bencét is szerződtette az Zalaegerszegtől. Bejutott a legjobb 16 közé Stoller Fanni és a Mohamed oldalán a wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyében, miután 6-1-6-4-re legyőzött egy ukrán-amerikai kettőst. A magyar-amerikai párosra a 8-döntőben a lehető legnehezebb ellenfél vár. Az első helyen kiemelt továbbá 2024-es bajnok amerikai Taylor Townsend és cseh Katarina Szinyakova személyében. Charles Leclerc nyerte a Forma 1-es brit nagy díjat Silverstone-ban. A Ferrari monakói versenyzője mögött másodikként a hazai környezetben szereplő George Russell végzett a Mercedes-szel, míg a harmadik helyen a 7-szeres világbajnok szintén hazai futamát teljesítő Lewis Hamilton ért célba a másik Ferrari-val. Köszönöm a figyelmet!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Változékony, gyakran szeles idő várható a jövő héten. Holnap a felhőségbolt mellett napos időszakok is lehetnek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Hajnalban 12-19, napközben 26-31 fok várható. A kánikula egyelőre nem tér vissza. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Tényleg csak télen kellene D-vitamint szednünk, vagy éppen a napernyő alatt valóban biztonságban a bőrünk? Na, ezekkel a kérdésekkel és válaszokkal jövök ebben az órában. A napozási tévhitekről beszélgetünk, miközben indítjuk a vasárnap esténket, az Aprozsencel.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, hogy egy Emergency House klasszikust idézzek, nyakig ér a Holiday, tehát itt van a nyár közepe. És bár mindannyian imádjuk a melengető sugarakat, sajnos rengeteg veszélyes tévhit él a köztudatban a napozással kapcsolatban. Sokan azt hiszik például, hogyha elkerülik a délelőtti 10 és délután 4 közötti kritikus órákat, akkor már teljesen biztonságban vannak. Ez óriási tévedés, mert az UV-sugárzás sajnos egyáltalán nem kapcsol ki a csúcsidőn kívül sem. Ugyanilyen nagy hiba azt gondolni, hogy a felhős, borongós napokon kockázatmentesen feküdhetünk a szabadban. A felhő réteg ugyanis a káros sugarak akár 80%-át is simán átengedi. Ráadásul a napernyő alatti hűsölés sem jelent teljes védelmet, mert a homokról, a vízről, vagy éppen a világos felületekről visszaverődő UV-sugarak az árnyékban is ugyanúgy elérik a bőrünket. És hogy mit tehetünk a biztonságunkért? Nagyon egyszerű, fényvédőkrém. Egyszerű és kötelező, méghozzá legalább 30-as faktorszámmal. Ezt ráadásul nem elég egyszer reggel felkenni magunkra, 2 óránként, vagy minden egyes csobbanás és izzadás után újra kell hidratálnunk a bőrünket, ha meg akarjuk előzni a korai ráncokat és a komolyabb kellemetlenségeket. Úgyhogy dobd fel egy napszemüveget, egy stílusos kalapot, és kend magad naptejjel. Strandolj okosan! Na de hogy holnap strandolhatunk-e, milyen időjárásunk lesz, nem sokára ezzel jövök. De még ezelőtt itt van például Odette és a Van az a pillanat, a Petőfi.

A Titán és a 11, itt a Petőfin, ahol minden magyar. 11 fokra is számíthatunk majd éjszaka. Nagyon úgy tűnik viszont, hogy velünk marad a kellemes nyári idő. Holnap az ország több pontján kialakulhatnak futózáporok vagy zivatarok, ezért aztán a biztonság kedvéért ne hagyd otthon az esernyőt. És ahogy mondtam, a hajnal még kellemesen frissnek ígérkezik a maga 11-19 fokával. Napközben viszont már felkúszik a hőmérő higanyszál a 26 és 32 fok közé, így aztán panaszra semmi okunk. Ha a jövő hétre tervezted a szabadságodat, tökéletes idő lesz, néha egy-egy frissítő záporral tarkítva. Itt a Petőfin, irány a vasárnap este, ezúttal Paulinával, az Aznap éjjel szól. Aznap éjjel.

0: Budapesti Rádió.
1: Minden magyar.
2: Akinek fáj,

Fluor, Sosehol és Szofia újdonsága, ez volt a keserű itt a Petőfin, ahol minden magyar. Maradunk az újdonságoknál, és figyelem, új kedvencet avatunk a hazai könnyűzenében. A szegedi gyökerű Imago Mundi nevet mindenképpen érdemes megjegyezni. A srácokra ugyanis nemrég a szakma legnagyobbja is felfigyeltek. Februárban már ők robbanthatták fel a színpadot az arénában Bajalexék előtt. A Fran Palermo és a Papír Sárkányok frontembere Harry Gonzo pedig nyíltan kijelentette, hogy ők lettek a legújabb kedvenc hazai fiúcsapata. Az újdonságai közül az egyik az Estelente. A zene azokról a nyári éjszakákról szól, amikor hiába határozzuk el, hogy elindulunk haza, valami titokzatos erő mindig visszahív minket az események sűrűjébe. Itt van az Imago Mundi és az Estelente. Let

0: Vidéklik szürke gyártelep, betört üvegben arc magamra néz. Kihalt utak meg pályaudvarok, mi végre érkelek, ha este lesz. Pár kört a busszal átaludgatok, reggelre majd mi végre megszeret.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ígértem, hogy beszélünk a nagy kérdésről, hogy nyáron is kellene D-vitamint szednünk. Hát egészen döbbenetes statisztikával jövök a következő órában. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Szép estét! A friss híreket is meghallgatjuk mindjárt. Aztán itt lesz Dr. Béres a fekete vonattal, halott pénzzel és Mankinekkel. Hol van az a lány?
2: Műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
3: Műsorajánló. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
4: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
5: És szerintem zseniális ez a szöveg.
6: Ez überelhetetlen.
3: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
6: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
7: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
8: Meleg, de változékony, gyakran szeles idő várható a jövő héten. Kritikusan alacsony a vízállás a Tiszán Szolnoknál. Folytatódik a munka az országgyűlésben.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Két motoros és egy autó ütközött az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon Óbarok térségében. A 42-es kilométernél a terelésben a határ felé pályazárat vezettek be, a főváros felé vezető oldalon pedig az átterelt sávot zárták le a helyszínelés és a mentés miatt. Mindkét irányban több kilométer hosszú a torlódás. Erős a forgalom az M7-esen Budapest felé, Polgárdi és Szabadbattyán között a 80-astól a 70-es kilométerig szakaszos torlódás alakult ki. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
8: Soha nem volt még ilyen alacsony a vízállás a Tiszán Szolnoknál. A súlyos csapadék hiány a Zagyván is látványos. A torkolatnál akár száraz lábbal is át lehet sétálni a folyón a köveken. A Tarnapatakból Parád és Recsk térségében 2 kilométeres szakaszon eltűnt a víz. A Velencei tavat már a kiszáradás fenyegeti. Olyan alacsony a vízállás, hogy át lehet sétálni a tavon, derül ki az M1 összeállításából. Folytatódik holnap a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot fognak tárgyalni a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Idéglenesen korlátozták a szicíliai Catania repülőterének forgalmát, mert ismét hamut szór az Etna. A korlátozás miatt este 9 óráig óránként mindössze 5 érkező járatot fogad a repülőtér. Amint egy 3350 méter magas Etna, Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente többször is kitör, ami sok turistát is vonz a szigetre.
2: Petőfi Rádió. Sport.
9: Távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától Szebrei Makrekis. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dóriától hallják. A labdarúgó NBA-ben szereplő Ferencváros a honlapján közölte, hogy távozik a klubtól a lett német Szebrei Makrekis, akit a Karabekbe is jelentett és 3 évre írt alá. Az azeri csapat nemrég Várkonyi Bencét is szerződtette az Zalaegerszegtől. Bejutott a legjobb 16 közé Stoller Fanni és a Mohamed oldalán a wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyében, miután 6-1-6-4-re legyőzött egy ukrán-amerikai kettőst. Charles Leclerc nyerte a Forma 1-es brit nagydíjat Silverstone-ban. A Ferrari monakai versenyzője mögött másodikként a hazai környezetben szereplő George Russell végzett a Mercedes-szel, míg a harmadik helyen a 7-szeres világbajnok szintén hazai futamát teljesítő Lewis Hamilton ért célba a másik Ferrari-val. Isaac Del Toro csapattársát, a címvédő Tadej Pogacsert megelőzve győzött a Tour de France országúti kerékpáros körverseny második szakaszán. A sárga trikót megtartotta a dán Jonas Vingegaard. Köszönöm a figyelmet!
7: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Változékony, gyakran szeles idő várható a jövő héten. Holnap a felhőségbolt mellett napos időszakok is lehetnek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Hajnalban 12-19, napközben 26-31 fok várható. A kánikula egyelőre nem tér vissza. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
7: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
7: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Készülj fel, mert ebben az órában egy olyan dologról lesz szó, ami után azonnal rohansz majd D-vitamint venni. Fontos, nagyon fontos statisztikákkal jövök, érdemes figyelni. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott, az este folytatásában pedig itt van a Hol van az a lány?
2: Itt egy újabb óra.
7: Kizárólag

0: Hazai kedvencek minden mennyiségben vasárnap este is itt a Petőfin, ahol minden magyar. A Blaha Louisianával folytatjuk már is. Soblóher Barbie azt mondja a sűrű végtelenről, hogy egy bensőséges belső monológ az önismeretről, melyben egyébként a zenekarra jellemző, szerethető Blaha popvilág ezúttal katarktikus melankóliával keveredik. Ha élőben is meghallgatnád a bandát, nyáron rengeteg helyen fellépnek, az állomások között ott van az EFOT, a Campus és a Művészetek Völgye, augusztusban a Sziget és a Strand is, szeptemberben pedig egy dupla koncerttel indítják el az őszt Budapesten. Most pedig én indítom a Blaha Louisiana újdonságát. Ez a sűrű végtelen.
1: Sziasztok, Soblóher Barbara vagyok a Blaha Louisianából. Hallgassátok

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ígértem, hogy beszélünk a D-vitaminról, hát vannak itt azért nagyon érdekes dolgok. Az egyik az, hogy a hétágra sütő nap ellenére is a hazai lakosság fele még nyáron is D-vitamin hiánnyal küzd. Bizony így van, a kánikula elől a négy fal közé vagy a légkondi mellé bújva hajlamosak vagyunk elfelejteni a napfényvitamint. Pedig a szervezetünknek óriási szüksége lenne rá, hiszen ha teljesen kiürülnek a raktáraink, az a csontjainkat, az immunrendszerünket, de még a szív- és érrendszerünket is komolyan megviselheti. Arról nem beszélve, hogy a D-vitaminnak a rák megelőzésében is fontos szerepe van. Nyáron elvileg ugye elég lenne napi 10-20 perc a szabadban, de a modern életmódunk mellett ez nem mindig jön össze. Ha szeretnéd pontosan tudni, hogyan állnak a belső tartalékaid, akkor egy egyszerű vérvétel és laborvizsgálat azonnal pontos választ ad rá. Figyelj tehát oda a tudatos D-vitamin pótlásra, a melegben is. És ne csak D-vitaminnal, hanem jó hazai zenékkel is töltődjünk. Itt a Petőfin, már is hozom neked Pál Dénest, ez a Tulipán.

0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.

Minden magyar ez a Petőfi Rádió. Ma este sem maradsz izgalmas és tartalmas beszélgetések nélkül. A holnap után, műsor után érkezik majd a Kultúrfitness ismétlése Szani Rolanddal. Első vendége Hamza Gergő, a Kobuci kommunikációs menedzsere lesz, akivel a Budapest Bár és Ferenci György mellett a Neti Sanyi bácsiról szóló különleges dokumentumfilmet járják körül. Őt követi a mikrofonnál Molnár Péter, numizmatikus, akivel a Dögös Rockzene és a P-mobil világa mellett a régi, nosztalgikus két forintosok titkait kutatják. Ezt követően pedig a Tüzesen süt le című műsorban Fekete Laci látja vendégül Kéri András Kalambót, hogy alaposan kibeszéljék a Brains hatalmasnak ígérkező Budapest parkos buliát. Maradja Petőfin, dőj hátra, és hallgassunk közben jó hazai zenéket. Most itt is van Jude Law újdonsága, a Vroom.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Eljött az én búcsúm pillanata. Mára nagyon szépen köszönöm, hogy velem töltötted az elmúlt pár órát. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad, és egy jó hírrel is készültem így a végére. Jövő hét hétvégétől ugyanis visszatér a fedélzetre Kenész Kolos kollégám, úgyhogy innentől kezdve visszaveszi a hétvégéket. Fogad sok szeretettel már jövő hét szombaton. Én pedig kívánom, hogy legyen nagyon szép a vasárnapod. Találkozunk jövő héten is. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után...
2: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Meleg, de változékony, gyakran szeles idő várható a jövő héten. Folytatódik a munka az országgyűlésben. Már csaknem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Két motoros és egy autó ütközött korábban az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán Óbarok térségében. A 42-es kilométernél vége a helyszínelésnek, mindegyik sávot megnyitották, a torlódások feloszlóban vannak. Továbbra is erős a forgalom az M7-esen Budapest felé, Polgárdi és Szabadbattyán között, a 80-astól a 70-es kilométerig szakaszos torlódás alakult ki. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Folytatódik holnap a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot fognak tárgyalni a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítmény értékeléséről, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Már csaknem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. 10 nappal a katasztrófa után már nem találnak túlélőket, de a holttesteket nehezen tudják kiemelni. Becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. Mintegy 190 épület omlott össze teljesen, több mint 16000-en váltak hajléktalanná. Korlátozták a szicíliai Catania repülőterének forgalmát, mert ismét hamut szórt az Etna. A korlátozás miatt este 9-ig óránként mindössze 5 érkező járatot fogad a repülőtér. A 3400 méter magas Etna Európa legnagyobb aktív vulkánja. Évente többször is kitör, ami sok turistát vonz a szigetre.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Távozik a Ferencváros labdarúgó csapatától Szebrail Makrakis. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Noha a bosnyákok ellen piros lapot kapott, Folarin Balogun pályára léphet a társrendező amerikai válogatott belgák elleni nyolcaddöntőiben a labdarúgó világbajnokságon. A labdarúgó NB1-ben szereplő Ferencváros a honlapján közölte, hogy távozik a klubtól a lett német Szebrail Makrakis, akit a Karabakh be is jelentett és 3 évre írt alá. Az azeri csapat nemrég Várkonyi Bencét is szerződtette a Zalaegerszegtől. Novák Djokovic az első negyeddöntős Wimbledonban, mivel 4 játszmában felülmúlta Roman Safiulint. A nőknél a 4. kiemelt Jessica Pegula és a 10. kiemelt Karolina Muhova is döntőszedben jutott be a 8 közé. A 3. helyről rajtolva a 2. lett Molnár Martina, a Brit Forma 3-as versenysorozat magyarországi fordulójának 2. futamán ma délelőtt a Hungaroringen. A vasárnap esti futamon a 10. helyről rajtolva 8.-ként ért célba. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Változékony, gyakran szeles idő várható a jövő héten. Holnap a felhőségbolt mellett napos időszakok is lehetnek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Hajnalban 12-19, napközben 26-31 fok várható. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Holnap után magazin műsor a fenntarthatóságról és környezetünk

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. Ismét egy vizes adással jövünk, mert jelen pillanatban talán ez az egyik legégetőbb kihívás, amivel Magyarországnak szembe kell néznie, illetve egész pontosan nem is a vízzel, hanem sokkal inkább annak hiányával. Ezzel a kérdéssel foglalkozik a nem víznek való vidék csapata is, akik főként a problémákat bemutató szemlélet formáló, illetve jó gyakorlatokat, megoldásokat kereső filmeket készítenek. A vendégem pedig Csala Dániel, a Nem víznek való vidék alapítója. Szervusz, üdvözöllek!
3: Köszöntöm a hallgatókat, szia!
2: Kezdetnek szerintem mesélj egy kicsit magadról, mi volt a motiváció, amiért létrehoztad ezt a csatornát? Ugye itt elsősorban a közösségi médiába gyártotok különféle tartalmakat, elsősorban ugye rövid filmeket, de podcastokat is posztoltok egyébként, akár aktuális eseményekről is.
3: Igen, a Nem víznek való vidék egy YouTube csatorna. Nem volt egyértelmű, hogy ez ezzé fog válni. Én ugyanis jogász vagyok, és menedzserként dolgoztam kis vállalkozásoknál, közepes cégeknél Magyarországon az elmúlt 10-12 évben, és az egyik barátom egy vizes projektekkel foglalkozó építőmérnök fertőzött meg ezzel a kérdéssel, hogy itt vízhiány van, és hogy talán ez lesz az egyik legfontosabb kérdés, amivel az ország szembe fog nézni a következő évtizedekben, és nagyjából egy ilyen 4 évvel ezelőttet írunk, amikor engem ez elkezdett foglalkoztatni, és ez átcsapott abba nagyjából 2 évvel ezelőtt, hogy felmondtam a munkahelyemen, épp egy fotósokkal foglalkozó magyar, de nemzetközi cégnek voltam az ügyvezetője, és úgy döntöttem, hogy valamilyen formában szeretnék abban a vízügyi fordulatban részt venni, ami hát szerintem Magyarországon elkerülhetetlen, hogy megtörténjen a belátható jövőben. Ebből lett az, hogy az olvasgatás meg autodidakta készülés során sok érdekes emberrel találkoztam, és szembe jött az országúton egy operatőr, egy olyan videós, Rácz Molnár Milán, akinek szintén ez a vizes téma a szívügye, és elég egyértelműen adódott az, hogy mivel hogy én laikus vagyok, nem vagyok építőmérnök, nem vagyok egy vizes szakember, hogy a laikus pozícióból mutassuk meg azokat a kérdéseket, amik azt hiszem, hogy mindenki számára relevánsak.
2: De azt mondod, hogy már 4 éve foglalkozol azért ezzel a kérdéssel, akkor még ha papírod nincs is róla, félig, meddig már inkább szakembernek vagy nevezhető talán.
3: Én nem nevezem magam szakembernek, tényleg az érdeklődés vezet, és azt gondolom, hogy szakemberből van elég az országban, sőt, talán az egy fontos jellemzője ennek a területnek, hogy több szakmának a képviselői különböző iskolákat képviselnek, és ezek nem feltétlen értenek egyet egymással. És talán az ágazatnak ez az ilyen, mondjuk azt, ne azt mondjuk, hogy elmaradottsága, hanem inkább azt, hogy erre a klímaváltozás és emberi tevékenységek által közösen létrehozott vízügyi krízis helyzetre viszonylag lassan reagált, hogy régi paradigmák és új paradigmák küzdenek egymással. Azt gondolom, hogy az ő szakmai vitáikat interpretálni épp elég kihívás.
2: Foglalkozunk egy kicsit a csatorna nevével is, ugye Nem víznek való vidék. Hát akkor minek? Gondolom szándékosan lett egy kicsit provokatív a cím.
3: Igen, az az állítás, hogy jelenleg magyar táj, mondjuk azt, hogy emberi tervezésnek a következtében egy nem víznek való vidék, ugyanis úgy van kialakítva a szerkezete, hogy a víz minél hamarabb lefolyjon róla. Itt ugye közismert tény, hogy a vízszabályozásoknak az egyik fázisa az a folyóknak a szabályozása és lefolyás gyorsítása volt, de a másik nagy ilyen tevékenység sorozat az a belvízmentesítés, illetve a magyarországi mocsaraknak a lecsapolása volt, és így alakítottuk ki azt a tájat, ami most az aszálytól szenved, és ami nem tudja megtartani a vizet magában. Van egy ilyen belső tervünk, hogyha nagy előrelépések történnek az ágazatban, akkor át lehet brendelni a csatornát víznek való vidékre, ez lenne a cél.
2: Ugye itt azért egy összetett problémáról beszélünk, amire a klímaváltozás, meg a mostani asszály, illetve az elmúlt évek asszálya csak rátett talán még egy lapáttal, de vajon, hogyha mondjuk ezek a 19. századi folyószabályozások, illetve az azóta bekövetkezett különféle vízügyi beruházások, építkezések nem történtek volna meg, vagy nem így történtek volna meg, akkor most ugyanilyen kihívásokkal néznénk szembe?
3: Biztos, hogy a helyzet egy picit jobb lenne, ugyanakkor én azt sosem szeretem, hogyha ez az erről való beszélgetés átmegy egy ilyen vádaskodásba 150 évvel ezelőtti szakemberekkel szemben. Nyilván ott is megvoltak a gazdasági okok, ami miatt ezek a folyamatok ezek elindultak, ugyanakkor az akkori szakemberek is látták, hogy ennek vízhiányos állapotok lesznek, vagy lehetnek a következményei, tehát Kvassai, aki a magyar kultúrmérnök, ő gyakorlatilag 110-120 évvel ezelőtt is megfogalmazta, hogy ez egy veszély. Minden esetre a rövid válasz igen, tehát hogyha a tájat nem alakítottuk volna olyanra, amilyen most, akkor valószínűleg reziliensebb lenne a magyar vidék, tehát az országnak az a területe, ami a víz befogadására alkalmas.
2: És nem akarok nagyon előre szaladni, de azért itt most felmerül bennem az a kérdés, hogy tehát akkor a cél az valami olyasmi lenne, hogy oda menjünk vissza, ami a folyószabályozások előtt volt, vagy ez ma már nem járható út egyébként?
3: Hát a teljes visszaállítás nyilván nem járható, ugyanakkor az, hogy mennyiben állíthatjuk vissza a vizes élőhelyeinket, az igazából az érdemi kérdés, amiről beszélgetünk. És ez nem csak egy podcast beszélgetés, ez nem csak egy, nem tudom, a magyar alföld egy kicsi részén lévő beszélgetés, hanem az Európai Unióban is egy beszélgetés. Ugye az Európai Uniós helyreállítási rendelet az azt írja elő a tagállamok számára, hogy a területeknek egy meghatározott hányadát pont ilyen klímareziliencia okkal állítsa vissza vizes élőhelyként, ugyanis ezek az élőhely típusok, ezek ilyen zöld gócokként képesek megújítani a tájat egy-egy aszályhelyzet után.
2: És egyébként, hogyha még egy picit a múltba tekintünk, akár a folyószabályozások előtti időszakra, vannak dolgok, amiket tanulhatunk abból az időszakból, hogy akkor hogyan bántak a folyóval, akár hogyan gazdálkodtak vele, vagy egyébként egy teljesen új dolgot kell most kitalálnunk, és újra meg kell tanulnunk együtt élni, vagy valami más módon együtt élni a folyóval, a vízzel, és nyilván a kapcsolódó kihívásokkal, az asszállyal, a szárassággal.
3: Az egész történet szorosan összekötődik az agráriummal, és azzal, hogy hogyan termelünk élelmiszert. Biztos, akik a téma iránt érdeklődnek, azok hallhatták már a tájgazdálkodás, ártéri gazdálkodás kifejezéseket. Ugye ez egy olyan gazdálkodási forma volt a folyószabályozások előtt, ahol a folyóknak a víztöbletét használták ki arra, hogy egyrészt a legelők vízutánpótlását biztosítsák, másrészt a halgazdálkodásnak egy olyan leegyszerűsített módjáról beszélünk, ahol az ívni készülő halak áradáskor kimennek a folyó árterébe, és utána egy rekesztéssel a nagyobbakat felfogják, és így egy nagyon egyszerű halgazdálkodás jön létre. Nyilván nem ebbe akarunk visszaállni a szó szoros értelmében, ugyanakkor az az elv, hogy ha van egy olyan terület, mint Magyarország, aminek a csapadék mérlege az jelenleg kisebb, mint az országot érő párolgási kereslet, most nyilván az Alföldről beszélünk, akkor valahonnan a vizet pótolni kell. És az országon átszaladó vizek, ugye alapvetően alvízi ország vagyunk, azok erre lehetőséget biztosíthatnak, hogyha van a folyókon vízhozam, víztöblet, ugyanakkor ezt is tudni kell, és erről is érdekes lehet beszélni, hogy ez nyilvánvalóan átalakulóban van, és egyre kevesebb az az áradás, amit így fel tudunk használni.
2: No, hát innen fogjuk folytatni a szünet után, és megnézzük, hogy vízgazdálkodási szempontból hogy áll most Magyarország, úgyhogy maradjatok velünk, jövünk vissza.
0: Ez a Greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap utánt. Csala Dániellel, a Nem víznek való vidék alapítójával, szerkesztőjével beszélgetünk, és most már tudjuk, hogy a vízhiány az nem csupán a klímaváltozás számlájára írható, hanem egy sok évtizedes, vagy inkább sok évszázados szemlélet és beavatkozás sorozat eredménye is, vagy következménye. Most viszont megnézzük azt, hogy hol tartunk most, és talán kezdhetnénk azzal is, hogy te ugye sok felé jársz az országban a filmek készítése nyomán. Személyesen hogy látod, hol a legnagyobb a baj jelenleg?
3: Nyilván a magyar alföld a leginkább érintett terület az országnak, és ebben többféle kitettségtípus létezik. Vannak azok a területek, mint a homokhátság vagy a nyírség, amik a magasabb a térségnél, a magasabb tengerszint feletti magasságuk miatt különösen kitettek, és így a talajvíz háztartásukra azt mondhatjuk, hogy teljesen fáborult. Itt egyébként hallottam olyan szakembert is, aki a Tiszavölgy vízháztartásának megújításán dolgozik, és az az állítása, hogy annyira rossz a helyzet a homokhátságon, hogy a homokhátságról most mondjunk is le. Tehát, hogy úgy áll hozzá a történethez, a Tiszavölgy megmentéséhez, hogy egyszerűen nincs már energia a homokhátsággal foglalkozni, és kezdjünk csak a szűkebb értelemben vett Tiszavölggyel. Én nem osztom teljesen ezt az állítást, nyilván a homokhátságon is rengeteg mindent lehet tenni, és a kérdésedre válaszolva természetesen a dombvidéki területeken is rengeteg minden van, egyébként főleg ilyen talajeróziós kérdésekben, mezőgazdasági kérdésekben, amivel lehetne foglalkozni, de az alföld a legkitettebb terület.
2: A homokhátsággal kapcsolatban nekem ilyen személyes élményem, hogy az országnak azon a vidékén viszonylag ritkán jártam korábban, és így beszéltünk róla, hogy homokhátság, de hogy nem volt a fejemben, hogy mekkora területről beszél. Aztán egyszer csak ránéztem a térképen, és hát ez azért egy nagyon jelentős, tehát ez a Duna-Tisza közének egy nagyon jelentős része a homokhátság, tehát nem arról beszélünk, hogy egyébként egy egészen picike régió, hanem ez tényleg egy hatalmas terület, és ehhez képest döbbenetes, amit mondasz, hogy van, aki szerint ezt igazából hagyni kéne.
3: Igen, és hát ez nyilván több százezer embernek az otthona, és egy olyan terület, ami egyébként a belátható múltban, tehát nagyjából mondjuk azt mondanám, hogy 70-80 évvel ezelőttig egy tavakkal borított, mocsarakkal borított, lefolyás területekkel tagolt terület volt, és hatalmas társadalmi erőfeszítés folyt még a szocializmusban is, még a 60-as években is azért, hogy ezeket a tavakat, mocsarakat lecsapolják ott.
2: És egyébként a hallgató, aki mondjuk nem járt azon a környéken, vagy nem jár olyan helyeken, ami tényleg ilyen szinten a vízhiánytól szenved, hogyan kell elképzelni? Tehát, hogy néz ki ma a homokhátság? Milyen az, amikor tényleg nincsen víz?
3: Hát én azt gondolom, hogy a legérzékletesebb szám azért mégiscsak az, hogy itt a talajvíznek a szintje az 10 méter körül van néhány helyen. Tehát, hogy egészen addig kell leásni a földben egy viszonylag sík területen, amíg egyáltalán talajvizet találunk. Tehát ez gyakorlatilag a felszíni növényeknek a halálos ítélet. És az egész vízgazdálkodással kapcsolatban, ha egy rövid varga betűt megengedsz, az egyik legalul tárgyaltabb téma az, hogy a felszín alatti vizeinket hogyan használjuk jelenleg. Tehát a legfontosabb dolog, hogy a felszín alatti vízkészletek azok egy nagyon-nagyon lassan megújuló vízkészletet képeznek, és mivel, hogy varázslat nincsen, a homokhátságon sem, meg az alföldön sem, hogyha kevesebb csapadék esik, mint amennyi a párolgási kereslet, és mégis látunk növényzetet, mégis látunk mezőgazdasági termelést, az nagyon sok esetben azért lehetséges, mert felszín alatti vízkészleteket használunk öntözésre, vagy a vizeknek a pótlására, ami meg középtávon ássa alá ennek az egész területnek a jövőjét. És ezzel nem foglalkozunk.
2: Tehát mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen feléjük a jövőnket, vagy feléjük egyetlen azt a vizet, amiről akár locsolnánk, de leginkább is, amit meginnánk akár azon a területen.
3: Igen, és ez az egész kúthasználat kérdés Magyarországon egy borzasztóan szürke zónás terület. Mi a Nem víznek való vidékkel szerettünk volna csinálni egy olyan epizódot, ahol a kutakról van szó, és az volt a koncepció, hogy keresünk egy olyan kútfúrót, aki mindent legálisan csinál, és bemutatjuk egy napját, és megmutatjuk, hogy kell egy jó kutat fúrni, hogyan kell bejelenteni, és hogyan kell jól kivitelezni. És nem találtunk olyan kútfúrót, aki mindent legálisan csinál. Tehát kerestünk, és egyszer nem lett ilyen.
2: De itt hol van az elcsúszás ott, hogy engedélyeztetni kellene, de azt egyébként jellemzően nem kapja meg a kivitelező, vagy a beruházó, vagy ott, hogy
3: vagy
2: esetleg
3: arról,
2: mélyebbre.
3: Vagy arról van szó, hogy mélyebbre kell fúrni ahhoz, hogy a megfelelő eredményt hozzuk, mint amelyet szabad lenne.
2: És egyébként abban, hogy a homokhátságban most kialakult az a helyzet, ami tehát, hogy 10 méteren van a talajvízszint, ahogy mondtad, abban egyébként a kútfúrásoknak is szerepe lehet, vagy ez inkább tényleg az időjárással, a klímaváltozással, illetve a vízgazdálkodással?
3: Lehet szerepe, de én erre nem vállalkoznék, hogy ezt így egy határozott igennel megerősítsem, itt egy hidrogeológust érdemesebb megkérdezni erről, de azt gondolom, hogy a vizeknek a levezetése az az évtizedek alatt azért nyilván kumulálódik, tehát hogy én ezt látom elsődleges oknak.
2: Gyakran hallani ezt a drámai jóslatot, hogy az Alföld vagy akár egy részes sivataggá válhat. Azt hiszem, hogy most már konkrétan a homokhátság fél sivatagos területét is van elkönyvelve. Ezt mennyire látod realitásnak, hogy hogyan képzeljük el ezt a jövőt, ahol sivatag az Alföld?
3: Hát itt azt szokták mondani ilyen korrekcióként, hogy szavannásodás van inkább, mint sivatagosodás, tehát semmiképpen nem a Szaharához hasonló ilyen homokdűnés állapotokat kell elképzelni, de azt, hogy a terület az egyrészt mezőgazdasági művelés szempontjából legalábbis a jelenleg ismert és gyakran alkalmazott mezőgazdasági művelési kultúrák alkalmatlanná válik, és hogy egyébként élhetőség szempontjából szörnyűvé válik. Tehát itt talán ez is egy fontos kérdés, hogy az egész vízhiányról nem csak agrár és nem csak élelmiszertermelés szempontból érdemes beszélgetni, hanem mezoklimatikus szempontból is. Tehát az, hogy milyen Magyarországon élni, az attól is függ, hogy ezzel a vízgazdálkodási kérdéssel mit kezdünk. Ugyanis, hogyha ezt nem tudjuk egy olyan párolgási szintet biztosító, olyan vízmegtartást biztosító környezetté átalakítani, ami reziliens a következő évek várható felmelegedéséhez, akkor egyszerűen élhetetlenné válnak az országnak bizonyos részei.
2: Ugye a filmek és videók készítésénél gyakran találkoztok helyiekkel, illetve nyilván helyiekkel is beszélgettek, nem csak szakemberekkel, és ők azért test közelből élik át ezeket a problémákat, illetve szembesülnek az asszállyal és a vízhiány hatásaival. Mit tapasztalsz, hogy ők hogyan viszonyulnak ehhez a kérdéshez? Optimisták, vagy inkább borúsan látják a jövőt? Látnak-e kiutat?
3: Ugye az én helyzetem csalóka abból a szempontból, hogy amikor mi forgatni megyünk, akkor legtöbbször olyan emberekkel találkozunk, akinek van nagyon határozott probléma percepciója, és vagy ők keresnek meg bennünket, vagy pedig nyitottak arra, hogy forgassunk velük, tehát egy ilyen szűrő azért van. Olyannal én még nem találkoztam, aki azt mondja, hogy semmilyen probléma nincsen, nincs itt semmi látnivaló. Ami fontos, hogy itt van a helyi lakosság, illetve az érdekeltek körében még nagyon fontos, úgymond nem szakmai szereplő, a helyi terület használó, tehát az, aki a területen gazdálkodik. A többiek, tehát a Nemzeti Park, természetvédők, vízügy, ők nyilván úgy érintettek, hogy sokkal komolyabb háttértudással rendelkeznek a pozíciójukból, szakmájukból kiindulóan az egész kérdésről, tehát itt inkább a lakosságról érdemes beszélgetnünk, és ott viszont egyre erősebbek azok a alulról szerveződő civil megmozdulások, akiket vízőrzőknek is nevezünk, és az elmúlt másfél-két évben nagy örömömre gombaszám szaporodtak az országban.
2: Vízőrzőkkel megyünk tovább, róluk fogunk beszélgetni folytatásban, mert hogy elég sok filmet készítettetek vízőrzőkről, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsor.

0: holnap után. A Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a holnap utánt, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Csala Dániel, a Nem víznek való vidék YouTube csatorna alapítója, szerkesztője, és ugye a szünet előtt azt ígértem, hogy most a vízőrzőkről fogunk beszélgetni, akiket már többször említettünk az adásban. Ugye például a már említett Maris pusztáról több filmet is készítettetek, és hát hogy illusztráljam azért ennek a kezdeményezésnek, vagy ennek a civil összefogásnak a fontosságát. Ugye érdemes tudni, hogy az új kormánynak egyébként az első kihelyezett ülése során éppen őket látogatta meg, de mitől olyan különleges, ami ott történik, illetve mi is történik pontosan ott?
3: Amikor vízőrző sztori jön össze, és ez már egy fogalommá vált, egy terminus technikussá vált, akkor általában arról van szó, hogy van helyi lakosoknak, érintetteknek egy olyan alulról szerveződő kezdeményezése, ami víz megtartásáról szól egy helyi területen. Tehát arról beszélünk, hogy van egy aszálynak, vízhiánynak kitett része az országnak, ez általában az Alföldön van, és a helyiek azt ismerik föl, hogy gyakorlatilag úgy lehetne küzdeni a talajvízhelyzet jelenlegi állapota ellen, hogyha valamilyen forrásból a tájban, talajban nagy mennyiségben tartunk meg vizet. Itt Maris pusztán az történt, hogy a helyi fürdőnek a csurgalék vizét, ami egy csatornán, egy ilyen vízlevezető csatornán folyt el egyébként a Tisza felé, azt úgy döntöttek a helyi kezdeményezők, hogy megtartják, elzsilipelik ezt a csatornát, és gyakorlatilag a túltelt csatornának a vize egy kis földmunkával rásegítve szépen elterül az egyik helyi legelő területén, és ott szépen lassan beszivárog a talajba. Úgyhogy ez az állítás. A vízőrzőknél egyébként mindig az szokott lenni, hogy a megoldás az egyszerű, az oda vezető út az viszont az elmúlt másfél-két évben általában ellenszélben folyt, és ahogy említetted, nagyok a remények azzal a kapcsolatban, hogy a jövőben viszont ezeket a tevékenységeket inkább támogatni fogják.
2: És egyébként ez a fajta tevékenység, tehát hogy beszivárogtatnak valamennyi vizet valamekkora területen a talajba, ez azokat a problémákat, amiről beszéltünk, hogy ugye nagyon alacsonyan van már az Alföld nagy területein a vízszint, ez megoldja?
3: Ez érdemben segítheti. Ugye van egy fontos fogalom, amit úgy hívunk, hogy távolhatás. Ez gyakorlatilag az leegyszerűsítve, hogyha valahol vizet szivárogtatunk a talajba, akkor milyen messze érződik a talajvízben ennek a hatása. Ez elsősorban egyébként talajszerkezettől függ. Mondjuk azt szokták mondani, hogy a dunamenti kavicsos talajokban nagyon nagy ennek a mértéke, és a homokos talajokban lényegesen kisebb. Úgyhogy ezzel jól rá is vezetsz arra, hogy a vízőrzők tevékenysége az nagyon-nagyon inspiráló példákat ad, és helyben segít is, ugyanakkor az egész térségnek a problémáit nem fogja megoldani, tehát ez biztos, hogy egy lényegesen szélesebb programra van szükség, volumenre van szükség.
2: Ennek a Maris pusztai tevékenységnek hatásai már jelenleg érezhetők, vagy vannak már olyan hatások, ami ott kézzelfogható, akár lokálisan?
3: Hogyne, ezeket monitoringozzák, tehát hogy ez egy nagyon komoly munka ezeknek a kezdeményezéseknek a részéről, hogy utána a hatásaikat nagyon szépen követik és közzé is teszik, úgyhogy itt a Maris pusztaiakat érdemes megemlíteni, és én még kettőt, a sáréti vízőrzőket emelném ki, illetve van a szegedi vízőrzőknek a csapata, öreghegyi vízőrzők néven is futnak, velük még egyébként nem jött ki, de most fog kijönni egy filmünk, nagyjából egy éve követjük a tevékenységüket, Kelemen Tamásnak hívják a főszervezőt. Talán ők a szakmailag legfelkészültebbek, akik már olyan rendszerekben vannak itt az utánkövetésben, hogy konkrét egyetemi gyakorlatokat szerveznek hozzájuk, mert tényleg példaértékű, amit összehoznak.
2: Ez érdekes, hogy mondtad, ugye az elején azzal indítottunk, hogy szakember vagy-e, mert hogy hosszú évek óta ezzel foglalkozol, és te ezt azért elhárítottad magadtól, hogy azért szakembernek nem mondanád magad, de vajon ezekhez a feladatokhoz, ahhoz, hogy egy ilyen vízőrző csapat meg tudjon alakulni és el tudjon kezdeni, nyilván ezer más dolog mellett az is kell, hogy szakemberek legyenek ott és segítsék ezt a munkát, vagy egyébként ez civil összefogásból teljes laikusok is el tudják végezni.
3: Én azt gondolom, hogy kell hozzá egy minimális szakmai input, de hogyha az ember jó ügyére áll ki, akkor általában csapódnak hozzá a megfelelő emberek. Minden ilyen kezdeményezésnél, amit láttam, azt láttam, hogy pillanatok alatt megérkezett a szakmai segítség lelkesedésből is. és elsősorban egyébként a kezdeményezőkészség és a szervezőkészség kell hozzá, meg talán annyi hülyeség is, hogy valaki rászálljon rengeteg szabadidőt, hogy egy ilyen projektet megszervezzen. Talán ebben lesz előrelépés. Az a remény, hogy a mostani kormányzat, hogyha ezt a vízőrző tevékenységet, mint civil tevékenységet úgy kezdi el támogatni, hogy egyszerűbb legyen egy ilyen projektet végrehajtani, akkor ebből a ráfordítandó végtelen szabadidőből egy kicsit kevesebbet kell annak ráfordítani, aki most fog ilyenbe bele.
2: És egyébként erre az igényre reagálva, akár a vízügy, akár a döntéshozók, hogyan reagálnak? A civilek tudnak-e hatni ezekre a szervezetekre, illetve van-e párbeszéd közöttük?
3: Rövid válasz az, hogy egyértelműen igen. Sőt, ezen a területen, ebben a fogalmazunk így, hogy vizes szubkultúrában, vízmegtartó szubkultúrában egy hatalmas áttörést láthatunk az elmúlt másfél-két évben. Vannak olyan szakemberek, aktivisták, akik 20 éve szeretnék, hogy a vízmegtartás előrébb kerüljön, és most a munkájuknak a végén, ez elmúlt egy-két évben van áttörés. A vízügy gyakorlatilag 2024-ben indította el a Vizet a tájba programot, ami a maga tökéletlenségeivel is annak a jele, hogy értik azt, hogy bizonyos részeiben az országnak a vízmegtartásra van igény, és nem a víz levezetésére. A maga módján reagált erre a Fidesz kormányzat is, ugye az asszályvédelmi operatív törzsel, illetve ennek az odarakott pénzeknek az elköltésével. Ezeket szívesen értékelem külön-külön is, de most ugye az volt a kérdés, hogy van-e reakció, és hát nyilvánvalóan a Tisza kormány is nagyon erősen próbál erre egyelőre a szavak szintjén, reméljük, hogy nagyobb programokban is reagálni majd. A kérdés a hogyan? Mert a vízügy önmagában ugye nagyobb területekre, mint amint most csatornáival elér, nem vezethet ki vizet, a tulajdonosok hozzájárulása nélkül nem vezethet ki vizet, és az, hogy a tulajdonosok érdekeltek-e abban, hogy itt nagyobb mennyiségű vizek kikerüljenek a tájba és be a talajba, ez pedig azért pénzügyi motiváció, hozzájárulás, infrastruktúra, rengeteg kérdés, amit nyilvánvalóan nem egy civil csapat tud országos léptékben koordinálni, hanem a kormány.
2: És hogy akkor, hogyha meg kellene nevezni azt a legfontosabb területet, vagy azt a legfontosabb változtatást, amit meg kellene hoznunk ahhoz, hogy változzon az a rendszer, amiben jelenleg vagyunk, és az országnak, és főleg az Alföldnek a kiszáradása, akkor melyik lenne az, vagy mi lenne az? Mit tartasz a legfontosabbnak?
3: A Tisza völgy egy jelentős részének a tájhasználatát át kell alakítani. Ez a tételmondat. Egyszerűen vízmegtartásra alkalmas terület kell kijelölni, az adott területeknek a tulajdonosait, az érintett infrastruktúrát megfelelő átgondolással, megfelelő kompenzációval le kell látni, de kell egy bátorság, kell egy politikai bátorság ahhoz, hogy ehhez hozzányúljunk. És itt nem kis területről beszélünk, itt arról beszélünk, hogy legalább a magyar alföldnek a 10-15%-át. Egyesek azt mondják, hogy 1 millió hektár, ugye 10 millió hektár az ország, az, amiről beszélünk.
2: Tehát akkor a válaszod az, hogy igazából egyetlen egy dolgot nem lehet kiemelni, hanem ez egy nagyon komplex kérdés, csak komplex válaszokat tudunk adni.
3: Igen, de abból a szempontból egyszerű a válasz, hogy tájhasználatváltásra van szükség, tehát ahol megyünk az autópályán, az Alföldön, oldalra nézünk, és azt látjuk, hogy ez egy mélyfekvésű terület, amin egy kiégett szántó van, akkor hogyha elképzelünk egy ideális világot 20 év múlva, akkor ott legyen egy vizes élőhely. Az oldal első esők maradjanak ott meg, alapuljon át ennek a használata egy olyan területté, ami az egész térség szempontjából jobb lesz.
2: Hát erről az ideális világról fogunk beszélgetni az utolsó részben, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után jövünk vissza.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Ez még mindig a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Csala Dániel, a Nem víznek való vidék alapítója, és a szünet előtt úgy mentünk el, hogy egy ideális világról fogunk beszélgetni, ahol van víz a tájban, de még mielőtt idáig eljutnánk, szerintem érdemes azzal kezdeni, hogy akár annak, aki nem az Alföldön él, vagy nem gazdálkodik, mit tehet, hogyan segíthet, hogy az asszály, illetve a vízhiány elleni küzdelem előrébb menjen, és igenis valahogy próbáljuk meg vizet tartani a tájban, vagy visszakerüljön a víz a tájba.
3: Ketté választanám a választ. Van az, hogy a közvetlen környezetünkben mit tehetünk. Itt, hogyha valaki kertes házban él, akkor nyilván szélesebbek a lehetőségei, mint hogyha lakásban élne. Az biztos, hogy a tetőink egy óriási nagy potenciált mutatnak a víz megtartásra, tehát aki a csapadékvizet, az esővizet meg tudja fogni, és aztán később nyáron azzal öntözni, azzal már rengeteget tesz. De egyébként, hogyha ezt a városi környezetet megnézzük, akkor az egész csapadékvíz levezetésére építő városi infrastruktúra jelenleg már rengetegszer kárt okoz nekünk. Itt Budapesten például, most Budán vesszük föl ezt az adást, nem messze van tőlünk az Ördögárok, ahol 100 évvel ezelőtt még az ároknak, az ott folyó pataknak az áradásairól szólt a fáma. Szerintem nem is tudom, hogy ki látott abban az árokban utoljára vizet, de hogy az egyik oka ennek az az, hogy itt a völgyben a két hegyoldal beépült, és becsatornázták az összes házat, és levezetjük az ide leeső vizeket, tehát a városaink is így vannak felépülve. Ugye, nem akarom a kérdést megúszni, ugye azt kérdezted, hogy mit tehet a hallgató. Nyilván ezek általában azért megint csak volumen kérdések. Támogasson olyan városvezetéseket, akik a Szivacsvárosnak a koncepcióját ismerik és támogatják. Az a cél, akkor lesznek jobb helyek a városaink, hogyha úgy tervezzük, vagy úgy tervezzük újra őket, hogy a vizet megtartsuk bennük.
2: Mert egyébként annak, hogy egy városban van víz, vagy megtartjuk ott a vizet, milyen pozitívumai vannak?
3: Hát ott viszont a párolgásnak, ami a korábbi részben ugye említettem, hogy csapadékképző hatása ugyan kevesebb van, de ilyen mikroklimatikus hatása igenis van. Tehát az, hogy milyen a hőérzet a városban, az növényborítottságtól, párolgás mértékétől, illetve a közvetlen napfénytől erősen függ, ebben viszont abszolút tehetünk mi is.
2: És hát talán ugye a sokat emlegetett városi hősziget hatást is tudja csökkenteni az, hogyha egyébként a borítottság a városban is inkább a beépítettől a természetes felé megy el. És egy kicsit ráfordulva a filmjeitekre, milyen visszajelzéseket kaptok? Vannak, akik egyébként, ugye most már több tíz filmetek van a Nem víznek való vidék csatornáján. Vannak, akik a filmek hatására kezdtek el önkénteskedni, vagy esetleg fordult át a világképük és az, ahogy gondolkoznak erről a kérdésről, illetve hát milyen visszajelzéseket kaptok?
3: Több olyan vízőrzősejt van, akik úgy indultak el, hogy egy másik vízőrzősejtről való tudósításunkat nézték meg, és utána kértek kapcsolatot hozzájuk, illetve szakmai inputokat, hogy hogyan vágjanak ebbe az egészben. Nyilván ez egyik legmotiválóbb ebben a tevékenységben. A másik pedig talán az, hogy mind a környezetvédelemmel foglalkozók, mind a vízügyesek részéről azért azt tapasztalom, hogy sikerül olyan tartalmat csinálni, amit ők is követésre érdemesnek tartanak, és a párbeszédben részt vesznek. Az egyik ilyen nagy találkozás egy potenciális szegedi vízlépcsőről szóló vita összehozása volt, ami egy borzasztó megosztó téma, és mégis sikerült leültetni egymással az intézményes vízügy és a mondjuk azt, hogy hagyományos vízgazdálkodás, tájgazdálkodás képviselőit, és egy egész jó vita kerekedett ebből az egészből, és most tavasszal barátaimmal Mártai környékén nyaraltunk, és az egyik tiszamenti holtágot, kiszáradó félben lévő holtágot néztük meg, találkoztunk a gáttőrrel, és hamar kiderül, hogy ő is követi a Nem víznek való vidék csatornáját, tehát azt gondolom, hogy sikerül ezekkel a kérdésekkel a szakmában dolgozókhoz is eljutni.
2: Elég sok felé jártok az országban, elég sok felé forgattok, és kicsit személyesebbre, hogyha terelhetem, de hogyan éled meg ezt az egész történetet? A remény, vagy az optimizmus jellemez, vagy néha inkább a pessimizmus, tehát hogy milyen hatással van rá?
3: Én egy optimista ember vagyok. Egyrészt nagyon nagy élmény nekem, hogy eljuthatok ezekre a területekre. Az első filmünk a Tiszaforrás

0: Olyan kell, hogy legyen, hogy például a holtágaink egy részét valamilyen formában visszakötjük a Tiszába és revitalizáljuk. Például a mélyfekvésű területeink egy részét átalakítjuk, és valóban egy vizesebb hely lesz a magyar alföldén, ebben hiszek.
1: És azt gondolom azért is van az, hogy most felgyorsult ez a folyamat, mert most tényleg a bőrünkön érezzük. Tényleg az van, hogy ez a mindennapok szerves részévé vált, hogy nincsen víz.
0: Egyértelmű, és nyilván ilyen szempontból a memória, az, mármint a közvélemény memóriája, az hajlamos röviddé válni, tehát ha majd jön egy csapadékosabb időszak, akkor ez átfordulhat az ellenkezőjébe is. Ezért volt talán fontos az, amiről ennek a szekciónak az elején beszélgettünk, hogy nem csak arra kell felkészülnünk, hogy mi van az aszállyal, hanem arra is, hogy itt villámárvizes vagy nagy mennyiségű csapadékos időszakok is jöhetnek hirtelen, és azt is kezelni kell tudni, sőt, nem csak hogy kezelni abban az értelemben, hogy megóvni tőle az értékeinket és az infrastruktúrát, hanem nem csak az árvizeket, de ezt is hasznosítani valamilyen módon. Úgyhogy az is egy nagy kihívás a szakmának, hogyha jön egy ilyen iszonyat víztöblet, azt esetleg beszivárogtatni, hogyan tudjuk hatékonyan a talajba.
1: Mert hogy ugye az a csodálatos abban a dologban, amiről beszélünk, ugye a víznek a megőrzésében és a talajban való tárolásában, hogy az nem csak arra jó egyébként, tehát nem csak gazdálkodási szempontból lehet erre figyelni, vagy a tájhasználatra, hanem például az árvizeknél nem a gát az egyetlen dolog, ami meg tudja óvni az értékeinket, hanem az is, hogyha egyébként kivezetjük ezt a vizet, ezt a töbletet olyan területekre, ahol ezzel kárt nem okoz, sőt egyébként, ahogy ugye el is mondtuk többször, azzal, hogyha beszivárogtatjuk a talajba, akkor annak pozitívumai is vannak. Van még egy utolsó kérdésem, ami talán egy kicsit okafogyottá vált az előző válaszaid okán, de én azért kíváncsi vagyok, hogyha 10 vagy 15 év múlva leülnénk újra beszélgetni, akkor egy sikertörténetről, egy olyan országról számolnál be, ami tényleg a vizek országává vált, talán lehet mondani, hogy újra, vagy elszalasztott lehetőségekről és ökológiai katasztrófáról.
0: Hát én azt gondolom, hogy 10 év múlva azért így félúton fogunk tartani. Tehát, hogy az a realitás, hogy ez egy hosszabb távú projekt, és biztos, hogy abból a szempontból is fragmentált lesz a dolog, hogy ezek a reformok, ezek nem tudnak az ország minden részébe ugyanolyan tempóba elérni, hanem mint minden szemléletváltozásnak és infrastrukturális beruházásnak, vagy infrastrukturális paradigmaváltásnak a hatásai azok valahol már így nagyon szépen fognak érvényesülni, tehát lehet, hogy lesznek olyan mélyfekvésű területeink, ahol ha nem is az új Tiszató, de olyan új természeti értékkel bíró területek nőnek ki a földből, ahol régen szántók voltak, és a mondjuk ez turisztikai szempontból is érdekes lesz, és csodájára fogunk járni, mint nemzetközi jó példa, és lesznek olyan területek, ahol meg éppen az utolsó kukoricaföldeket hagyják fel a homokhátságon. Tehát szerintem még látni fogunk szélsőségeket, de nagyon remélem, hogy már a jó irányba el fog indulni az ország.
1: Hát reméljük, hogy sikerülni fog. Ebben biztos, hogy komoly szerepe van a nem víznek való Vidék YouTube csatornának, amit ezúton is búzítanék mindenkit, hogy nézze meg a filmeket és kövesse be. Nagyon szépen köszönöm Csala Dánielnek, hogy a vendégem volt.
0: Köszönöm szépen.
1: Biztos, hogy most akkor képbe kerültünk azzal, hogy miért is fontos a víz, és hogyan tudjuk azt megtartani. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy ezen a héten is velünk tartottatok. Ez volt már a Holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. A jövő héten újra találkozunk, addig is sziasztok!
2: Ez a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora. A Petőfi Rádióban.
3: Holnap után.
2: Ez a legújabb.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
3: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Meleg, de változékony, gyakran szeles idő várható a jövő héten. Folytatódik a munka az országgyűlésben. Már csaknem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Továbbra is erős a forgalom az M7-esen Budapest felé, Polgárdi és Szabadbattyán között. A 80-astól a 70-es kilométerig szakaszos torlódás alakult ki. Árokba hajtott egy autó a 22-es főúton Széchenyi közelében. A 37-es kilométernél megállították a forgalmat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Folytatódik holnap a munka az országgyűlésben, a hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen. Várhatóan 7 javaslatot fognak tárgyalni a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítmény értékelésének felfüggesztéséről, illetve az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról is. Már csaknem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. 10 nappal a katasztrófa után már nem találnak túlélőket, de a holttesteket nehezen tudják kiemelni. Becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16000-en váltak hajléktalanná. Csaknem 2000 éves épségben maradt sírokat találtak Egyiptomban, Alexandria közelében. A régészek emberi maradványokat, agyagedényeket, amforákat is feltártak. A legjelentősebb leletet az a 24 aranytárgy, amelyeket a halottak szájába helyezték a rituális temetkezésekhez. Az ásatások során egy bizánci korból származó város maradványai is előkerültek, feltehetően az ókori Leukaspis kikötővárosát sikerült megtalálni.
0: Petőfi Rádió. Sport.
5: Stollárék negyeddöntősök vegyes párosban a wimbledoni teniszbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Noha a bosnyákok ellen piros lapot kapott, Valerin Balogun pályára léphet a társrendező amerikai válogatott belgák elleni nyolcaddöntőjében a labdarúgó világbajnokságon. Negyeddöntőbe jutott Stollár Fanni és a horvát Pavic a wimbledoni teniszbajnokság vegyes páros versenyében, mivel döntőszedben 4-6, 7-5, 6-3-ra legyőzött egy kanadai-amerikai duót. Női párosban Ézsa Mohamed oldalán 16 közé került, miután 6-1, 6-4-re vert egy ukrán-amerikai kettőst. Férfi egyesben Novák Djokovic az első negyeddöntős Wimbledonban, mivel 4 játszmában felülmúlta Román Szafiulint. A nőknél a negyedik kiemelt Jessica Pegula és a tizedik kiemelt Karolina Muhova is döntőszedben jutott be a 8 közé. A világ első Arina Sabalenka számára viszont befejeződött a torna, miután 6-2, 7-6-ra veszített a japán Naomi Osakától. Köszönöm a figyelmet!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Változékony, gyakran szeles idő várható a jövő héten. Holnap a felhőségbolt mellett napos időszakok is lehetnek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Hajnalban 12-19, napközben 26-31 fok várható. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megint

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni. Kiugrunk Óbudára, működik ott elég régóta egy ikonikus, egy kult hely, ahol nem sokára világzenei hét lesz, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Kobuci kommunikációs menedzsere, Hamza Gergő. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Szerbusztok, hello mindenki.
1: Még mielőtt nagyon belecsapunk ennek a bizonyos hétnek a fejtegetésébe, te azért eléggé belástad magad, és akkor kezdjük irányodból ezt a beszélgetést a kommunikáció világában. Hogyha az elmúlt éveket veszem, akkor a fontosabb zenei, vagy sport, vagy kulturális projektek valamilyen szinten kötődnek hozzád.
2: Hát sport az nem egyébként, az egyedül nem, de hogy Veszprémben dolgoztam az Európa Kulturális Fővárosa programon, pályám elején egyébként a Zöld Pardonban, itt a hajó szomszédságában, úgyhogy jó volt itt átsétálni a Goldman György téren. Ezen felül egyébként a Lupastrandnak dolgozom még nagyon sok helyen, igazándiból én nagyon szeretem ezt a kulturális szektort, ez nagyon jó világ. Itt az emberek jól érzik magukat, és megvan a munkának a gyümölcse.
1: Majd mindjárt beszélünk erről a bizonyos kulthelyről, a 2000-es évek egyik meghatározó helye volt itt a Petőfi híd tövében, a ZP, ahol állítólag a konyhán is szocializálódtál. Azért hoztam be a sportot, mert amikor kulturális főváros Veszprém Balaton volt, akkor ott azért voltak sportprogramok egyébként, tehát hogy mindenféle biciklis cuccok a Balaton felé.
2: Igen, igen, volt egy Tour de Hongrie verseny, abban közreműködtünk. Ezen már nem dolgozom egyébként, de egyébként 2026-ban Veszprém és a Balaton az Európa sportrégiója, ezt jóta tudjátok, tele van sportprogramokkal az egész régió, úgyhogy érdemes így meglátogatni.
1: Hogy jött neked a kommunikáció, Gergő?
2: Hát...
1: Visszamehetünk az idő kezdetéig?
2: Persze, visszamehetünk. Valójában egyetemválasztáskor egy ismerőse mondta, hogy tud egy helyet. Ez ahogy lenni szokott a tudatos pályaválasztáskor.
1: Az, igen.
2: Ez egyébként a Havas iskola volt, a Szegedi Tudományegyetemnek a Budapesti Média Intézete, és én nagyon szerettem ezt az egyetemet, tehát nagyon jó osztálytársakkal, évfolyamtársakkal, meg tanárokkal áldott meg ott a sors, az jó volt.
1: De nem volt ilyen tervezett pálya annak idején, 14 éves korodban, hogy akkor én mindenképpen nem tudom, magasépítőmérnök szeretnék lenni. Egyszerűen csak mondták a srácok, akikkel együtt focisztál, hogy menjünk el a kommunikációra, nem kell sokat tanulni, büfészak, majd lesz valami.
2: Nem volt büfészak egyébként, de élveztük, azt nagyon jó volt. Nem volt ilyen tudatos tervezés, de örülök, hogy ez lett.
1: Elvégezted? Nehéz volt belekeveredni ennek az egésznek a mélyében?
2: Hát akkor azért már szerintem volt ennek itthon kultúrája, voltak ügynökségek, szakemberek, PR-esek, public relations foglalkozók. Szerintem onnantól kezdve terjeszkedett ez ki, amikor az emberek, meg a cégek már megengedhették, hogy felvegyenek ilyen embereket, akkor ez így meghatványozódott azért.
1: És neked hogy jött? Említetted, hogy a ZP-ben szocializálódtál, egyből oda mentél a Zöld Pardonba, ami manapság már nem működik, egy-két nem tudom, még maradványt lehet talán látni, de hogy az egy nagyon régi hely volt. Ott kezdted?
2: Nem, egy rendezvényügynökségnél, és akkor ilyen ismerettség útján kerültem a Zöld Pardonba, és az életem egyik legjobb időszaka volt.
1: Ez ott is kommunikációval foglalkoztál.
2: Igen.
1: Ott azért az nem volt nehéz, mindenki tudta, hogy mi az az ZP, tehát hogyha nem csináltatok volna semmit, akkor is tele van hétvégenként.
2: Igen, akkor teljesen más időket éltünk. Most már több száz posztot kell írni egy programról, meg nem tudom, fotózni kell, videózni kell, külön tartalmat ide-oda, akkor Pesti Est külön számot csináltunk, meg néha egy-egy hirdetést, és jöttek az emberek.
1: A ZP-ről beszélünk, ami zeneileg ugye az akkori szférában egy ilyen underground hely volt. Ezek szerint akkor te magad, Hamza Gergő is egy ilyen underground figura?
2: Igen, én ezt szerettem ott nagyon.
1: Nem húcskáltatok át néha a Rióba, másik oldalra?
2: Én egyébként, de a riósok jöttek nagyon sokszor az ZP-ben, mert ott használták a ruhatárat, ez nem volt a Rióban.
1: Szóval, hogy ZP-ben kezdted, aztán utána pedig mentél tovább, és akkor most pedig egy csomó minden tartozik hozzád, mint hogy említetted. A Kobuci hogy jött? Ez most az egyik legújabb.
2: Igen, igen. Hát Veszprém így sere ismerettség útján, tehát hogy aki dolgozik így szabadúszóként, szerintem ott érdemes jó munkát végezni, mert akkor viszik tovább. Tovább. Nagyon sok kollégám érkezett most ide a Kobucibe egyébként Veszprémből, tehát újabbak és újabbak, kulturális szakemberek, azok így forognak kézen közön, és akkor mindig találkozunk újra és újra.
1: Az imént már utaltál erre a mondataiddal, hogy akkor az még nagyon másképp működött az EP idejében a kommunikáció. Külön számot írtatok, és akkor utána két oldalas, nem tudom, hirdetés, hogy az egész arról szólt is meg is volt. Manapság, amikor nem tudom, egy akármilyen, például óbudai világzenei hétről szeretnétek egy kommunikációs kampányt csinálni, akkor már kevés egy ilyen külön szám. Hogy egyáltalán létezik még Pesti Est?
2: Abszolút, persze. Tehát, hogy most már nagyon a mélyére kell menni a programoknak. Tehát régen azért tényleg az volt így a zeneiparban, hogyha jött egy fellépő, nem tudom, mondjuk 15 éve meghívtuk volna Natasha Atlaszt a Zöld Pardonba, elég lett volna kiírni, hogy Natasha Atlasz, és az emberek jöttek volna, és akkor vették volna jegyeket. Most már egészen kíváncsiak. Ugye internet korszakában vagyunk, most már a sokadik internet, nem tudom hány pont nullán éppen. Szóval, hogy az emberek érdeklődnek, hogy az ő általuk választott előadó mit fog előadni, kivel jön, milyen számok lesznek. Nagyon, nagyon érdekli őket most már. Tehát, hogy az emberek így a dollár szavazatot letegyék egy program mellé, most már sokkal nagyobb munka.
1: Azt említetted, hogy az érdeklődők szeretnék tudni, hogy milyen számok lesznek. Annak idején, amikor elmentünk egy koncertre, vagy talán én még most is elmegyek egy koncertre, én szeretném, hogyha engem az meglepetésként érne, hogy milyen dalok. Nem akarom tudni, hogy mi a playlist. Engem lepjenek ott meg. És a mai fiatalok olyanok, hogy akkor ők szeretnék tudni, hogy akkor a koncert első fél, második fél idejében, nem tudom, ezek a számok követik majd egymást.
2: Hát igen. De egyébként nem csak a fiatalok szerintem, tehát hogy ez egy ilyen generációkon átívelő igény. Mindenki szeretné hallani a kedvenceit.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Kobuci kommunikációs menedzsere, Hamza Gergő. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.
3: Már csak megtalálnátok, valahol ott vagyok, de tenném inkább már túl ritkán, jönnek a mondatok.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Kobuci kommunikációs menedzsere Hamza Gergő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél.
3: Hello, hello mindenkinek.
2: Hogyha már említetted a Metallicát, te voltál Metallicán, Gergő?
3: Nem.
2: Ezt is kihagytuk, majd nem tudom, 3-4 év múlva jönnek megint, majd akkor megyünk. Na, Kobuci, ez egy nagyon szép sikertörténet, hogyha magát ezt a bizonyos kultikussá vált szórakozó helyet veszem, ami valahonnan a művészetek völgyéből indult, aztán mondjuk úgy, hogy meghódított Autóbudát.
3: Hát most már több mint másfél évtizede működik ott ebben a formában a Kobuci kárt, és igen, valóban a völgyből indult. Hát ez a hős korszak, én ebbe itt nem vettem részt egyébként, de eszméletlen jó történeteket hallok róla. Tehát, hogy,
2: miket? Milyen történeteket? És még mielőtt folytatnád, ezt most olvastam, én ezt nem is tudtam. A Kobuci az úgy benne van, ugye, a nem tudom, koncert helyszínek iránt érdeklődőknek a gondolataiban, de hogy a kolbászos buciból jön tényleg a neve?
3: Igen, igen, most egy városi legendát itt eltöröltél ezzel.
2: Én ezt nem tudtam, ezt most olvastam, hogy a Kobuci tényleg ezért?
3: Igen, igen, igen. Na, mert tedd még, nem kóstoltad még?
2: Nem.
3: Figyelj, hát nagyon jó egyébként, én ajánlom.
2: A gasztronómiával, majd a későbbiekben foglalkozunk, ami állítólag neked veszőparipát, maradjunk annál, hogy másfél évtizede működik ott a kastély udvarán az a bizonyos hely.
3: Igen, igen. Hát nem fogom tudni felidézni ezt a történetet így pontosan, de a Ferenczi Gyuri egyébként a Világzenejétnek az egyik fellépője egy videóban egyszer elmesélte, hogy ő hogy találkozott a Kobucival ott a völgyben még. Uh-huh. Bement a helyre, ahol éppen táncház volt, hát ő már meg volt indulva, és akkor szépen fogta magát, oda ment a pulthoz, és az a hirtelen ötlete volt, hogy egy tálca a pálinkát szeretne a zenekarnak és a táncosoknak, és hát nem volt tálca, úgyhogy éppen egy öt milyen használaton kívüli hűtőnek az ajtaján szolgálta föl az embereknek az éltető nedűt. Hát egyébként ajánlom, ezt nézzétek meg, ezt a videót, ez valami eszméletlen korszak lehetett. Csak a Gyurinak így az, hogy milyen hévvel mondja ezt el, hát az is nem vicces.
2: De ez még a művészetek völgyében
3: igen,
2: volt.
3: Igen, igen, ez ott volt, és hát egyébként ő szerintem a kezdetektől fellépője egy a helyszínnek, úgyhogy most ez nagyon jó, hogy újra itt találkozhatunk majd vele.
2: Kezdetektől fellépője a helyszínek, és akkor most még mindig ne az Óbudai Világzenei Héttel foglalkozunk, hanem a felhozatallal. Azért azt lehet látni, hogy a Kobuci nem csak az idézőjelben alter szekcióra lő, hogy nálatok azért minden megfordul, tehát hogy igen, van alter, hogyha belgát alternak veszem például, vagy nem tudom, van világzene, hogyha a Ferenczi Gyuriékat vagy a Szabó Balázsékat annak veszem, de hogy egyébként ezen kívül szinte minden, hogyha a zenei műfajokat veszem, megfordul nálatok.
3: Igen, és ennek van egy tök szép evolúciója egyébként, tehát hogy ez a népi alter magyar zene teljesedett ki odáig, hogy most már a ugye ezek a zenei stílusok meg a jelentések is változtak, de hogy ami manapság már popzene, tehát ilyen alter rock pop zene, hát abból van most a legtöbb, de hát megmaradt mellette egyébként pont a kezdetek óta futó táncházunk, az minden második héten van, az nagyon-nagyon-nagyon megy, tehát több százan táncolnak ott. Én nem vagyok egy táncházba járó ember, de hát eszméletlen, hogy milyen hangulata van egyébként, hihetetlen.
2: A pop mennyire húzó, vagy mennyire meghatározó? Azért kérdezem, mert ugye Budapesten vannak szabadtéri szórakozóhelyek, mint ahogy a Kobuci is az, amelyek talán mondjuk úgy, hogy több ember befogadására képesek. A pop érdeklődik irántatok, vagy jönnek előadók, hogy akkor esetleg találnátok nekem egy helyet? Vagy kifejezetten ti mondjátok meg, hogy ki az, aki beférhet?
3: Hát nem, ez mindig egy párbeszéd, de hát persze, hogy ne, vannak pop előadóink is, nyilván kevesebb, mert hát megtelik a naptár.
2: A popnak számít például?
3: Hát ez egy érdekes kérdés, kérdezd meg őket, nem tudom. Szerintem, hogyha a zeneiségét meg a dalszövegeket nézzük, akkor nem mondanám popnak, tehát szerintem az egy míves zene, de egyébként meg populáris, tehát hogy rengetegen hallgatják, stadionokban játszanak. Tehát, hogy...
2: Mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen kisebb, intimebb hely, mint egy akármilyen szabadtéri szórakozó hely, mert ugye azért hozzátok nem férnek be 8-9-10 ezeren.
3: Igen, a pad nem. Ilyen 1000 fölötti a maximum befogadó képességünk, és hát ezt szeretik benne egyébként legjobban a zenészek. Tehát ezért jönnek el hozzánk a nagy zenekarok is, mert azért néha nekik is van igényük rá, hogy ne csak ilyen óriási színpadokon lépjenek föl, hanem hogy nagyon közel a közönséghez. Azért nem biztos voltál már színpadon, akár csak így bemondóként, nem tudom, tehát hogy ennek tényleg van egy jó energiája, és az ott így rabulejti őket.
2: Amióta, és akkor most szűkítsük le a Kobucira az egészet, mert hogy korábban is csináltál nagyon sok mindent, ami nyilván rengeteg embert mozgatott meg, de hogy itt a Kobuciban, amióta te ott vagy, mi volt a legmeghatározóbb élményed egyébként? Nem tudom, valakivel egyezkedni, hogy akkor jön, nem jön, világsztárral találkozni, magyar sztárral, az ő koncertjét leszervezni, meg kommunikálni, stb. Stb.
3: Hát ilyen nagy találkozás az itt már nem volt, most már 20 éve a zeneiparban dolgozom, úgyhogy már szerintem mindenkit láttam. ilyen meghatározó élmény, szerintem volt egy koncertnek a vége, ez Chantal, biztos hallottátok, ismeritek már, egy bukovinai német származású, vagy fordítva, bocsánat, bukovinai származású német ajkú énekes, egyébként egyetemi tanár, ezt nem is tudtuk, és hát neki volt nagy sláger egy csomó, tehát diszkó-diszkó partizáni, meg minden, itt is játszottátok nagyon sokat, és hát azt gondoltuk, hogy igen, hát jön ő, hát tök jó, hát eljátsza a slágereit, lesz egy koncert, az emberek szeretik és élvezni fogják, hát annak a koncertnek a vége az egy teljes őrület volt, tehát fölvittek a színpadra legalább 10-12 embert a színpadról, vagy a tánctérről, hangszereket adtak nekik, pesgőt locsoltak, egy ilyen 20 órás olyan end show volt, hogy hát egy nagy fesztivál is megirigyelni. Tehát tényleg ott minden kéze megment agyilag, nagyon jó volt.
2: Hogyha kilépünk a Kobuci bűvköréből, és az eddigi zenei, vagy fesztiválos, vagy akármilyen kommunikációs pályádat veszük, akkor mi volt a legnagyobb rácsodálkozás? Mi volt a legnagyobb élmény, amivel valaha találkoztál? Akivel valaha találkoztál? Amilyen koncertet szerveztél? Folytathatnám a sort.
3: Hát... nyilván a személyes kedvencek. Tehát annak nagyon örültem, amikor DJ Crash volt a zöld pardonban, 200 forintért. Ezt egy kicsit később egyébként az akváriumban is dolgoztam, ott is meg tudtam nézni. Nagyon szerettem a Richard Dorfmeistert, meg a Peter Krudert, őket is láttam többször így, meg találkoztunk is. Rengeteg ilyen volt egyébként. Tehát, hogy én így mázlista vagyok, mert akiket így hallgattam így fiatalon, azokkal így 10-15 év után találkoztam, és akkor milyen jó pofa volt így látni őket így a színpad széléről.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Kobuci kommunikációs menedzsere, Hamza Gergő. Itt egy pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Kubuci kommunikációs menedzsere Hamza Gergő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello.
3: Hello mindenkinek.
2: Én mindig csak annyit mondok, hogy Kubuci, de hivatalosan ez kert, hozzá kell azt tenni?
3: Igen, igen, az a teljes neve.
2: Jól van, és ott nálatok a kastély udvarán működik, pontosabban Óbudán az Écsi kastély udvarán működik.
3: Igen, igen, hát egy ilyen kis elvarázsolt kert hangulata van.
2: Szoktatok oda bejárkálni, vagy egyébként ott van az irodátok bent, nektek a kastélyban?
3: Van ott iroda, igen, és rendszeresen vagyunk ott, jaj.
2: Forduljunk rá gyorsan arra, ami a beszélgetésünk indító témája, ez pedig az, hogy immáron sokadik alkalommal kerül nálatok megrendezésre az Óbudai Világzenei Hét. A világzene az elég sok mindent jelenthet, itt ezt azért szűkítsük le egy kicsit, tehát hogy a világzene az nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor nem tudom, Dél-Afrikai Köztársaságból jön egy zenekar, és akkor ők is világzenét játszanak, hanem hogy itt a térségben.
3: Hát én nemrég tudtam meg egyébként, hogy ez egy műszó, egy ilyen 10 éve alkották meg zeneipari szakemberek, volt egy konferencia, és akkor szerették volna ezt így kategorizálni, és ők végső soron, hogyha jól emlékszem, akkor az összes olyan zenét besorolták, ami népzene, de határokon túl is érdekes, érvényes, úgyhogy gyakorlatilag minden ilyen népi zene, ami így át tud lépni a határon, az igazán a világzenének számít.
2: Ami nálatok meg fog most jelenni, az a mediterrán térség, valamint a közel-keleti térség, valamint a balkán zené, hogyha jól mondom, és gondolom, hogy a magyar világzene, illetve a népzenei hatások is elkerülhetetlenek.
3: Igen, igen. Egyiptom az nem tudom, hova tartozik, az közel-kelet?
2: Hát az közel-kelet.
3: Akkor jó, igen, igen. Igen, ezt egyébként mi úgy szoktuk így magunk között mondani, hogy ez a featuringek fesztiválja, ilyen szép magyarosan, festélyesen szólva. Tehát amikor egymásra ható emberek, stílusok, együttműködések vannak a színpadon, itt nagyjából minden napnál ez megvan, úgyhogy ez egy ilyen fesztivál, ahol egymásra hatnak emberek és stílusok.
2: Egyébként azon gondolkodom közben, mindjárt beszélünk majd az előadókról, hogy egyébként akár Észak-Afrika is lehet, közel-kelet, Észak-Afrika van, azok kettő
3: közül. Írjátok meg kommentben.
2: Igen, köszönjük szépen. Szóval, hogy 22-től 27-ig nyilván teljes a lista, pontosan tudjátok, hogy ki mikor fog fellépni, nem fog elkésni, megvannak a riderek, kik jönnek.
3: Ez egy olajozott képezet, így van. Egy kertmozival kezdünk, ez egy tök szép régi hagyomány, ez egy 8. éve megrendezett ilyen fesztivál, és idén a Netti Sanyi című filmet fogjuk vetíteni, ez Szomjas Györgynek és Halmos Bélának a filmje, és hát egy kalotaszegi prímást mutat be az ő életét, hát ez egy portré dokumentumfilm. Érdemes megnézni egyébként ezeket, tehát hogy hallod ezeket a szavakat, és nem biztos, hogy ez mindenkibe így egy ilyen nagy igényt teremt, hogy hát akkor egy prímásról megnézek egy dokumentumfilmet, de hát elképesztő történetek vannak benne, és tényleg olyan szegleteit ismered meg így a világnak, amit egyébként soha.
2: Kertmozival kezdtek. Aztán ez mindig szokott egyébként lenni. Táncház is mindig szokott lenni, még előadók is mindig szoktak lenni. Folytassuk az előadókkal. Az előadók nem mindig ugyanazok.
3: Sőt, minden évben cseréljük őket. Szerencsére széles a választék. A második napon egyébként egy szintén ingyenes programmal indul így a zenei program. A Mordály lép föl, és Nové Soma meg ifjabb Csúri Sándor közös produkciójával indul ez a hét. Ezt mi nyílt napnak hívjuk. Ez egy tök érdekes ilyen zenei leágazás az ilyen folknak Magyarországon. Itthon egyébként szerintem, vagy hát minden nemzet próbálja a saját zenei örökségét feldolgozni, behozni így a mai hatásokat. Déva, Anima, Sound System sorolhatnánk, tehát rengetegen vannak. És hát a Mordály és a Nové Soma meg a Csóri Sándor ezzel próbálkozott, hogy az ilyen 60-as, 70-es években a folkot és a rockot összehozni próbáló ilyen zenei irányzatokat játsszák újra. Hát nagyon érdekes, nagyon, nagyon jó hatások vannak benne.
2: Menjünk tovább. Említetted már, hogy van egy legenda a Kubucival kapcsolatban és Ferenczi Gyurival kapcsolatban. És akkor most Ferenczi Gyurit nem véletlenül említettem, mert hogy ő is érkezik az Óbudai Világzenei Hétre idén.
3: Igen, igen, ő a pénteki napon lép föl. Hát ez egy kis minifesztivál lesz egyébként 4 zenekarral. Tehát ez az ő ilyen holdudvara. Igazándiból ő nem játszik az összes zenekarban, de hát az ő baráti körre, a zenész barátai lépnek föl. Nagyon érdekes zenekar nevek vannak benne, nem mondom el az összeset, de a Boldog Rezignációt mindenképpen kiemelném, az nagyon tetszik.
2: Valamikor egy olyan jó 10 perccel, negyed órával ezelőtt említettél egy nevet, hogyha azt ki kellett volna írni, valamikor nem tudom, még a Zöld Parton idejében, akkor az pont elég is lett volna, igen, és mentek volna az emberek.
3: Igen, igen, Natasha Atlasról van szó, hogyha jól tippelek. Hát ő egy belga egyiptomi énekesnő. Alanyi jogon simán világsztár, tehát hogy tényleg olyan helyeken és olyan sztárokkal lépett föl, amik hát elképesztő tényleg, tehát a Royal Albert Hall-tól kezdve az egyiptomi piramisok lábáig ő mindenhol zenélt, úgyhogy nagyon örülünk, hogy eljön most hozzánk. Talán egyébként ez az egyiptomi fellépése az egyik leghíresebb, hogy Jean-Michel Jarre-ral zenélt, tehát hogy tényleg, tényleg neki volt Sting-el is száma, voltak feldolgozásai, tényleg egy ilyen ikona ennek a szcénának. Sex és New Yorknak volt a filmzenéje, a Hulknak. Tehát, hogy tényleg ő azért így mindenben benne volt, és benne van így a mi zene.
2: Egy-két előadót tegyük még ide, aztán majd foglalkozunk egyéb témákkal, az Óbudai Világzenei Héten kívüli témákkal. Magyarok közül egyébként szerintem azért időről időre, vagy szezonról szezonra megfordulnálatok a Budapest bár is.
3: Igen, igen, hát ők rendszeresen visszajárnak. Ők azért tudnak ilyen sokat jönni, mert mindig más vendégeket hívnak, és sose lesz unalmas. Egyébként sem unalmas, tehát ez egy nagyon élő, izgő, mozgó zene, de hát az, hogy mindig más vendéget hívnak, az egy ilyen hihetetlen frissítés minden egyes alkalommal. De hát most a Budapest Klezmerbennel lépnek föl, ami egy ilyen, hát ez egy ritka alkalom, és gyakorlatilag egy első alkalom arra, hogy egy ilyen nyitott, könnyű zenei helyszínen mutatkoznak együtt. Tavaly volt egy koncertjük a zsinagógában, és óriási siker volt, úgyhogy most is ezt várjuk. Szerencsére azt tudom mondani egyébként, hogy a zsinagógának a főkántora és ott lesz a koncerten, úgyhogy hát ez nagyon izgalmas lesz.
2: Robi és Fegyő együtt a színpadon?
3: Igen. Pontosan, lesznek közös számok is, ja.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Kobuci Kárt kommunikációs menedzsere Hamza Gergő. Kis szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
0: Az igaz világ,

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a Kubuci Kert kommunikációs menedzsere. Hamza Gergő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Gergő.
2: Hello, hello.
1: Egyébként gördeszkával, így meg lett férfi létedre. Nem férsz tőle, hogy térd, sípcsont, könyök törik?
2: Nem, még sose volt ilyen szerencsére, úgyhogy remélem így is marad.
1: Említettem már valamikor egy jó fél órával ezelőtt, hogy kicsit majd átmegyünk a gasztronómia irányába is, mert hogy ez neked, hogyha nem azzal foglalkozol éppen, hogy akkor kommunikálok, akkor vagy kommunikációs, nem tudom, leíratokat, röpiratokat, akármiket szerkeztek, akkor szívesen beállsz a konyhába és elkészíted magadnak azokat, amiket talán már valahol kóstoltál.
2: Hát ez a legjobb hobbik egyik, ezt mindenkinek ajánlom. Nem, tényleg egy jó dolog főzni, jó dolog így másoknak enni adni, de én egyébként azt az elmélyülést szeretem benne, amikor van valamilyen íz, amit így szeretnék én is újra alkotni, kóstoltam valahol, és akkor azt így ki lehet találni, hogy az hogy legyen.
1: Szűk órával ezelőtt mondtad, hogy amikor egyetemválasztás volt, akkor mondták a srácok, hogy akkor próbáljuk meg ezt. A főzés az hogy jött az életedbe? Azt is mondta valaki, vagy az csak úgy magadnak?
2: Nem, az véletlen volt, mert vagy hát véletlenek nincsenek ilyen szempontból, de hogy nagyon szerettek enni, és nyilván mindenki szeret finomakat tenni, de hogy fiatalon azért nincs így pénzed, hogy beülj valahova mindig, és akkor rájöttem, hogy igazándiból, hogyha így én akarok jókat tenni, úgyhogy nem anyám főzi, akkor, akkor sajnos meg kell, hogy tanuljak, és ez segített, jó volt.
1: Család, a legkisebb tagjai mit szólnak ahhoz, hogy apa néha főz?
2: Ó, nagyon kedvelik.
1: Szokták mondani, hogy akkor most paprikás krumplit kérek, most nem tudom, garnélás rizottot kérek?
2: Hát nem tudom, tini lányok már, úgyhogy inkább csak a nem tudom, tehát ez a lepjen meg apa.
1: Volt egy ilyen interjú, vagy van még mindig egy ilyen interjú valahol az interneten, hogy azt említetted, ez egy nagyon szép allegória szerintem, hogy a főzés az kb. Olyan, mintha az ember egy akármilyen kommunikációs kampányt tervez.
2: Igen, egyébként ez abszolút így van. Ja, ez bennem is van mindig a munka közben is, meg főzés közben is, tehát ez egy jó analógia, mert hát el kell készülni határidőre, rendbe kell lenni a dolgoknak, melegen kell tartani, azt le kell hűteni, tálalni kell, ez működik így, igen.
1: Ezzel majd a későbbiekben talán még foglalkozunk, ha belefér, ha nem, akkor pedig itt függesztettük fel a témát. Viszont Óbudai Világzenei hét 22-én kezdődik, és 27-ig tart, ha minden jól megy, ugyebár. Rydereket megkaptátok? Már pontosan tudjátok, hogy akkor ki mit szeretne? Vannak különleges kérések?
2: Hát nincsenek, nem jellemző ez most már manapság. Vagy a nagy sztároknál biztos, a Metallicáit lehet, hogyha átnézed, akkor lehet, hogy lenne. Itt már nincsenek, ez nem az a...
1: Nagyon sok emberrel dolgoztál már együtt, vagy szerveztél kommunikációs kampányokat. Mi volt a legkülönlegesebb kérés, amivel találkoztál valaha is Ryder tekintetében?
2: Én nem találkoztam ilyennel őszintén. Tehát, hogy nekem mindig az volt a tapasztalatom egyébként, hogy a nagy sztárok azok általában alázatos emberek, akik zenélni szeretnek, fellépni, előadni az ő művészetüket. Igazándiból nagyon jó volt minden ilyen találkozás. Volt egy ilyen megélés, amikor jött először a DJ Crash, ő, nem tudom, sokan tudják róla, hogy ő Yakuza mafiában képviseltette magát először így a zanaipar helyett, és hát azért így tartottunk tőle, hogy Jézus Mária, mi lesz ezzel itt? És hát nagyon-nagyon kedves ember volt ő is egyébként.
1: De az lett volna szép, hogyha úgy érkezik a Ryder, hogy akkor az öltözőbe három katanát szeretnék kérni, és egy üveg japán viszkit.
2: Igen, igen.
1: De hát ilyen nem volt. Azt hittem, hogy majd ilyen, nem tudom, legendák lesznek, amiket elmesélsz, hogy ilyen meg olyan történetek vannak, de hát semmi nem történik akkor.
2: Nem, hát mondom, a nagy sztárok azok alázatos emberek, szeretnek zenélni.
1: De térjünk gyorsan vissza oda Óbudára, mert hogy kezdődik nem sokára ugye az Óbudai Világzenei Hét, ami már a 8. alkalommal került hát megrendezésre. De ezzel együtt nyilván a szezonnak nálatok nincsen vége, sőt, most kezdődött, nyilván pontosan tudjátok már, vagy inkább úgy teszem fel a kérdést, tudjátok már, hogy mi lesz a következő két hónapban, három hónapban?
2: Egészen pontosan, október közepéig tudjuk egyébként. Hát nálunk szerintem tényleg mindenki megfordul a magyar zeneiparból, aki teheti. Nyilván nem minden évben, mert hát más-más koncertprogramban mozognak így évente a zenekarok. Akiről így szívesen beszámolnék, hát nagyon sokan vannak, úgyhogy jó sokat ki fogok hagyni. Az Esti Kornél lesz most 20 éves, ők egy dupla koncertet adnak, az első koncerten az első 10 évet adják elő, és a másodikon meg a második 10 évet. De ugyanilyet fog csinálni a Blaha Louisiana is, sikerült kimondanom, és ők is az első koncerten az első korszakát idézik meg a zenekarnak, és akkor a másodikat. Tehát ez nagyon érdekes, hogy így jött ki, szerintem nem is tudtak így egymásról. Nagy kedvencem most már évek óta a Lovasi 360. Itt ugye a Lovasi András énekes dalszerző teljes munkásságát a színpadra viszi, ami egyébként a Kobuci táncterének a közepén van, és körbeforog a gitárjával, ez egyszer gitárral történik ez a koncert, és hát az összes sláger ott szokott lenni, mindig változik, de egyébként nagyon eszméletlen jó atmoszférája van.
1: Még mielőtt mondanád, hogy, vagy elmondanád, hogy milyen különlegesség lesz még a következő hónapban, azelőtt erről a 360-ról nekem, nem tudom miért jó, hát azért kicsit nagy az ugrás a két belefetszölt, nem tudom, pénzmennyiség között, meg a helyszín között is, hogy erről a 360-ról nekem a Las Vegas-i szfér jut eszembe, ami a kicsit másabb, de ott is 360-ban történik minden.
2: Hát igen, igen, szerintem ez egy fricska is egyben. Jól érzed. Tehát szerintem a Lovasi szokta egyébként így mindig a videóiban, meg nyilatkozataiban mondani, hogy ez egy aréna koncert. Hát biztos ő is ebből inspirálódott, de aréna, ahogy Lovasi szereti, szerintem úgy.
1: És akkor, mint ahogy említettem, van még valami különlegesség, és van egy kultegyüttes, ami hát elég régóta, évtizedek óta működik Magyarországon, hogyha ők megjelennek valahol, akkor ott kőkövön nem marad, és akkor a susokós bemcsik is előkerülnek, és volt is, és lesz is koncert, hogyha minden jól megy.
2: Igen, igen, hát ez a belga zenekar, aki nem találta volna ki. Lesz most egy dupla koncertjük egyébként, de nem erről van szó, hanem szerintem egy nagyon régi vágyuk fog most megvalósulni, egy gyerekkoncertet fognak tartani, Aranyos kis gyerekkoncert az a neve, és hát gondolom a dalszövegek nagy részét pusztán erre az alkalomra átírják. Ez egyébként július 5-én lesz vasárnap reggel, és akkor ide gyerekekkel lehet érkezni. Hát remélem a szülőket majd beengedik, azért nem tudom, hogy mi lesz.
1: Egy legeslegutolsó kérdés a végére. A Metallicát már említetted, sajnos nem voltál, én sem voltam ott. Mint hogy beszéltük azért, te nagyon régóta, tinikorod óta benne vagy a zenevilágában, és szereted is, és éled is a koncerteket, meg a zenét, meg ebből élsz, ezzel foglalkozol. Mi az, amit vársz egyébként? És akkor ez az utolsó kérdés. Erre az évre mi az, ami neked még ott van valahol a piramisnak, hogyha már Egyiptomról is beszéltünk a csúcsán, hogy akkor ezt ebben az évben nem fogom kihagyni.
2: Hát nyári szünetet, karácsonyi szünetet. Szerintem sokan vannak így a zeneiparban, hogy a pihenés az igazi kikapcsolódás. Hát én is azt szoktam várni. Nyilván sok tök jó koncert van, fesztivál. Mindegyiken voltam már. Úgyhogy azok most már teljesen más kategóriába esnek.
1: Gergő, köszönöm szépen, hogy jöttél. Kellemes további szépen.
2: Köszönöm.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Pákráztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: A nyelvújítás előtt!
0: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
10: A műsorajánló után
11: a legfrissebb információk első kézből.
10: A mikrofonnál Novák József.
11: Ez a Petőfi Rádió.
12: Meleg, de változékony, gyakran szeles idő várható a jövő héten. Folytatódik a munka az országgyűlésben. Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma.
11: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Balesetről, torlódásról nem kaptunk hírt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
11: Petőfi Rádió.
10: Hírek.
12: Folytatódik holnap a munka az országgyűlésben. A hétfői és keddi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot fognak tárgyalni a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről, illetve az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról is. Törökországba utazik holnap Magyar Péter a NATO csúcs találkozóra. A miniszterelnököt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A kormányfő itthoni feladatait távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. 10 nappal a katasztrófa után már nem találnak túlélőket, de a holttesteket nehezen tudják kiemelni. Becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze. Több mint 16000-en váltak hajléktalanná. Újabb hőhullám érte el Franciaországot, a déli megyékben ismét elérheti a 40 fokot a hőmérséklet a napokban. Az előrejelzés szerint a kánikula a jövő hét végéig kitarthat. Az Európát sújtó júniusi hőség több ezer halálesetet okozott Franciaországban, Spanyolországban és Belgiumban. Közben fokozódik a tűzveszély is Európában, miközben Portugáliában, Spanyolországban és Franciaországban napok óta erdőtüzek pusztítanak, már Görögországban és Ukrajnában is küzdenek a lángokkal. Thesszaloniki mellett feltehetően szándékos gyújtogatás okozott tüzet, Ukrajnában pedig a csernobili atomerőmű környékén csaptak fel a lángok. Szakértők folyamatosan figyelik a sugárzást, egyelőre határértéken belüli szintet mérnek.
10: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Változékony, gyakran szeles idő várható a jövő héten. Holnap a felhőségbolt mellett napos időszakok is lehetnek. Elszórtan számíthatunk kisebb esőre, záporra és zivatarra is. A szél több felé megerősödik. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Hajnalban 12-19, napközben 26-31 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
10: A hírek után
11: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
10: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Ezt a műsort nem most hallod először. Megi

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, két egymástól látszólag távol álló topikot próbálunk majd összehozni. Az egyik a magyar történelemmel és politika tudománnyal és gazdasággal és kultúrával kapcsolatos, a numizmatika, a régi pénzeken lényegében mindennek a lenyomata is megjelenik, a másik pedig a kortárs zene is, már itt ül velem szemben a stúdióban. Molnár Péter numizmatikus, köszöntelek,
2: de jó,
1: na, csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepébe, hogy a kortárs zene, amikor ezt említem, akkor nem egy ilyen klasszikus zenei műfajra, komoly zenei műfajra gondolok, hanem hogy te úgy keveredtél bele a zenei világba, hogy akkor kicsit a rock világában, két lábbal, két mancsal eléggé benne vagy.
2: Ja igen, hát két nagy szenvedélyem van, de azon szerencsések közé tartozom, hogy azt csinálhatom, amit szeretek, tehát két szerelmem van, a rockzene és a régi pénzek gyűjtése, és most van egy érmeforgalmazó aukciós cégem, és a P-Mobilnak és az ős P-Box zenekaroknak vagyok a menedzsere, tehát mind a két szerelmem megvan.
1: Hogy kezdődött ez neked? Jussunk már odáig, hogy most 2026-ban itt ülünk az A38-on, és beszélünk nem sokára régi pénzekről, meg aukcióról, meg nyilván majd a zenei világról is, a különböző koncertek szervezéséről, meg hogy ha már pénzek, akkor a régi Bélásról, a 2 forintosról, ugye, ez kihagyhatatlan volt, de hogy neked ez hogy indult? Melyik volt előbb az életedben, a zene, vagy a pénzek gyűjtése?
2: Nem, mindenképp a pénzek, tehát az egész úgy indult, hogy nagyapámnak volt egy 20 hektáros földje Dél-Dunántúl, én Dombaváron nőttem föl, és az mellett van egy Alsóhetény nevű falu, ahol volt neki 20 hektár földje, és folyamatosan mindig mesélte, hogy a gőzekével ilyen nagy köveket szántott ki, hogy több beverte a fejét a kormányba, és akkor elkezdtünk úgy, mondta, hogy eső után lehet találni római érméket, és akkor ez valóban így volt, hogy gyerek fejem, a római érméket szedegettünk a szántóföldbe, tehát innen indult ez az egész. Aztán persze ez később már változott a dolog, mert később már bár a múzeumok ezt ugye maguk alávették ezt a dolgot, és bűncselekménynek számított a 2000-es évektől, de addig úgy gyakorlatilag minden faluban volt 4-5 ember, aki gyűjtögette a régi pénzeket ilyen és hasonló módszerekkel.
1: Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy ha találtál valamit a szántóföldön, akkor nem kellett beblattyogni az első múzeumban, hogy bocsánat, itt találtam valamit, nem tudom micsoda, tessék már megnézni, maradhat enyém, vagy be kell szolgáltatni?
2: Hát ez 85-ben nem kellett beszolgáltatni, most nem tudom, lehet, hogy létezett valami papírról, hogy be kellett volna, de hogyha gyakorlatilag...
1: Ez kincs találás igazából.
2: Igen, ott fémkeresőztél egy szántóföldön, és ennek mellette biciklivel a körzeti megbízott, akkor csak megkérdezte, hogy öcsi, mit találtál, és egy kicsit így hülyének nézve nézték ezeket az embereket, hogy ott bóklásznak a szántóföldön a 30 fok melegbe, de ez egy nagy szerelem volt, de az idők szavát észrevéve, tehát ezt már nem lehet csinálni manapság.
1: Miket találtál ott egyébként azon a bizonyos szántóföldön, ott Dombóvár magasságában?
2: Hát a római pénzeket, főként egy 4. századi belső erőd volt, így 4. századi római pénzeket.
1: És azok megvannak még?
2: Dehogyis, hát ezeket már rég eladtam, tehát akkor körülbelül, a szebbeket megtartottam, a rondábbakat, azokat pedig elcserégettem, de ezek már nincsenek meg. Tehát én most már gyakorlatilag Ez volt a fiatalkorom, aztán utána ráébredtem, hogy ez nem is annyira működőképes dolog, hogyha jogi oldalát nézem, és akkor abba hagytam. Tehát most már inkább a másik oldalra álltam át, akik védik ezt az örökséget.
1: Szóval, hogy elkezdted méghozzá úgy, hogy akkor a földben talált pénzeket gyűjtögetted, aztán azokat nyilván eladogattad, vagy elcserélgetted, vagy akármi, de ez még nagyon a kezdet. Ahhoz, hogy az embernek legyen egy ilyen gyűjteménye, és tudja, hogy miről van szó, hogyha éppen elé tesznek egy érmét, akkor ahhoz eléggé bele kell ástia magát. A történészek egyébként hosszú szemesztereken, fél éveken keresztül tanulják a numizmatikát.
2: Igen, és ráadásul a történészek és a múzeumi szakemberek nem lebecsülve a tudásukat, de ők gyakorlatilag mindent tudnak egy érméről, csak épp az értékét nem. Tehát jártam együtt, tavaly előtt, vagy 3 éve elvégeztem Pécsen az igazságügyi régészet szakot, az ottani egyetem, ez egy ilyen 1 éves posztgraduális képzés volt, ahol régészekkel jártam együtt. Az igazság, hogy onnan jött, hogy én voltam helyszínelő is, tehát 20 évig gyilkosságokat helyszíneltem a BRFK-n.
1: Te rendőr vagy?
2: Voltam, nyugalmazott százados vagyok. És 2011-ben mentem nyugdíjba, és ez a kriminalisztika meg a régészet, ez mindig is érdekelt, és indult egy ilyen szak, egy ilyen 1 éves szak, és akkor ott rájöttem, hogy a régészek azok, hogy a piaccal nincsenek tisztában, ők mindent tudnak egy érméről, hogy melyik reggel, melyik verdemester verte, jó, ez most ilyen túlzás, de a forgalmi értékről nem, tehát ezért nem is értettem, amikor bizonyos ügyekben, amiket láttam a tévében, hogy régészeket rendelnek ki szakértőnek, mert mindenhez értenek, csak épp az érme értékéhez, ugye, és egy büntető eljárásban az nagyon fontos, és és évek múlhatnak rajta, hogy az egy milyen értékű dolog volt, ami ott van a delikvensnél.
1: Ez egy új szeletke, amit eddig nem említettünk, hogy akkor te elkezdtél foglalkozni ezekkel a bizonyos érmékkel, aztán ott rendőr lett belőled?
2: Hát én akkor nem a aukciós háztulajdonos voltam, hanem egy normál halandó, akinek valamiből meg kellett élni, és ugye mondtam, hogy ez a tinédzserkoromnak a dolgai voltak ezek, ahogy belekeveredtem ebbe az egészbe, persze később már is rendesen hivatalosan érmeboltokba, vagy külföldről vettem az érméket, de továbbra is gyűjtöttem őket, de közben a BRFK-n voltam helyszínelő.
1: És akkor ezek szerint rendőrtiszti főiskolát végeztél?
2: Hát katonatisztit, meg átképzőt.
1: És az hogy jött neked egyébként, hogy elmész rendőrnek?
2: Hú, ebben nem menjünk bele, ez megint egy érdekes sztori lesz. Kocsmárosként dolgoztam egy dombomár melletti faluba.
1: Hát hallod, eddig volt numizmatika, meg
2: annyira zenem. Berúgtunk egy törzs vendége, hogy kitaláltuk, hogy holnap, ez vasárnap volt, kitaláltuk, hogy holnap elmegyünk rendőrnek, följöttünk az első vonattal, ez megint egy nagyon vicces sztori, és ő határútnál mondta, hogy valami dolga van, és szálljunk fel a villamosra, ott lesz mellette a kapitányság. Fél év múlva azt gondoltam, hogy átvert és visszament, és én meg itt beálltam rendőrnek, mert fél év múlva találkoztunk újra, mert kiderült, hogy ő megy az 50-es, meg az 52-es, hát ez a hülye felszerelt Kispestre, én meg felszereltem Lőrincre rendőrnek, és nem voltak mobiltelefonok, úgyhogy fél évig nem tudtunk egymásról semmit.
1: Akkor ezek szerint rendőr lettél, és már le is szereltél. Eltöltöttél pár évtizedet a rendőrség keretein belül.
2: Hát gyakorlatilag 20 évet, ami ugye a munkakörömnek köszönhetően, mivel ilyen veszélyes anyagokkal dolgoztunk, így az 27-nek számított, és akkor így 2011-ben nyugdíjba tudtam menni, akkor nyitottam meg az érmeboltot.
1: És akkor most már csak érmékkel foglalkozol.
2: Igen, meg ezzel a két reliten zenekarra.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnár Péter numizmatikus, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Molnár Péter numizmatikus ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szervusz, Péter.
3: Köszi, szevasztok.
2: Az imént az elmúlt szűk negyed órában már nagyon sok mindenről beszélgettünk, többek között arról, hogy gyerekkorodban, tinikorodban hogy találtad meg a Dombóvár mellett a különböző római kori érméket, és azokkal mit csináltál.
3: Nagy szerencsé, hogy ez már elévült.
2: Igen, meg beszéltünk arról, hogy a rendőrség berkein belül szolgáltál nagyon sok ideig is, most pedig ugye az érménkkel foglalkozol, és a zenével foglalkozol, de a zenével nem úgy, hogy akkor egy gitárt veszel a nyakadba és fölállsz a színpadra, hanem hogy a rockzenészek, pontosabban két rockzenei együttes, ha jól mondom, tartozik hozzá, menedzser vagy.
3: Igen, a P-Mobilnak és az ős P-Boxnak a koncertügyeit intézgetem, foglalásait.
2: Hogy jött az életedbe a zene?
3: Hát régebben volt egy fesztiválom, amit viszont megörököltem, én mint vendég voltam jelen, volt egy Megyer Camp nevű fesztivál, és egyszer eltűnt a szervező, ugye 24 órára körülbelül, a részleteket hagyjuk, és én a törzs vendég voltam, és mindenki hozzám jött oda, mivel tudták, hogy évek óta erre mindent tudok, hogy hol van, és így hozzám jöttek oda, hogy hé, menne az Anna és a Barbis, ki kéne fizetni, de nincs meg a szervező, és majd szerintetek én fogom kifizetni. És akkor kimentem a kapura, ők is ugye tudták, hogy 10 éve oda járok, adjatok pénzt, a zenekart kell fizetni, és akkor kifizettem a következőt is, és akkor másnap előkerült a szervező, ennek az lett a vége, hogy jó, vendég voltam, de nyilván nem fizető akkor már, hogy amikor kiköltözött Angliába tulajdonos, akkor rám hagyta a fesztivált, és akkor a következő évben meghívtam a P-Mobilt is, és a Loránttal ott ismerkedtünk meg, Schuster Loránttal. Utána viszont kiderült, hogy nekem vannak kiadó buszaim, ezt ők kibérelték, és egy Barbanegrás koncert után, ami szerintem nagyon gyenge volt, na, hogy szerinted milyen volt? És mondtam, hogy nagyon gyenge. És a következő évben odajött, hogy nagy volt a szád, ugye látta a sümegi fesztiválomon, látta, hogy meg tudom csinálni. Nagy volt a szád, akkor a következő Barbanegra a tied. És akkor dupla jegyár mellett dupla közönséget csináltam, és a fizetségem egy halászlé volt, emlékszem rá. Kérdezte előtte, hogy és mit kérsz a szervezésért? Mondom, figyelj, majd meglátod utána, annyit adsz, amennyit akarsz. Kimentő hozzá Sashalomra, és volt ott egy tál halászlé. És akkor mondta, hogy egyél nyugodtan. Emlékszel, mit mondtál a koncert előtt? Na persze, annyit adsz, amennyit akarsz. Hát itt ez a halászlé, edd meg nyugodtan. Vizsgamunkára nem jár pénz. De holnaptól te vagy a P-Mobil szervezője, és minden koncertből kapod a pénzedet.
2: Egyébként te mit hallgattál? Mindjárt visszatérünk ehhez a sztorihoz.
3: Hát kiskoromban nagyon sokat, tehát fejbe tudtam a számokat, meg ilyesmit.
2: Rocker voltál.
3: Persze. Hát, most egy Dollyról nem vállaltam volna, nagyon jó zenekar, meg minden, de akkor se. Tehát én ezen nőttem fel, meg ezt hallgattam amúgy is. Az meg rockfesztiválon, bocsú, meg mellett is, ahol megismertem.
2: Az elmúlt szűk negyed órában elég sok mindent említettél, hogy mi az, amivel foglalkoztál eddig. És most bejött egy újabb kör, hogy vannak kiadó buszaim. Mi az, amivel nem foglalkoztál még eddig, Péter?
3: Hát nagyon sok minden van, de tényleg, de én mindig azzal foglalkozok, amivel szeretek foglalkozni, az a nagy szerencse, hogy megtehetem.
2: És akkor ez azt jelenti, hogy ha bármilyen megjelenése van az említett két együttesnek, akkor te vagy a háttérben, tehát hogy te vagy, aki ezt a két együttest, a P-Mobilt és az ős P-Boxnak a különböző megjelenéseit gründolod.
3: Igen.
2: Hogy történik egyébként egy ilyen meló? Egyeztettek mindig az együttes tagjával, Schuster Lórival, stb. És hol szeretnétek megjelenni?
3: Hát az elején mindent egyeztettem, de aztán abban a pozícióba kerültem, így 8-9 év után, hogy ami nem nagyon volt a mobil körül ilyen ember, hogy dönthetek. Tehát dönthetek gázsikról, dönthetek elvállalásokról. Tehát a Lóránt régebben ezt nagyon sokkal keményebben fogta, tehát csak ő dönthetett minden, de rájött, hogy sokkal egyszerűbb dolga van, hogyha van egy megbízható ember, aki ezt megcsinálja helyette.
2: És akkor azt elettél.
3: És azért lettem.
2: Figyelj, egy dalt biztosan tudunk említeni, ami egyébként a másik fontos profiloddal összevág, már említettem, ugye?
3: Hát igen, de ezzel mindig kacorászok, mert a Lórát mindig elkéri tőlem a 2 forintosokat, és hát szerinted hány kiló 2 forintos gyűlik össze havonta az érmeboltba? Tehát az emberek erre sajnos azt hiszik, hogy egy érmebolt az ilyennel foglalkozik, és a 2 forintosokból élünk meg, pedig azt nagyon nem lehetne meg, körülbelül 30-50 forintot ér darabja, hogyha valakinek kell, de hát ezt így kilóra vesszük.
2: Ezt szerettem volna kérdezni, hogy ugye manapság már nincsenek 1 forintosok, 2 forintosok, 5 forintossal kezdődik ez a legkisebb pénzérme, de a korábbi 2 forintos, amit legutóbb vontak ki a forgalomba, az 2 forintot ér, vagy semmit nem ér?
3: Hát a legutolsó, semmit, annak a jótomt, akkor nagyobb az anyagának az értéke, mint amennyit ér, tehát 2 forint van ráírva, ugye, és a benne lévő rész meg talán 5 forintot ért, tehát valakik ezt csinálják is, hogy beolvasgatják, akinek van hozzá türelme.
2: És a korábbi 2 forintos, az úgynevezett bélás, amiről az a bizonyos dal szól,
3: hát az
2: mennyi?
3: Pedig ilyen 30-40 forintot ér körülbelül. Van egy bizonyos évjárata, az 1986-os, az egy kiugrója volt, mert akkor nem adtak ki a forgalomba, csak a gyűjtőknek szánt ilyen műanyag csomagolásba, és azért olyan 15-20 ezer forintot körülbelül. De csak a 86-os és csak verdefényes állapotban, de ez hozzáteszem, mert holnap majd meglepnek ilyen ütött kopott 86-osokkal. Szóval az, amit még egy laikus nem tud, hogy ha van egy érme, ami tökéletes, meg van egy, ami kopott, 4-5 tartásfokra vannak osztva, tehát megvannak ilyen szakmai zsargonok, hogy a kopottságnak az a szintje, ez milyen tartásfoknak felel meg, akkor azok között 20-szoros, 50-szeres különbség is lehet.
2: Még egy-két érmére szeretnék rákérdezni a közelmúltból, aztán foglalkozunk majd a magyar történelem különböző korszakainak különböző érméivel, amivel kapcsolatban egyébként nem sokára árverés is lesz. Ez az elmúlt 30 évben történt valamikor állítólag, lehet, hogy csak urbánus legenda, hogy volt egy 200 forintos, nem a jelenleg forgalomban lévő, hanem nem tudom, egy ilyen 15-20 évvel ezelőtt forgalomban.
3: Már el is árultad a választ a kérdésbe rafinált módon. Urbánus legenda.
2: Igen.
3: Mindegyikben ez 93-tól 98-ig adták ki, és azt kell tudni, 93 94-ig tömegével adták ki, a 95-ösből már kevesen van, tehát amíg a 93-94-esek azok mindig a benne lévő ezüstárat érik, ami most körülbelül 3500-4000 forint, addig a 95-ös évjárat az ilyen 10000-15000 forint körülbelül, hogyha gyönyörű, és a 97-ben és 8-ban adtak ki limitáltan gyűjtőknek, ilyen szigorúan csak ilyen papírtokba pár ezer darabot, azok pedig 40-50000 forintok egy darab, de ilyen kupacokat senki ne álljon el megnézni, mert hogy nem fog bent találni, de sok sikert egyébként, ha valaki mégis hozza be hozzánk.
2: Igen, mert állítólag ott akkor az volt, hogy azért vonták ki azt a forgalomból, mert túl nagy volt benne, és ez az urbánus legenda része, túl nagy volt benne az ezüst tartalom, és akkor azért gyűjtötték az emberek, mert többet ér, mint a névérték.
3: Igen, egy idő után az ezüst tartalom meghaladta a valódi értékét, de az is urbánus legenda volt, és a mai napig jönnek be úgy az üzletbe, hogy de az enyém többet ér, mert ez 93-as, és hogy ebbe több az ezüst. Nem, hát az a magyar állam nem hülye, hogy össze-vissza rakosgassa az ezüstöt, hogy egyik évben ennyit rakok bele, másik évben annyit. Ez mindegyik pontosan 12 gram, és pontosan 6 gram ezüstöt tartalmaz.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnár Péter, numizmatikus, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Molnár Péter numizmatikus ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm, szavaztak.
1: Beszéltünk már a Bélásról, a két forintosról, meg a két forintos dalról, mert egyébként menedzser is vagy, méghozzá P-mobil és ős P-box kapcsán. Megbeszéltünk arról a bizonyos 200 forintos, a 90-es években volt forgalomban, hogy akkor az többet ér, vagy nem ér többet, mint a névérték, mert ezzel kapcsolatban volt urbánus legenda. Foglalkozunk azzal, hogy nem sokára aukció lesz, ahol egyébként a magyar állam, vagy a magyar történelem lényegében 1000 éve megjelenik különböző érmék formájában.
2: Így van, hát ez egy közel 1000 tételes, 999 tételes aukció lesz, ahol az Árpád-háztól kezdve gyakorlatilag a dualizmus végéig, Ferenc József végéig jelennek meg az érmék. Ez egy ilyen korszakon átívelő gyűjtemény, ami most kalap alá csalá kerül.
1: Melyik a legértékesebb? Mit tudhatunk egyébként?
2: Hát a legértékesebb az 1830-ban 5. Ferdinánd koronázására vert 15 dukát, tehát 52 gram súlyú aranyérme, amiből talán a szakirodalmak szerint 3-4-5 példány létezik.
1: 999 darabot említettél, elmondtad, hogy melyik a legdrágább, és milyen különlegességek lesznek. A legdrágábbról már beszéltünk, de nyilván egy csomó különlegesség van, ami lehet, hogy nem ér annyit, mint az imént említett 5. Ferdinándos érme, de hogy a gyűjtőknek nagyon fontos lehet, mert
2: igen, például ebben az aukcióban debütál egy olyan darab, ami még soha nem volt katalógusban, az 1556-os Szapolyai és Izabella Szapolyai anyukája volt, akkor tértek vissza Erdélybe, és egy 1556-os obulus, aminek semmilyen katalógusban és a Nemzeti Múzeum gyűjteményében sincs semmi nyoma, hogy ezt ismerték volna, ezt a típust egyáltalán. Az obulus az a dénárnak a váltópénze volt, tehát egy ilyen abszolút, egy ilyen kis körömnyi, félkörömnyi pénz, de akik ezt gyűjtik, azoknak ez nagyon nagy trófea.
1: Említetted, hogy az Árpád-házi királyok korától egyébként meddig Ferenc Józsefig vannak érmények?
2: Ferenc Józsefig, igen. Hát gyakorlatilag a második világháború végéig.
1: Melyik a legrégebbi?
2: Nincs első világháború igen. végéig.
1: Melyik bocsánat. A legrégebbi?
2: A legrégebbi az talán második Béla. Hát a 11. századtól keltődik. Tehát Szent Istvánt az mindig szokott lenni minden aukcióban, de most véletlenül pont nem volt Szent István, amikor raktuk össze.
1: Ezek milyen anyagból készülnek egyébként?
2: Ezek ezüstből.
1: Mindegyik ezüstből készül? Mert hogyha aranydénáról, vagy aranyforintról beszélünk.
2: Nem, arany és a dénár az egymást kizáró fogalom, tehát az arany az nem lehet dénár. A dénár az mindig ezüst. Olyan történt a századok során, hogy amikor egy kicsit rosszabbul érezte magát az uralkodó, akkor a saját pénzét elkezdte hamisítani, és akkor egyre nagyobb százalékarányban jelentek meg benne az ötvöző anyagok, de gyakorlatilag hivatalosan mindezüstből készült.
1: És hát nyilván a kor dokumentumok megjelennek rajta, mármint, hogy vagy például az uralkodó oldalnézetből, vagy a megfelelő politikai, vagy gazdasági jelmondatok.
2: Hát ez már később, tehát az Árpád-ház azt aki szereti, az nagyon szereti, aki nem szereti, az nagyon szereti, mert ez gyakorlatilag a kezdeti árpádházi pénzek az azt jelenti, hogy van egy keresztés, 4 pötty és 3 rovátka. Ezek így váltakoznak. Mm. Tehát a numizmatikusok számára az mindig egy furcsa dolog, hogy a szépen kidolgozott abszolút részletgazdag, hogy a fülszőrét láttad egy római császárnak, egy római vereten, eljutottunk oda a 11. századra, hogy visszatértünk oda, hogy körömnyi pénzek, és 4 pötty, 3 vonal, és az egy pénz. Aztán ez, ahogy teltek, múltak az idők, ezek fejlődtek, és a 13. században már újra megjelentek a normális minőségű érmek.
1: Azon gondolkodom egyébként, hogy a technológia fejlődésével nyilván megjelentek a hiper-szupergépek, és akkor az akármilyen pénzverdékben ezeket a bizonyos érméket manapság pikpak megcsinálják másodpercek alatt. De hogy annak idején, nem tudom, hogy 600 évvel ezelőtt, 800, 1000 évvel ezelőtt, azért milyen művészi, milyen minőség, milyen mérnöki munka kellett hozni, hogy mennyire nem volt szabad, hogy remegjen az ember keze, aki ezeket szépen tilitorigálta be, mert gondolom akkor ilyen gépek még nem léteztek, amivel sokszorosítani lehetett ezeket.
2: Na, hát nem léteztek ilyen gépek, de ez az igény sem volt, mint ma, hogy tehát ma az MNB, ugye amiket minden évben kibocsát emlékérméket, tehát a mai napig is a Nemzeti Bank, sokan civilek nem tudják, csak a gyűjtők, hogy bocsát ki emlékérméket a Nemzeti Bank minden évben 8-10 darabot, ennek körülbelül a fele ezüst, a fele színes fém, és akkor minden évben kijön egy-két aranypénz is, és a civil ismerőseim mindig rácsodálkoznak, hogy van 500 000 forintos érménk? Igen, van. Most ezeket kapszulába adják ki, és ilyen gyönyörűek, hibátlanok, mindegyik 100-ból 100 úgy néz ki. Hát ez a középkorban nem így volt, tehát gyakorlatilag, hogyha hogyha volt egy kis hiba a pénzem, vagy félreverték valami, attól azt még ugyanúgy használták, tehát nem méricskérték az elkészítés után a mehósok, hogy az még jó, vagy nem. Egyre ügyeltek, hogy a súlya az ugyanaz legyen. Tehát gyakorlatilag ott ott a használatban az volt a lényege, hogy az a tallér az 28 gram legyen, és még véletlenül is legyen 24 gram.
1: És úgy dolgoztak egyébként, hogy nem tudom, egy ilyen kovács műhelyben, vagy fényzverő műhelyben, ott ültek tizen, és akkor nem tudom, naponta mindenki megcsinált 5 darabot, 10 darabot, aztán utána azt dobták ki a népnek.
2: Nem, mert ez azért sokkal gyorsabban ment, tehát ott is azért százas nagyságrendben csináltak meg. Hát gondolom, van egy alsópres, felső, oda teszed rá, tehát azért ez egy elég gyors munka.
1: Ja, hogy akkor ezt nem vésővel meg kalapáccsal csinálták.
2: Hát azt, egyszer kellett kivésni azt a verőformát, amivel csinálták a verőtövet. De azt nem kellett minden érménél újra vésni. Tehát volt, hogy elkopott, de az nem egy érme volt, hanem mondjuk 5000 vagy...
1: Legendák erre vonatkozóan, vagy ezzel kapcsolatban vannak-e, hogy azt mondja, hogy elkészült az első, a mintadarab, ránézett az uralkodó, nem tetszett magamnak, úgyhogy akkor jöhet a felnégyelés.
2: Hát Rákóczinál van egy olyan, hogy Rákóczinak van egy olyan verete, amin a portréja van, egyetlen egy olyan verete ismert, amin a portréja van, és ott a legendák szerint az azért nem lett, mert a későbbi vereteken ilyen Madonna van inkább, tehát ennek egy példánya van a múzeumban, ha jól tudom, és azért nem lett belőle sorozatgyártás, mert meglátta a saját portréját, és pont ez történt, amit mondta. Nem tetszett magának, és elzavarta a mestert. És utána tegyetek rá inkább világot, virágot, meg Madonnát, meg címert. És akkor az lett, hogy Madonna, másik felén pedig Rákóczi címer.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnár Péter numizmatikus, icipici szünetet tartunk. A

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig az érmék világában, a numizmatika világában kalandozunk. Velem szemben a stúdióban még mindig Molnár Péter numizmatikus. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Sziasztok.
1: Meg annyi érméről beszéltünk a magyar történelem különböző korszakaival, uralkodóival kapcsolatban, meg az érmék gyártásáról, készítéséről. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy hogy néz ki egy ilyen numizmatikai árverés, kb. Ugyanúgy, mint egy, nem tudom, galéria árverés, amikor festmények meg szobrok kerülnek kalapács alá?
2: Hát lényegében régen valóban így nézett ki, és még vannak olyan cégek, amik őrzik is ezt a hagyományt, de leginkább csak a legnagyobb, akik a világon vezető cégek, ugyanis a Covid-nál ráébredt a szakma, hogy a leütési árak semmivel nem lesznek kisebbek attól, hogy ott ül valaki a Kempinski-be, a nagy terembe egy 8-10 milliós költséggel, vagy pedig otthon a számítógép előtt a számítógépről nyomja végig az aukciót, nem lettek kisebbek az eredmények. És ugye mivel hogy ezt a Covid-nál megszokta a szakma, ezért nagyon sokan, akik addig csináltak is terem aukciót, most már nem nagyon csinálnak, tehát gyakorlatilag a numizmatikai élet 80-90% az interneten zajlik.
1: Most az van egy ilyen árveréssel kapcsolatban, hogyha abból indulok, nem tudom, hogy egy akármilyen galériás árverés, hogy akkor nem tudom, szobrok vannak, meg festmények vannak, az, aki szeretne licitálni rá, lehet, hogy előtte oda szeretne menni és megnézni. Érméket meg lehet egyébként ilyen különböző kis nagyítókkal nézni az árverés előtt? Van erre lehetőség?
2: Természetesen, hát van egy belvárosi szalonunk, ahol gyakorlatilag ahogy kiírtuk az árverés, másnap már megjelent egy osztrák család Bécsből, és pont ez történt, hogy ők végignézték. Még nem is voltak az érmék összekészítve megtekintésre, csak a raktári tálcákon evertek, és akkor nagyon gyorsan meg kellett csinálni, hogy meg tudja nézni a család, ha már Bécsből ezért idejött, és kinéztek maguknak 5-6 érmét, és valószínűleg azokra fognak licitálni, tehát mindenki meg tudja nézni a szabad szemmel, ami mielőtt licitálna. Ez az alapelvárás.
1: Ezek a bizonyos érmék, ezek úgy vannak a különböző tulajdonosok birtokában, mint a képek a múzeumban, hogy mindent a szemnek, semmit a kéznek, csak fehér bársonykesztyűvel fogjuk meg, vagy aki ezt megvásárolja, mert hogy éppen ő adja a legtöbb pénzt érte, az otthon nyugodtan, nem tudom, fogdoshatja, zsebre teheti, viheti magával, és akkor mutogathatja mindenkinek.
2: Na hát ebben megoszlanak a vélemények, tehát vannak olyanok is, akik az antik pénzeket is kesztyűvel fogják meg, én nem vagyok ennek a híve, tehát én szeretem megfogni az érmét, megszagolni az érmét, és vannak, aki csak fehér kesztyűvel, és csak plastiktokba. Amerikában például annyira divat a plastiktok, hogy nem is nagyon lehet, ott vannak ilyen minősítő cégek, akik egy ilyen nyithatatlan plastiktokba becsomagolják az érméket, és ott szinte csak azt vesznek, tehát én ezt nem tudom elképzelni, mint aki szerelmese az érméknek, hogy én egy műanyag dobozon keresztül nézegessem, és ne tudjam megfogni, és a szélét megnézni, mert abban mondjuk nem látszik a pereme. Tehát sokan vannak, akik kesztyűbe szeretik megfogni, de ez inkább a modernekre jellemző, mert most már olyan felületű érmeket gyártanak, aminek, hogyha belenézel, ilyen tükörszerűen látod magad ezek a proof érmék, és ezeket egyszer megfogod kézzel, és örökre ott marad rajta az új lenyomatod, mert nem lehet nyom nélkül eltüntetni. Hát ez egy 16. századi tallérnál nem fordul elő, amit ott is dobálgattak különböző edényekbe és mindenfélébe.
1: Aki belekezd ebbe az érmegyűjtésbe, vagy ezzel foglalkozik, az azért foglalkozik ezzel, mert hogy szerelmese ezeknek az érméknek, ezeknek a műalkotásoknak, vagy azért, mert hogy egyébként ez befektetés, értékálló.
2: Mind a két választ elmondta rafinált módon, és van egy harmadik is, aki mindkettő. Tehát a gyűjtők egy része csak azt nem, az a kevesebb, aki csak azt nézi, hogy neki az minden áron, tehát mindenkiben van egy kis matematika, mindenki szeretne jó áron megkapni dolgokat, de van, aki azért, mert ő neki pont az a darab hiányzik, vagy mert szerelmes abba a darabba, akkor hajlamosabb följebb menni, erre épülnek az árverések, tehát ezért jobb eladni egy árverésen, mint egy ilyen statikus webshopba, mert hogy születhetnek meglepetések, hogyha találsz két olyan embert egy aukciós terembe, vagy a neten, akik mind a ketten szerelmesek a darabba, akkor fordulhat elő az, hogy nem tudom, a 46-os 100 forintos ...nak a beállt ára éveken keresztül, azt te még nem láttad biztos, mert nem gyűjtesz, egy ilyen kék színű volt a háború után első 100 forint, és évekig 100-150 ezer forint volt, és az egyik vaterás aukciómon 450 ezerért elkett, mert hogy kettő olyan ember találkozott, akiknek mindegyiknek kellett, és mindegyiknek volt háttere, Hát az előbb-utóbb az egyik megunta, de ilyenkor születnek a rekordárak.
1: Azt említetted, hogy a 46-os kékszínű 100 forintos, hogyha már kék, akkor egy kicsivel másabb szín, lila. Az 500 forintosra emlékszem, de hát az mikor? Az 80-as évek, vagy 90-es évek?
2: A 80-tól, ugye, nem, az 69-től vagy 80-ig, ha. Az van volt az utolsó
1: kiadás. És az 500 forintos volt.
2: Hát abból, ha valakinek van ma egy hajtatlan példány, akkor az 20 ezer forint.
1: Hoppika, az 500 forint, az komoly.
2: Az 5000-es pedig 80 ezer.
1: 80 ezer forintot ér.
2: Ha valaki megőrizte hajtatlanul az 5000 barna, barna 5000.
1: És abban volt csík még, ugye?
2: Igen, igen, igen. Aztán vannak olyan változatok, hogy például kifelejtették a csíkot, akkor már mindjárt 300 ezer lesz az ára.
1: Ó, van ebben azért pénz.
2: Hát igen, de mondom, általában ezt nevezzük mi modern numizmatikának, tehát ez nem a klasszikus numizmatika, de ebben is vannak érdekes variánsok.
1: Még egy-két kérdés az aukcióhoz, ami július 5-én lesz. Mi az összkikiáltási ár?
2: Az összkikiáltási ára az olyan 350 ezer euró, tehát ilyen 120 ezer forint körülbelül, vagy 120 millió forint, bocsánat, körülbelül.
1: Is.
2: És ennek a becsértéke körülbelül ennek a duplája majdnem.
1: Aztán majd meglátjuk, hogy mi válik belőle valóra. Igen. Ilyenkor egyébként az összes érme el szokott menni, vagy valami megmarad?
2: Hát az az általános tendencia, hogy ilyen 7-10% megmarad.
1: Na, egy-két utolsó kérdés a végére, Péter, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, olyat lehet-e még, mint amit te csináltál gyerekkorodban, tinikorodban, hogy valaki talál valamit, valamilyen mezőn?
2: Hát találni lehet persze, tehát azt nem tényleg semmit találni, csak utána közvetlenül batyogjon el a jegyzőnek az irodájához, és adja le helyileg illetékes jegyzőn, ennek ez a törvényes módja, vagy hívjon fel egy múzeumot és jelentse be, hogyha talált valamit. Tehát elég kemény büntetéseket szabnak ki manapság azokra, akik ezt nem csinálják, ugye javaslom, hogy mindenki kap tegye ezt.
1: És hogyha a nemzetközi világot, a nemzetközi piacot nézzük, és nem csak a magyar érméket, akkor mi a legértékesebb egyébként? Vagy van olyan, hogy a legértékesebb érme vagy érmék a világon?
2: Hát a legdrágábban elkelt magyar érme az egy 1643-as harmadik Ferdinánd 10 dukát volt, ami egy cseh aukción 1,1 milliárd euró érkelt el.
1: Az komoly.
2: Plusz 20% jutalék.
1: Az komoly.
2: Hát ez volt eddig a legdrágább, amit eladtak. És magyar vonatkozású.
1: Amit a különböző hollywoodi filmekben látunk, olyan előfordul még, hogy nem tudom, valaki búvárkodik. Nézd, kalózhajó, nézd, nem tudom, Magellán érméi.
2: Hát ez, én is búvárkodom is, de még soha nem találtam egyetlen érvényt, se rossz helyen búvárkodom. De tehát vannak érdekes történetek, amit a Györinak ugye sajtósunknak elmesíteni, hogy egyszer mindig volt egy, ez nagyon érdekes sztori, ez vicces. Ott három kisgyerek, akiknek a mama minden hónapban adott 100 darab világháborús pengőt, 100 forint darabja, söpörték vele az utcákat, ne vesz semmit. És egyszer találtam köztük egy nagyon értékes érmét, vagy egy bankjegyet, ami nem pengő volt, hanem korona. És ezek a gyerekek azért ültek be, hogy házi bulit tartsanak hétvégén, majd átmentek a szomszéd utcába, a Fejes Tominak a hangszer arzenáliába, akkor még megvolt ott a szomszédunkba, és vettek egy komplet zenekari felszerelést a pénzért, amit kaptak a bankjegyért, és a mama bejött következő kedden, és iszonyúan lecseszett, hogy de hát Péter, miért adta oda ezeknek a gyerekeknek ezt a pénzt? Csókolom, a piacra mentek volna, semmit nem kaptak volna érte. Tehát én mindig azt mondom, egyébként is erről ezzel szoktam figyelmeztetni az ismerőseimet, hogy nem kell mindent hozzánk behozni, tehát nem akarok, de nem az vagyok, aki így befele úszik karral, tehát nem kell mindent nekünk behozni egy kérésen, vagy ne ilyen általános felvásárlókhoz vigyék be, hogy nem tudom, ez New Yorki aranyfelvásárlás, meg ilyenek, rettenető sok ilyen hirdetéssel lehet találkozni, gyakorlatilag specialistát kell keresni, bármilyen van, ha képeslapja van, keressen képeslap specialistát, ha érmeje van, keressen érme specialitást, de ne ezeket az általános felvásárlókat, mert csak rosszul járhat vele.
1: Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét!

0: vasárnap van, hogy mi a mai menü, ez most derül ki. Szia Laci, már amit hoztál.
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat hétvégén is. Hétvégére Kertész Viktor könyvét hoztam el, ez a Végtelen megszelídítése, kísérlet a felfoghatatlan megragadására című könyv. Azokra a kérdésekre keresi a választ ez a mű, hogy például mi a közös a végtelen megnevezésében a világ szinte összes nyelvében, mi a különbség a tér és az idő végtelenségének képzetében, és hogy hogyan tükröződik a végtelen a képzőművészetekben. Persze ez még csak a kérdések egyik fele, akit érdekel a további kérdés halmaz, az tehát válassza Kertész Viktor könyvét.
0: Nagyon szépen köszönjük, Laci. Köszönjük.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába.

0: Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra. A Petőfi Rádióban.
1: A műsor ajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startol a Tüzesen süt le. Ma este fókuszban a Brains Budapest Parkos koncertje, amiről Kéri Andrissal, azaz MC Kalambóval beszélgetek ebben az órában. Tarts velünk ma este is!
2: Itt egy újabb óra,

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ma este fókuszban a Brains Budapest Parkos koncertje, amiről Kéri Andrissal, azaz MC Kalambóval beszélgetek ebben az órában. Hát köszöntelek a Tüzesen Sütle című műsorban.
1: Hello, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
0: Mikrofonon kívül beszéltük, hogy régen jártál itt nálunk. Kezdjük talán azzal, hogy mi újság most Brains és Airi Mafia fronton, ha jól tudom. Egyébként akkor pár napja jelent meg a Memories című kislemez, na de átadom a szót, mesélj egy kicsit.
1: Így van, most a Brains házatáján ez a dal megjelenés a legfrissebb info, ami hát egy nagyon sokak által régóta várt kollaboráció Szivák Zsolttal, az ex Cloud 9 Plus énekesével. Sokan kérdezték, hogy miért most jöttünk ki ezzel a közös dallal. Bevallom őszintén, hogy így gondolkodtunk rajta, mi sem tudjuk, hogy miért nem jött össze. Nagyon sokszor voltak már dalkezdemények, amikről így backstage-ekben megmutattuk egymásnak, dumáltunk róluk. Sőt, volt olyan, hogy a Supermanagementnél, egy menedzsmentnél volt a két zenekar pár évig, és párhuzamosan futott a két zenekar.
0: Majd a Cloud9 és a Brains,
1: így van. De valahogy akkor sem jutottunk el odáig, hogy na, akkor megvan egy ötlet, és akkor ezt csináljuk meg. Úgyhogy erre most jött el az idő, és hát azt gondolom, hogy egy mind a két formáció repertoárjába és hangzás világába beilleszthető dalt sikerült. Tehát elég kemény, drum and bass-es is, a Szivák Zsolti hangja nagyon passzol bele, úgyhogy így végül is ez most született meg.
0: Na és mi a helyzet Airi Mafia házatáján? Zena már volt nálunk többször az évben, ő mesélt, de hát te.
1: Igen, Airi Mafiával is jönnek a dalok, most a legutóbbi megjelenésünk a Betonfival közös Nestek, amit ha jól tudom, akkor ti is pörgettek, és ezúton is köszönjük. Illetve most az Airival egy izgalmas koncertre készülünk, ugye idén most a Budapest Parkot mi nyitottuk meg, az egy szokványosabb slágerekkel, régi dalokkal vegyesen teletűzdelt műsor volt. Viszont hát azért, mint minden 20 év fölötti zenekar, azért kapja az ívet, hogy az régen minden jobb volt, és hol vannak a régi dalok, csak hát sajnos mindig próbáljuk magyarázni, hogy azért egy 21 éves életművet másfél órába besűríteni, azt nem igazán lehet, kopnak ki óvatlanul dalok. Viszont most Kobuci kertben direkt egy olyan helyet választottunk, ami egy picit meghittebb, kicsit közel vagyunk a közönséget.
0: Így van, ott lesz
1: egy Airi Mafia klasszik, ami annyit takar, hogy kizárólag az első, hát 5-8 év dalai fognak.
0: Fú, akkor a nagyon kemény vonalas rajongók is megtalálják.
1: Hát igen, akik annak idején, nem tudom, egyetemeken, kollégiumokban ismerték meg, és még Zöldpardonba, Kultiplexbe jártak Airira, úgyhogy még elég jó hangulatú lesz. Hát iszonyat, mennek már a próbák, innen is egyébként a klasszik próbára megyek. Nagyon jó hangulat, tehát a zenekart nagyon rég láttam így. Utoljáltalán az MVM Domba, amikor a 20 évre készültünk, hogy újra jönnek elő a dalokkal a sztorik, hogy volt ez, azt a út, hogy mit játszottad, te mit mondtál, Kalambót degagyi ez a szöveg, úgyhogy mindenki kapja az éveket.
0: Erre visszanézni biztos, hogy nagyon jó nektek.
1: Igen.
0: Már is innen folytatjuk a következő körre a beszélgetést, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és ez benne Fekete Lacival a Tüzesen süt le. Ma este fókuszban a Brains Budapest Parkos koncertje, amiről ebben az órában Kéri Andrissal, azaz MC Kalambóval beszélgetek. Na de most fókuszban a július elejé Budapest Parkos koncert. Mit árulhatsz el róla így a csapat nevében? Azért Budapest Parkot már van, nagy színpad, nagy látvány, mikkel készültök?
1: Igen, hát azt már szerintem a mai világban fölösleges is kiemelni, hogy extra látványjal készülünk, mert most már Budapest Parkban ez egy alap. 10-15 évvel ezelőtt egyébként még ezzel tűntünk ki, emlékszem, hogy saját lehetett, talán az Ákos meg a Tancsapdovic saját lámpákat koncertre. Úgyhogy ezt már nem mondom, nyilván egy elég komoly színpadi díszlettel készülünk. Emellett viszont próbáltunk olyan vendégeket hívni, akik azért a Brains pályafutásában közös dallal ott voltak, ezért most velünk lesz ismét a Hősök, akik már rég csatlakoztak hozzánk. Velünk lesz Likó Marci, akivel ugye szintén van közös dalunk. Vatrutikból. Velünk lesz Jaylen, Lengyel Jóhi, akivel tavaly évelején, vagy idén évelején? Nem, idén évelején jött ki a vagy tavaly évelején, basszus, hogy is volt. Na mindegy, Lengyel Jóival összefolynak egy kicsit. Jött ki egy közös dalunk. Ő is velünk lesz, és természetesen a mostani közös dalunk közreműködő, a Szivák Zsolti is velünk lesz, úgyhogy egy ilyen elég jó kis ilyen All Stars bulira készülünk.
0: Már is innen folytatjuk a következő körre a beszélgetést, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.
2: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne Fekete Lacival a Tüzesen süt le. Ma este fókuszban a Brains Budapest Parkos koncertje, amiről ebben az órában Kéri Andrissal, azaz MC Kalambóval beszélgetek. Hogy egy kicsit a jövőbe tekintünk, akkor Budapest Park után mikkel készültök? Akár szét is bonthatod a különböző csapatokra. És hogy képzeled el, ezt nyilván megint csak egy ekkora csapat nevében, mint például az Airi, vagy akár a Brains is nyilatkozni nehéz, de hogy mit hozhat a jövő? Azért nagyon-nagyon régóta pályán van mindkét csapat, ez most sok kérdés volt, kezdjük azzal, hogy a Budapest Park után mik lesznek.
1: Brains esetében itt most már 2 éve azt követjük, egyrészt látva is a zenei szokásokat, látva a közönségünket, rajtunk azért felnőtt egy elég komoly, tehát egy teljes generáció, akik most már azért családosok, stb. Azt látjuk, hogy ők, tehát egy parkos bulink az nagyon erős tud lenni, oda nagyon sokan eljönnek, de nyilván ezek az emberek már annyira fesztiválra nem járnak, klubokba nem járnak. Mi is azért családosok vagyunk, van, aki a Brains-en belül más zenei projektet is visz, mint én például az Iron Mafiát, úgyhogy mi a Brains-en azt próbáljuk követni, hogy egy-egy nagyobb bulit csinálunk, de annyira nem aprózzuk sem magunkat fel, sem a bulikat, hanem egy-egy Budapest Parkos buli, és az viszont akkor szóljon nagyot, az legyen egy 2 órás Monstre Show. Úgyhogy egy-két buli egyébként még lesz az évben, egy-két kiemelt, még például Veszprémben fogunk most július végén játszani a Pontot Party, a felvételi pontotárok bejelentő bulián, illetve ősszel is még lesz egy nagyobb durás, azt majd most fogjuk bejelenteni, de ezzel próbálunk inkább nagyobb helyszíneken egy-egy nagyobb sort csinálni, és oda a masszív törzsközönségünket elhívni. Airi esetében viszont ott megy a gépezet, ott igazából a zenészek, azok semmit nem változtak a 21 év alatt. Mikor megyünk, üljünk be a túl, imádják a turnébuszt, én nem is értem, hogy lehet még 21 év után egyre imádni ezt az életet. Szena
0: is volt nálunk, akkora energia van benne.
1: Hihetetlen. Tehát a Szenában egyébként nagyobb. Tehát ő abszolút, ő egyébként egy ilyen komoly életváltásban is van már 1-2-3 éve, és az iszonyat extra energiákat szabadított fel benne. Tehát ő mindent lerak, minden káros szenvedélytől megszabadult, és tényleg sokázik, és
0: iszre
1: a teherbírása van. Úgyhogy az Airi Mafiával, hát most például pénteken megyünk Sopronfestre, onnan megyünk át Keszthelyre, aztán jövő héten lesz a Kobuci, akkor művészetek, hát tovább végig, az Airival végig játsszuk a nyarat.
0: Meg hát Airiból nagyon sokan azért, azt hiszem, random tripeken szoktam én őket látni, Zíket legalábbis, meg Kemont visszatérő.
1: Igen.
0: Szövegelők.
1: Hát meg ott nagyon durva ilyen crossoverek vannak. A trombitásunk benne van az Azariába, csinálja a Csini Babát, hangszereli, akkor
0: mindenki csinál
1: a szenárok, ugye ott van a szóló, Szena Dagadabia, szóval come on, random trip.
0: Még annyit kérdeznék zárásnak, egyrészt, hogy bírjátok-e, másrészt pedig, hogy zenei anyag tekintetében most így akkor a főcsapás a Brains, a kislemezen túltekintve lehet-e újabb zenei anyag, de akár Airit is mondhatsz.
1: Mindenképp mind a kettővel várható, a Brains-el már a zenei alap az kész is, és most ismét egy Zeke-kel közös dal lesz, igen, az megint egy keményebb darab lesz, ez körülbelül augusztus eleje közepére fog megjelenni. Airi Mafiával pedig ismét egy feat-es dal, ismét egy hip-hop világból érkező feat-tel, szintén fiatal, és hát mit áruljak, bajsza van, még annyit elárulok.
0: Hát figyelj, Andris, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, további erőt, kitartást, jó kedvet.
1: Köszönjük szépen.
0: Hát remélem, hogy találkozunk még az évben.
1: Én is remélem, köszi, sziasztok.
0: Az elmúlt 1 órában Kéri Andrissal, azaz MC Kalambóval beszélgettem a csapattal kapcsolatos aktualitásokról, valamint a Brains közelgő Budapest Parkos koncertjéről. Ez még mindig a Petőfi Rádió is benne a Tüzesen süt le, amiben most már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában Kéri Andrissal, azaz MC Kalambóval beszélgettem a csapattal kapcsolatos aktualitásokról, valamint a Brains közelgő Budapest Parkos koncertjéről. A jövő héten ismét lesz majd tüzesen süt le itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Szakcsi Jazzóra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani

0: 0630 3380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után...
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezt a műsort nem most hallod először.

érdekelsz, nem veszem észre direkt, hogy zavoszok, cigizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét. Az egyedül lét. Az egyedül lét.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a klasszikus zene világában fogunk kalandozni. Főhajtás is lesz, legalább kettő, mármint a Fesztivál Akadémia Budapesttel kapcsolatban, de a részleteket mindjárt elmondja velem szemközt ülő Kokas Katalin hegedű és brácsa művész. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek ismét.
1: Na majd mindjárt beszélünk erről a főhajtásról, amit említettem, mert hogy idén azért vannak évfordulók, amire ti is odafigyeltek, de kezdjük azzal talán, hogy akkor imáron sokadik alkalommal kerül megrendezésre ez a bizonyos, mondjuk úgy, hogy hatalmas, világszintű dzsembori, amit ti álmodtatok meg a Barnabással.
2: De jó, ezt reklámcímnek is használtam, valamit mondasz, köszönöm szépen. 11. alkalommal lesz ez a Summerfest, és iszonyatos meleg van kint az utcán, és a zeneakadémiának a terei pedig hűsek. És gyakorlatilag július 3-án a közönség, ha beköltözik, akkor július 13-áig igazából csak maximum aludni kell hazatérni, mert reggel 9-től gyakorlatilag folyamatosan programok vannak, és pont most csináljuk a próba behoztást, nem tudom kimondani ezt a szót. Képzétek el, hogy 170 diák érkezik 40 országból. Tehát ez egy dolog, hogy érkezik 60 szólista, ugye, akik tulajdonképpen mindegyik egy világsztár, de hogy azok a szólisták ezeket a diákokat tanítják és együtt zenélnek. Tehát ez igazából egy ilyen nagy összefonódás és egy nagy lehetőség a fiataloknak. És mindegyik mesterkurzusba belehallgathat a közönség, mindegyik próbába belehallgathat a közönség, és egy csomó ilyenfajta ingyenes koncert is van, amikor a diákok játszanak. Úgyhogy ez a 10 napos naptárunk, ez kb. Egy 3000 bejegyzés, úgyhogy most éppen ezen folyik a munka.
1: Ez borzasztóan nagy logisztika. Ha belegondolok abba, hogy leülsz a kis napnáraddal, a számítógépeddel, vagy leültök, ő már oda nem ér oda, őt még oda kellene betenni, jaj, hát akkor őt hova tegyük már, és akkor kevés a hely, túl sok az ember, nem rigyellek benneteket.
2: Ez nagyon izgalmas, egyébként olyan, mint a rablóra, milyen nagyon szeretem ezt a játékot. Az ember mindig a nagyokkal kezdi, úgy értem, hogy a nagy csapatok, a nagy művészek, a nagy csapatot itt most egy oktetnek elkezni, tehát mondjuk 8 ember játszik együtt, és akkor tudjuk azt, hogy most akkor, ha az a 8 ember ott játszik, akkor ugyanakkor abból az ember egy másik csapatba nem mehet át ugyanarra az időszakra, és akkor ugye elkezdjük a dolgot így reggeltől késő estig felépíteni, és ráadásul a koncertek alatt nem szervezünk próbákat, hogy az emberek képesek lehessenek egymást hallgatni.
1: Van pár kérdésem az iménti mondathajtóhoz. Kezdjük azzal, hogy mesterkurzus.
2: Igen.
1: Rengeteg fiatal érkezik. Megkapják, hogy kihez vannak beosztva, ti osztjátok be őket, vagy úgy jelentkeznek erre, hogy tudjuk, hogy kik lesznek, és akkor én meg tőle szeretnék, és akkor ezeket figyelembe veszitek a beosztást.
2: Ez tökéletes kérdés, már szeptember óta érkeznek az igények a zenész gyerekektől, illetve a fiatalságtól, és meghatározzák azt, hogy kikhez szeretnének játszani, és mi igyekszünk úgy elosztani őket, de ez a minőségüktől is, tehát én pontozzuk őket. Tehát megérkezik, és akkor van azt mondjuk, 10 pontot még senkinek nem adtam, mert az ugye a csúcs, de 9 pontosok nagyon sok művész van. Van olyan is, aki 11 éve és Csajkovszki hegedű versenyt játszik, tehát hogy elképesztő a szint egyébként, és akkor igyekszünk rábeszélni őket, hogy ne egy mesterhez jelentkezzenek, hanem egy diák 4 önálló órát kap. Ez azt jelenti, hogy a 170 gyerek, akkor az ugye majdhogy nem ugye 750 körüli önálló mesterkurzus.
1: Azt mondtad, hogy pontozzuk őket. Ez azt jelenti, hogy akkor úgy kell jelentkezniük, nem csupán egy application formot kell beküldeni hozzátok, bizony, hanem hogy nem tudom, 1 perces, videó, 3 perces videót küldjetek el.
2: Nem, 2 komoly darabot beadnak karakterben különböző műveket, és akkor ezt hallgatgatjuk.
1: Mennyiből választottátok ki, vagy mindenki, aki jelentkezik, az bekerülhet hozzá?
2: Nem, sok száz jelentkező van, és igyekszünk a legjobbnak lehetőséget adni, és hát szoktam mondani Barnabásnak, hogy édesfiam, mennyi gyakorolni. Minden meghallgatom ezeket a hegedűséget, hogy játszanak, tehát tényleg nagyon nagyszerű emberekről van szó. És ez a jó érzés, tehát, hogy amikor az embernek az a kérdés, hogy na vajon mi lesz a jövő, meg hogy milyen a fiatalság, tehát, hogy ez egy nagyon jó tükörkép annak, hogy a fiatalság nagyon-nagyon rendben vannak a dolgok.
1: Ti vagytok ketten, akik megnézitek az összes videót, tehát, hogy minden rajtatok múlik, vagy van egy szakmai grémium, és akkor leosztjátok, hogy akkor több százan jelentkeznek, te megnézed azt a 30-at, te megnézed azt a 30-at, stb.
2: Én mindegyiket látom. Tehát, hogy
1: az elmúlt hónapjaid erről szóltak.
2: Az életem erről szól, de hogy ezzel nagyon jó, tehát hogy megvannak a prioritások mindig. Amikor színpadon vagyok, akkor nem hallgatom a gyerekeket, vagy amikor a családa vagyok, akkor a családa vagyok, de hogy töltök minden nap időt azzal, hogy a fesztivál minden nap egy centivel fejlődhessen.
1: Említetted, hogy 10 pontot még senkinek nem adtál, 9-et már igen. Viszont ennek ellenére évtizedek óta benne, vagy mindenféle díjakat említhetnék a neved után, meg a
2: titulusod. Azt most inkább hagyjuk, légy szíves.
1: Igen. Na de hogy nyilván az ember, hogyha ilyen szakmai tudással ránéz egy ilyen videóra, akkor pontosan tudja, hogy akkor ő egy Isten adta tehetség, vagy lehet, hogy nem is kellene foglalkoznia ezzel.
2: Olyanok nem jönnek ide, akiknek nem kellene ezzel foglalkozni, tehát hogy itt ide, tehát azt hiszem, hogy ha meglátják, hogy kik tanítanak, és kik a professzorok, és látják, hogy ők a világ legnagyobb zsűriének a legnagyobb mesterei, vagy akár csak említhetnénk, és már említetted az előtte, a fesztivál előtt zajló Nemzetközi Fehérjén a Hegedű versenyt, oda is ugye jelentkezés alapján, videó jelentkezés alapján veszük fel a gyerekeket, de meglátják a zsűrit, és eleve, meg meglátják a versenyanyagot, és eleve nem jön az, aki nem üti meg azt a mércét.
1: Meglátják a versenyanyagot, és majd mindjárt beszélünk erről. Igen. A bizonyos Fehér Ilona Hegedű versenyről. Maradjunk egyelőre a Summerfestnél. Ott is van versenyanyag? Tehát, hogyha valaki jelentkezik, akkor ki van írva a kiírásban, hogy akkor ezt a művet kérjük, meg egy szabadon választottat, vagy amikor eljönnek, akkor azok a bizonyos művek, amiket ti határoztok meg, azokat fogják majd megtanulni.
2: A Summerfest anyagát nem határozom meg, de az a tapasztalatom, hogy mindegyik valamilyen versenyre készül. Tehát látom, amiket hoznak, hogy beleillik bizonyos jövőbeli versenyek anyagába, amit ők tökéletesíteni akarnak a nyáron.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kokas Katalin, hegedű és Brácsa művész. Kezdődik nem sokára az ő és a férje nevével fémjelzett Summerfest, vagyis Fesztivál Akadémia Budapest, Kelemen Barnabás egyébként. A férje szintén hegedű művész, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kokas Katalin hegedű és Brácsa művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Kezdődik nem sokára a Summer Fest. Na de, ami korábban van és már elkezdődött, ez is hozzátok, vagy hozzád fűződik. És annyi minden, olyan sok fesztivál fűződik hozzátok, hogy lehetne még említeni Kaposvárt talán, meg van egy másik hegedű verseny is, ami már kicsit más jellegű korosztálynak, illetve V4-es élet a Magyarországgal határos korosztálynak szól, de hogy a Fehér Ilonáról van szó most, ami már elkezdődött, belecsaptatok?
2: Így van, az elődöntő zajlik, illetve lassan eredményhirdetés, 40 versenyzőt fogadtunk el, 22 év korosztály alattiak, de van 11 éves versenyzőnk is. Iszonyatosan nagy az anyag, tudom, én tettem össze, úgyhogy lehet engem szídni. Ez egy három fordulós anyag, de az a helyzet, hogy az élet egy nagy verseny, és minél előbb, minél korábban bedobjuk a halacskákat a vízbe, annál biztosan ma fognak úszni majd a nyílt vízen, és itt ez erre megy, hogy nagyon korai tehetség kutatás és tehetséggondozás is ez egyben.
1: Fehér Ilona nemzetközi hegedű verseny. Annak idején, amikor én még jártam mindenféle ilyen énekversenyekre, vers és prózamondó versenyekre, stb., akkor elmentem, elmondtam, hogy ha nyertem, akkor adtak egy oklevelet, örültem neki, hazamentem, nem járt vele pénzjutalom. Hogyha beszélünk a tietekről, akkor itt azt hiszem, hogyha valaki nyer, akkor talán még némi összeg is üti a markát.
2: Igen, bár ezek a dolgok, ezek elenyészőek szinte ahhoz képest, hogy mennyi munkát tesznek bele ezek a fiatalok, és a család, tehát, hogy igazából mire az ember ide jut, ahhoz rengeteg áldozatot kell hozni. Például nekem három növendékem indul, 12, 13 és 14 évesek. És gyakorlatilag ők szeptember óta folyamatosan és elég intenzíven dolgoznak azért, hogy egyáltalán versenyanyagot elsajátíthassák. És nem csak pénzdíj jár, hanem egy fantasztikus mesterhangszer is. Egyébként egy magyar hangszerész által Angliába készített hegedű az, amit két évre megkap a nagy díjas. És ezek fontos dolgok, tehát hogy azzal a hegedűvel egyszerűen könnyebben fog a pályán két évig boldogulni, és ez rengeteget számít.
1: Mindjárt visszatérünk ehhez a hegedű versenyhez, és elemezzük tovább, viszont ha már említed ezt a bizonyos mesterhangszert,
2: igen,
1: nálad is volt egy, vagy van még mindig, vissza kellett már adni?
2: Folyamatosan van nálunk mesterhangszer, azokon
1: játszunk.
2: A Stradivarius, azt már visszaadtam, és most egy Testore hegedű van nálam, ez egy állami hegedű, ami egyébként az én Várimnál kettő évvel idősebb hangszer. Barnabás Péngeig Várni Delcsizú játszik, szintén állami hangszer. Ez egy hatalmas lehetőség, hogy vannak állami hangszerek. Ez Magyarországon túl egyébként még Oroszországban volt divat. Most nem tudom, mi a helyzet, szerintem még most is. Tehát ez még egy régi
1: hagyomány.
2: Hogy is mondjam, hagyomány, igen, ami egyébként külföldön általában bankok adják, vagy hangszerbankok adják a művészeknek. És ez a mesterhangszer, amiről én beszéltem, Draskóczi Gábornak a műve, aki egy ma már világhírű hangszerész, tehát mi magyarok nagyon büszkék lehetünk rá, hogy ő létezik, és nagy nemzetközi díjakat nyertek a hangszerei, és többek között egy ilyen hangszer az, ami most egy fődíj.
1: Amikor egy ilyen mesterhangszer oda kerül az ember kezébe, akkor, és nyilván jó hangszer volt már a kezedben, meg megszólaltatott. Nem félsz, hogy nem tudom, jaj, rosszul fogom, meg jaj, lehetem, vagy jaj, valami
2: nem,
1: történik
2: nem, nem
1: vele.
2: Félünk. A gyerek az általában 5-6 éves korától fogva tanulja azt, hogy kell bánni a hangszerével, és egyébként folyamatosan tanítjuk önmagunkat, és megfoghatjuk-e ott, ahol a lak van, tehát, hogy mindig elpakolniatok be. Tehát vannak ilyen aranyszabályok. Aha. Tehát például a fiam, a Gazsi, aki most már 18 éves, és ővele még a mai napig viaskodom, hogy játszik, gyakorol, és akkor egy pillanatig kimegy mondjuk a konyhába, és addig ott hagyja a hangszert.
1: Mert ez a kanapéra, nem tudom.
2: Ott hagyja a hangszert, mondjuk egy jó helyen, de nem csukja betokot. És képzeld el, hogy például pont egy pár hete a kis testvérei fönt az emeleten a házban, egy parasztházban, arról kell beszélni, játszottak, és találtak egy kis fürdő pancsolókádat, egy kintit, fölvitték föl a hálószobába, teletöltötték vízzel, és úgy gondolták, hogy majd vizesen lehozzák a kertbe. Hát nem sikerült, és kiömlött az egész. És beázott gyakorlatilag az alsó szint, azon a ponton, ahol a Gazsi ott szokta hagyni a hegedűjét. Tehát, hogy vannak veszélyforrások, de hogyha az ember odafigyel és beteszi a tokba, amikor nem játszik, és úgy veszi ki, ahogy kell, akkor azért, tehát ezt tanuljuk 5 éves korunktól fogva, úgyhogy nem félünk tőle.
1: Még egy kérdés a hangszerre, aztán utána pedig visszatérünk majd a hengedű versenyre. Említetted, hogy neked is mesterhangszered van, illetve a Barnabás is egy másik mesterhangszeren játszik. Igen. Ilyenkor nem szoktatok átsingozni a másikért? A Barnabás nem szokta neked mondani, hogy nem adnád esetleg, hogy kölcsön, majd én azzal gyakorolok délután?
2: Annyira jó ez a kérdés. Én igazából nem szeretem a Barnusnak a hegedűjét annyira az én kezeim között tudni. Tehát, hogy valahogyan a hangszer az úgy idomul a gazdája, az meg a gazdája, ha gazdának nevezzük. Tehát, hogy a hegedűs az idomul a hangszerhez, és ez egy ilyen nagyon-nagyon olyan szoros kapcsolattá válik. Tehát olyan érzésem van, hogy én az én hangszeremet tudom kifejezni az én érzéseimet. És amikor kapok egy másikat, ha csak azért, hogy kipróbáljam, akkor az ember úgy kíváncsi, úgy megnézegeti, de úgy visszaadjuk a sajátjára jó esetben, ha a saját hangszere jó hangszer. És amikor meg van egy olyan lehetőség, hogy na most kapsz egy hangszert ajándéba, ami egy nagyszerű hangszer, akkor tudod, hogy ez egy olyan út, egy olyan utazás, hogy neked teljesen másképpen kell, hogy nyitva legyenek a csatornáid, hogy egy új világban megtaláld önmagadat, mint hogyha költöznék külföldre, és akkor tessék most, akkor hol a pék, hol az ABC, meg minden, azt újra fel kell fedezned. Ez egy jó út, és az ember magából sok mindent utána tanul, vagy magáról sok mindent tanulhat, de én örülök az enyémnek, és ő pedig az övének.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kokas Katalin, hegedű és brácsa művész. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és természetesen folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kokas Katalin hegedű és brácsa művészül velem szemben a stúdióban, itt az A38-on, a Duna hullámain. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Fehér Ilona, nemzetközi hegedű verseny és Summerfest, mindjárt visszatérünk rá, de még egy kérdés a hangszerekre, ugye te is mesterhangszeren játszol, és a kedves férjed, a Barnabás is egy mesterhangszeren játszik, és azt mondtad, hogy nem szoktátok cserélgetni. Amikor megkapod az akármelyik mesterhangszert, akkor viszont hozzá kell szokni. Gondolom, hogy nem megy az első másodpercben az, amit utána majd fél évvel később meg tudsz rajta szólaltatni.
2: Illetve minden pillanat akkor változik. Aha. És az első pillanat is lett nagyon nagy élmény. Amikor a tesztorét megkaptam, akkor annyira ki voltam borulva, mert szörnyen szólt. Szörnyű volt. Tehát, ugye akkor vissza kellett adnom a Stradivárit, és akkor mentem, hogy van-e valami más hangszer, és ez az egy volt ott. És egyébként ezt a Keller András visszaadta, hogy kvázi ez nem jó. És akkor én elkezdtem rajta játszani, és teljesen, tényleg borzalmas volt. Akkor a Zsiga egy kis hang, vagy a Gazsi fiam egy kis hangszere játszott, az övé jobban szólt. És akkor elvittem egy hangszerészhez, aki egyébként egy cimbalmos, de hogy nagyon ért a hangszerekhez. És egy kis villáva, kicsit itt megkocogtatta a lelkét, meg kicsit ott ugye van egy úgynevezett sound pose, egy lélek, aminek század milliméterekre függ, hogy ahol áll, milyen a hangja aztán a hegedűnek. És így kinyílt. Uh-huh. És akkor elkezdtem szeretgetni. Tehát az ember a játékával valamilyen módon szereti a hangszerét. Ez egy nagyon érdekes kapcsolat, és tulajdonképpen napról napra azóta is fejlődik a hangja.
1: Na és akkor vissza ehhez a bizonyos hegedű versenyhez. Az van, hogy megvan a kiírás, említetted, hogy te állítottad össze, hogy ha valakinek nem tetszik, akkor majd keressen téged, és megbeszélitek. Na most az van, hogy ezek a bizonyos kották, ezek ott vannak, ezeket megtanulja a gyerkőt. Mi az, amit ilyenkor egy zsűri, egy szakmai grémium tud nézni? Azt, hogy pontosan eljátsza, nincs benne semmi, ami esetleg nem tudom, melléfogás, vagy rosszul húzza a vonót, vagy azt nézi, hogy akkor mennyire tudja átadni, mennyire van benne a lelkében az a bizonyos.
2: Ez így az egész teljes egészében, ahogy mondod. Nagyon fontos az, hogy a gyereknek az egyénisége. Ugye nem mindig gyerekről beszélünk, tehát 22 év alatti fiatalokról beszélünk, hogy az egyéniség, az ki tudjon bontakozni, hogy azért bármennyire is verseny, de színpadon vagyunk, és a színpadon az ember nem dolgozik, hanem játszik. Tehát, hogy élvezettel játszik, és meri átadni azokat a dolgokat, amiket gondol róla, akkor van-e stílusérzéke, mert szándékosan úgy van összetéve, hogy egyik pillanatban mondjuk egy Pagani etüdöt kell játszani, de a következő pillanatban például egy Telemann vagy Bach szóló szonátának egy tételét, vagy szonátázni is kell, sőt, kvártettet is kell játszani, ami nagyon ritka. Tehát, hogy hát Vonos Nyesnek a Prim szólamában egy első tételbe be kell ülni, és el kell vezetni egy kvártettet, ami mondjuk egy 11 éves gyerek esetében valószínűleg élete első ilyen élménye. És azon felül például a döntőbe teljes Mozart vagy Bach vagy Vivaldi hegedűversenyt kell úgy vezetnie szólistaként, hogy nincs karmester. Ezek embert próbáló feladatok. És azért virtuóz darab is van, persze, hát azért mégse. Tehát nagyon-nagyon komplex a feladat, és hogy minden egyes feladat, a feladatnak hívjuk, a műtolmácsolás, akkor az adott műnek a korszakába be tud-e helyezkedni, az akkori szabályrendszerbe, át tudja ezt adni, de közben azért milyen a hangminőség, azért pontosak ott a olvasás, az intonáció, a ritmusérzék, de főleg az, hogy mit ad át, milyen energiákat ad át.
1: Az van, hogyha az ember már évek, évtizedek óta benne van a szakmában művészként, akkor kicsit nem tudom, szabadabban mer, tud hozzányúlni egy akármilyen darabhoz, és a saját szája íze szerint eljátszani, bármennyire is ott van leírva a kottában, hogy akkor mit kell csinálni, hogy kell csinálni. Hogyha idősebb, akkor nyilván tudja, hogy mi az, ami megengedett, hol tud egy icipicit, minimálisat, nem tudom, a saját szája íze szerint változtatni, hogyha jól fogalmazok rajta. A gyerkőcök mernek ilyet, vagy csupán ami a kottában van, azt akarják minél pontosabban eljátszani, vagy megengedik maguknak azt, hogy akkor én majd beleteszem a saját
2: szemét. Ez kell egy tehetséges gyerek és egy tehetséges tanár. Mm. Tehát én azt hiszem, hogy a tanár nem szólt, hogy idomítson, hogy olyan módon idomítson, hogy a gyerek csak azt csinálja, amit a tanár mond. Hanem nekünk tanároknak ki kell nyitni az ő gondolkodását, és hogy el tudjon indulni a saját útján. Ez nagyon-nagyon fontos. Közben a kotta hűség az is nagyon fontos. Tehát, hogy ott vannak a szabályok, de a szabályokon belül rendkívül nagy a szabadság. Sőt, a szabályok azok, amik igazából a szabadságot segítik.
1: Ezeken a bizonyos versenyeken, és most a Fehér Ilonáról beszélünk elsősorban, de utána jön majd a Fesztivál Akadémia is. Ezeken a versenyeken, vagyis hogy utánuk, utókövetés van-e, hogyha valaki megnyeri, vagy második lesz, vagy nagyon, nem tudom, tehetséges, de esetleg nem nyer semmilyen díjat, mert másban tehetséges, akkor utólag figyelitek-e, vagy kértek-e tőlük akármilyen, nem tudom, e-mailt, akármit, levelet, hogy sikerült-e az, amire nagyon készültél?
2: Abszolút van utókövetés, sőt, azokat a versenyzőket, akik nagy eredményeket értek el, folyamatosan hívjuk vissza. Tehát például Daniel Bulejev, aki nyertese volt talán az nem az ezelőtti, hanem az előtti Fehér Ilona versenyünknek. Ő például most már másodszor jön vissza művészként a fesztiválunkra, és folyamatosan figyeljük a pályáját. Leo Baumgarten azóta már Stradivari hegedűn játszik, nagy menedzsmentje van, tehát gyakorlatilag a mi versenyünk volt az első igazi nagy versenye, és őt egyébként kifejezetten azért hívtuk a Fehér Ilonára, mert én például Bécsben együtt kamaráztam vele, ott ült mellettem, amikor az NSZK oktetet játszottuk, és mondtam neki, hogy fél neked ott a helyed, neked el kell jönni. Tehát, hogy nem elég az, hogy a verseny után követjük őket, már a verseny előtt már nézzük azt, hogy kik azok a fiatalok, akik a verseny szellemiségében, amikor ott vannak, akkor erősítik a mezőnyt. És Leo óriási karriert futott be azóta. És ugyanígy sok-sok olyan művész van, akik most már elég komoly karrierrel rendelkeznek, és ott voltak nálunk.
1: Ezt még meg sem kérdeztem, de nyilván egyértelmű, gondolom én, aztán majd mindjárt elmondod a választ, hogy egy nemzetközi versenyről van szó, akkor a versenynek a nyelve az gondolom angol.
2: Természetesen igen.
1: Mindenki beszéli, vagy kell tolmács?
2: Mindenki beszéli. Nem nagyon van precedens, hogy a kicsik közül bárki sem valamit nem értene. Ha igen, akkor azért ott van a tanára, az édesanyja, édesapja, akárki.
1: És akkor megoldják.
2: De nem volt. Tehát, hogy eleve az egész, még a prospektus is angolul jelenik meg.
1: Nagy drámák vannak-e? Mert hát nyilván mégiscsak fiatalokról, gyerkőcökről beszélünk, 22 év alatti fiatalokról, és az embernek nem tudom, 35-45 éves korában is tud rosszul esni, hogyha valamire nagyon készül, és tudja, hogy egyébként minden benne van a kezében, de nem azt a helyezést éri el. Gyerkőcöknél nyilván ez hatványozottabb, vagy fiataloknál. Tehát, hogy valaki tudja, hogy mindent beletett, de nem nyeri meg, és akkor nagy dráma, sírás, hogy akkor, pedig én úgy éreztem, hogy tudom.
2: Fel kell készíteni a gyerekeket arra, hogy aki elindul a versenyen, azok közül ugye, ha vannak 40-en, lesz mondjuk 2 első díjas, és az összes többi az nem első díjas lesz. És meg kell tanulni azt, hogy milyen érzés az, hogyha akár úgy vesztünk, hogy úgy érezzük, hogy nekünk nagyon jól jöttek ki a lépések. Tehát a mi pályánk az sajnos egyébként hosszú távon és mindig is nagyon szubjektív. De az, hogy ki, hogy játszik, tehát vannak bizonyos alapok, én azt tanítom a tanítványaimnak, hogy a legfontosabb támadási felületeket nem adhatják meg. Tehát az, hogy minden hang legyen tiszta, az, hogy legyenek minőségi hangok, az, hogy legyen egy megformált dallamív, az, hogy legyen meg az a gesztus, meg az a kiállás, ez megtanulható és kidolgozható. Még hogyha mindent meg is tett, sem biztos, hogy kívül minden lépés a versenyen, ez benne van a pakliban, tehát pont ez egy játék. Én azt gondolnám, hogy az a fontos, hogy a következő verseny már ki legyen jelölve. Tehát már beszélünk arról, hogy melyik lesz a következő, és hogy ez versenyről versenyre igazából azért megyünk, mert fantasztikus a versenyhez vezető út, az a felkészülés, az az elképesztő intenzitás, mert húzza őket a versenyszellem. És mondja Bartók, hogy a verseny az csak lovaknak való, nagyon nem értek vele egyet. Tehát, hogy olyan lelkesedés van, és ráadásul, mondom, 3 tanítványom, akik egy korcsoportba indulnak, és szurkolói egymásnak, és tudják azt, hogy most nem azon múlik a nagy, a hosszú élet, nem azon múlik, hogy ezt most éppen melyik nyeri meg, amelyik valamiért nem, amelyiknek nem úgy sikerül, vagy nem úgy értékeli a zsűri, az tanul belőle és megy tovább.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kokas Katalin hegedű és Brácsa művész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Kokas Katalin hegedű és Brácsa művészül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello!
2: Mindig jó itt lenni, köszönöm!
1: Csomó kérdésem van még, és most már elsősorban a Fesztivál Akadémiával, a Summer Fest-tel kapcsolatban, hiszen a Fehér Ilona hegedű versenyről nagyon sokat beszéltünk, ami már tart. Na most úgy kezdtük a beszélgetést, azt említetted, hogy kint nagy a forróság, de hál' Istennek a Zeneakadémia termeiben hűvös van.
2: Igen.
1: A Szecskában nem biztos, hogy hűvös van, mármint hogy a Széchenyi fürdőben.
2: Oda pont azért megyünk, tehát a termálvízben a közönség este 9-kor beléphet. Mm-hmm. Ez kifejezetten a mi fesztiválunknak a keretében lévő különleges nyitvatartás lesz, és a művészek pedig, tehát a kinti medence körül játszanak, és méghozzá nem is ilyen lájtos műveket, tehát hogy belemutatunk mondjuk az izgalmasabb tételeibe, Bartók Vertetjének, vagy Duhnányi Szerenát, ez egy vonós trió, vagy esetleg Kodály szólószonáta első tétel, tehát hogy ötvös, kurták, tehát hogy ezek ilyen nagyon izgalmas művek, de azoknak csak egy-egy látványos tételébe, szegmensébe, és a közönség közben ott beszélgethet, nem a koncert közben, addig nem beszélgetnek, addig hallgatják a zenét, de hogy utána van büfé, méghozzá nagyon finom ételekkel, azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó szórakozás.
1: És ott rendesen benne vannak a medencében, kint hátul a kertben, és akkor az előadók pedig...
2: Mi körben?
1: Igen, de felöltözve rendesen öltönyben.
2: De hogy öltönyben, van, aki fürdőköpenyben játszik.
1: Jó, de jó ez! Jó.
2: Öltöny.
1: Ezen kívül lesz egy csúcspontja ennek a bizonyos Fesztivál Akadémiának, amikor mondjuk úgy, hogy egy elég nagy szabású dolgot tesztek majd föl a színpadra.
2: Fratres.
1: Igen.
2: Az a zárókoncertünk, tehát most július 12-e este a Zeneakadémia nagytermében lesz, de a Fratres az ugye Árvo Pertnek egy gyönyörűséges felemelő tétele. Ez azt hiszem, hogy azért is fontos nekem, mert ugye ez testvérek szó ezt jelenti, és hogy mivel 40 országból jönnek nagyon-nagyon különböző emberek, nagyon különböző gondolkodású művészek, de a zene egy olyan elképesztő nyelv, hogy bármit és bárhogyan is érzünk és gondolunk, de hogy mégis nem hogy minket köt össze, hanem mindenki más is, aki hallgatja. Tehát, hogy ez valami ott, abban a térben egy ilyen közösen átélt katarzis, az örökre kapocs. Na most egyébként az egy különleges dolog lesz, és nem fogom elárulni neked, hogy miért, de hanem azt mondom csak, hogy arra a koncertre muszáj eljönni, mert ott nagyon nagy dolgok fognak történni.
1: Ami viszont még különleges lesz, hogyha már ezt a szót említetted, én számtalanszor csináltam azt, hogy mezőségi táncoltam, amíg a Szalonna játszott.
2: Aha.
1: Az viszont nem biztos, hogy klasszikus.
2: Na most a nyitókoncert az mármint, hogy igazából a fesztiválnak az első nagytermi koncertje az július 4-e, ami egyébként pont a Amerika születésnapjára esik, tehát egy kicsit ezért gondolkodtunk azon, hogy Gershwin is lesz, Korn Gold is lesz, vagy olyan művek, Rózsa, például Rózsa kettős verseny, illetve szimfónia koncert, tehát akik Amerikában nagyon befutott, és hát nagyon divatos komponisták voltak. Ez egyébként egy sztárparádé, tehát ha belegondolok, hogy eleve Puskár Júliának és Gringoldsnak is ugye Stradivária van, és elképesztő, fantasztikus karrierje, Fenyő László van ott Puskár Júli partnereként a Rózsában, de ott van a Radu, a Moldó Duóval, akik egyébként Enescu-t játszanak, és aztán, ahogy említetted, Pál István Szalonna, tehát a Szali, ott van, aki azért egy kicsit a román Moldó Duóra reagál magyar-román népi táncokkal. Szóval ez egy ilyen nagy ötvözet és nagy sztárparádé, és utána a közönség kimegy a Lisztérre, és ott kérlek szépen jön a Berez Pityu barátunk, és akkor hozza a táncosait, és akkor ott, és ez már egy ismétés, mert tavaly ugyanígy kezdtük, tehát olyan néptáncbuli volt. Tehát, hogy amikor elközel az, hogy a közönség is beáll, de ott táncol 170 diák, és tanulják a magyar mezőségét, vagy kolotaszegét, szóval az nagyon nagy élmény.
1: Azt említettem egy szűk órával ezelőtt, hogy kettő főhajtás lesz. Az egyiket most említetted, ez Amerika születésnapja, ugye, július 4-e, pontosabban a függetlenség napja. A második pedig, hogy a magyar hegedű játszás előtt szeretnétek tisztelni, mert annak is évforduló.
2: Igen, és nagyon érdekes, hogy nem is biztos, hogy sokan tudják, hogy még Schubert is azt a bizonyos trióját, amit elő fogunk adni, az például József Böhmnek dedikálta, aki gyakorlatilag a magyar hegedű iskolának az atya és itt 200 éves hegedű iskolának a hatalmas világhírű tradíciójára tekintünk vissza, mert igazából valahol minden visszakötődik Böhmhöz, de ha megnézzük a programot, tele van Brahmsszal, de miért? Brahmsznak titkos lakása volt Magyarországon. A legtöbb, már csak direkt Ausztriának egy kis fricska volt, hogy mennyi művét ősbemutatóként Magyarországon adott elő először, akár a Brahms kürtriót, amit kétszer is előadnak, és az azért van, mert két kürtusunk érkezik, mind a kettőnek hegedű művész, vagy a szerelme, vagy a felesége, és így kétszer is előadjuk például a Brahms kürtriót, de a Brahms démoszonátát, tehát egy csomó Brahms mű azért, mert nagyon-nagyon fontos közünk van hozzá, hát, és aztán természetesen Dohnányi és Bartók és Ötvös és Kurtág művei folyamatosan ott vannak, és egy hegedű kiállítás keretében is emlékszünk, mert a Barnabás Éjjel május 1-2-3 volt egy hatalmas nagyszabású maratoni koncertje, ahol mind a 9 hegedű versenyt eljátszott, amit magyar művészetnek dedikáltak, közöttük Csajkovszki, Sibelius, Bruch, és most nem fogom végsorolni, mert elmegy a műsoridő, és hogy mindegyik magyar művészről lesz egy nagyon komoly kiállítás.
1: A legeslegutolsó kérdés most már a végére kezdődik, tehát a Summer Fest nem sokára, számtalan koncerttel, számtalan helyszínen, nem csak a Zeneakadémián, nem csak a Széchenyi fürdőben, a Music Centerben is ott lesznek, a BMC-ben is ott lesznek, szabadtéri koncertek is lesznek, mint ahogy említetted, népzenével, néptánccal, görsvé, minden is előkerül, természetesen a nagy klasszikusok után, végigbogarászva a programot, az előadók között. Én a ti nevetekkel nem találkoztam.
2: Hát azért pedig játszunk. Nem az a lényeg, hogy most itt mi játszunk. Tehát mi azért házigazdák vagyunk, de azért Barnabás például a Csajkovszki vonós szerenádot vezényli a záró koncerten, és ott egy elég nagyszabású, tehát a diákoknak egy nagyszabású program van, illetve Bartók divertimentóját is vezeti, szintén külföldi gyerekeknek, tehát próbál inkább ilyen mentor szerepében részt venni, de azért Kirill Gersteinnel eljátszák Bartók másik szonátáját, és itt ez egy nagyon fontos dolog, mert Kirill, aki a világ egyik legfelkapottabb zongora művésze, gyakorlatilag hazajár Magyarországra, mert Barnabás a közös mestere, illetve közös mesterünk volt Rados Ferenc, a nagy guru, tehát hogy ők életében először játsszák Bartók másik szonátáját, és kifejezetten kíváncsi vagyok, hogy vajon Rados odafentről egy hatalmasat kacagja, és azt mondja, na gyerekek, ezt még mindig nem értem, vagy pedig azt mondja, hogy azért büszkék vagyok, büszkék lehetünk arra, hogy ott van egy közös, egy ilyen közös szál, a Rados.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
0: A garázsból indult.
1: Zenéjén generációk nőttek fel.
0: Mára pedig az ország egyik legnagyobb rockzenei legendájává vált.
1: Ő nem más, mint...
2: Sziasztok, Nagy Feró vagyok. Füleket a Petőfi Rádióra, mert azok a boldog, szép napok hétfőnként vannak. Olyan magyar rockzenéket hozok, hogy az agyadat eldobod. Ha megvolt a 8-szor a munka...

0: Budapesti Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Nagyon sok jó zenével készültem neked a hétfő beindításához. Megyünk bele a hajnalba itt a Petőfin, ahol minden magyar. Én Megyesi Gábor vagyok, üdv a fedélzeten. A Stone Sober elérkezik most az Ocsó Macsó. Jól mondják a srácok, ez a Lazulj Bele.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag.